0: megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ma jár le az SZIA bevallás határideje. Többet kereshetnek idén-nyáron a diákok. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az SZIA bevallást. Ma éjfélkor jár le a határidő. Hétfőig 2.200.000 bevallás érkezett be, a NAV több mint 5.600.000 tervezetet készített el. Ezeket csak ellenőrizni és véglegesíteni kell. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, és a tartozásokat is most kell kifizetni, valamint az 1+1%-okról is ma éjfélig lehet nyilatkozni. Péntekig egyeztetnek az uniós források kapcsán az EU delegációjával Budapesten. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a tárgyalások több fórumon zajlanak, az előrelépés mértékéről pedig hétvégére ígér tisztább képet. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a hazánknak járó uniós források ügyében. A politikai megállapodásra jövő héten kerülhet sor Brüsszelben. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plantálni. A razzia központja Isztambul volt. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Kellemes tavaszi időnk lesz ma, sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Délután nyugaton, délnyugaton és a keleti határvidéken is kialakulhat egy-egy zápor, elvétve zivatar is. A szél sokfelé megélénkül, 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban is marad a nagy részt napos idő, de záporok, zivatarok azért lecsaphatnak. Egyre melegebb lesz, hétvégére már akár 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Krisztinával névű kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha a hivatalos megkeresést kap, kész átadni az aktákat a kormánynak. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még francia, spanyol és olasz nyelvből, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten 15-én kezdődnek. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Kaliforniában, a veszélyeztetett területeken csak nem 30 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterek és repülőgépek segítségével próbálják megfékezni a tüzeket. Idén is meghirdették az év Balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon, mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
1: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
0: Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Gyalogos gázolt egy kis teherautó a 610-es főúton Kaposvárnál, az 1-es kilométernél a főutat lezárták, a városon keresztül lehet kerülni, tudtuk meg az útinformtól. Közben az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: 6 óra és 8 perc van. Most egészen pontosan. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, izgalmas a reggel, és most furcsa sorrendben köszöntöm a hát a műsor résztvevőit, itt van Anett. Anett, jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És itt van a Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Jó reggelt, szia! És akkor ugye itt van egy csomó SMS, és minden SMS azzal foglalkozik, ami ugye most mi már látjuk ezeknek a képeit. Hol lehet egyébként nézni ezt élőben?
2: Hát a Facebook oldalunkon folyamatosan live-ban vagyunk természetesen, úgyhogy aki oda felmegy a Bocskor Facebook oldalra, az látja, hogy mi történik éppen Miskolcon.
0: Igen, na baromira várom a mai kukás reggelt. Amúgy este megnéztem a Tillatillás podcastot, amiben szerepelsz, ajánlom mindenkinek. Laca Biáról. Igen, az jó, jó beszélgetés lett, Tillát szeretem. A dohányzásról szól egyébként. Jó reggelt, Unimogmen! Évinek sok sikert kívánok a mai dolgos rakodói naphoz. Legyen büszke arra, hogy kollégánk lett, még ha csak pár órára is. Lacikának köszönöm a dokumentálást. Maradunk végig, Gösi Tibi Rámpa vezető. Főni eddig volt Unimogmen, most már van Recycling Lady, teljes a csapat, Jóci a bordíler. Szép reggelt, bocsi, mire ezt az üzenetet olvasod, én már úton leszek Évihez, mert valljuk be, kevés különlegesebb látvány van annál, mint egy olimpiai bajnok úszónő kukás ruhában. Ez egyszerűen nem hagyhatom ki. Találkozunk ott, Pusztantás Zsolt, tehát a Zöldséges Zsolt megy.
2: Zsolt, jól van, Zsolt. Hát vigyél valami reggelit az Évának, mert hát ez biztos, hogy már korog a gyomra.
0: Korog, igen, jó reggelt, a Tankcsodás Pityú. Igen, én attól féltem, hogy Lacika zaklatja Évit ugye előző este a szállodában, de nem történt ilyen.
2: Komolyan?
0: Én beszéltem Évivel ma reggel. Aha. Lacika nem zaklat, de most akkor a Pusztantás Zsolt fogja zaklatni. Na jó, hát gyerekek, mi már látjuk a képeket, és szeretném látni őt is, meg főleg hallani Miskolcról élőben Risto Évi. Szia Évi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Na, hogy tetszik a munkaruhám?
0: Nézd, nagyon tetszik, de bevallom, hogy azt hittem, hogy ez narancssárga lesz. Tehát régen az én gyerekkoromban narancssárga volt, és nem ez az UV sárga, vagy UV zöld, de biztos, hogy közlekedési, biztonsági szempontból ez, ó, visszaverő csík, bakancs.
2: Ez igen.
3: Bakancs, visszaverő csík, kesztyű, kaptam munkakesztyűt, de a legjobb, akkor hagyj mutassam be a kollégáimat, kezdjük ezzel, jó? Imre 21 éve dolgozik.
0: Hello Imre, szia!
3: És itt van Karcsi, ő fogja vezetni a kamion.
0: Kamion.
3: Hát miért? Nézd, ez egy kamion, tehát ez nem kis autó. És közétek el, hogy felvettem a munkát, és kaptam munkaszerződést, kaptam munkaköri leírást, meg kellett szondáztatni, és konkrétan egy falra ki van szerelve egy fonda, azt meg kellett fújni, és utána alá kellett írnom, de csak azután, hogyha negatív. Tehát ez minden reggel így veszik fel a kollégák a munkát, hogy meg kell szondáztatni, vagy megszondáztatják őket. És ez nagyon kemény, tehát végigmentem mindenen, de amit egyébként mindenkinek kell csinálni.
0: De Évi, de tartottad, amit én mondtam, hogy 8:30-kor hagyd abba az ivást tegnap este?
3: Nem ittam, egy kortyot sem.
0: Ez nehetetlen.
3: De tényleg ez hihetetlen mindenki számára, de higgyétek el, hogy nem ittam, mert hogy annyira izgulok, mert hogy én most itt fogok majd ma utazni hátul, és ezt már kipróbáltam. Nagyon kemény.
0: A hallgatóknak hadd mondjam el, akik ugye nem látnak téged most jelenleg, tehát ugye ebben igen, a sárga visszaverős ruhában van, jó, bőven van szabva, hogy legyen mozgástered, ugye? Igen, és egy igen, telepen, igen, tehát még nem kint a városban, ott áll ez a kukás autó, és az előbb a Lacika megmutatta, hogy van az a rálépő, ugye? Ezt megmutatták neked, hogy erre hogy léphetsz rá, hogy kell kapaszkodnod?
3: Így van, attól úgy van, hogy képzeljétek el, hogy kettő helyen kell kapaszkodni, és én azt hittem, hogy ez egy teljesen fixen tartó történet, amire ráállok, és képzeljétek el, ez egy ruganyós hát egy rugó tartja, amitől, hogyha ugye belemennél mondjuk egy kátyúba, akkor azt ugye te így nem nagyon érzed meg. Két helyen lehet kapaszkodni, és már elmondták, hogy gyakorlatilag ez a, ilyenkor, ha rajta állsz, akkor a kamion csak előre tud menni. Például nem tud tolatni.
0: Nem tud tolatni, ha ráállsz, de zseniális.
2: Profi.
3: Így van, aztán vannak a gombok, ugye régen ilyen karok voltak, emlékeztek.
0: Ah, az volt szép, de, igen.
3: Ugye, így van, és most már csak gombok vannak, és nem tudod addig a gombokat aktiválni, amíg te rajta állsz. Tehát nem tudsz felszedni semmit, tehát nem tudod a kukát beleönteni, mert hogy azt is érzékelj, tehát egyébként ezek a kukásautók annyira be vannak biztosítva, hogy vigyázzanak az emberekre, de mindegy, és akkor gombokkal lehet itt majd irányítani bele a szemetet.
0: Ezt már tudod, ezt tudod kezelni? Mert látok egy piros gombot, látom, hogy az a legdurvább.
4: Próbálj
0: a piros
4: ki, gomb, próbálj
3: majd
4: ki.
3: Próbáljam ki, akkor a zöldet.
4: Az a kanál.
3: A zöldet benyom, a kanál elindul. Ugye mi a kanál? Amikor beleöntöd a szemetet, és akkor így gyakorlatilag ő összenyomja majd.
0: Azt a mindent. Igen, most látom, tehát
4: ugye... Hogyha le akarod állítani, akkor rálépsz, és akkor megáll.
3: Látjátok, hogyha ez olyan biztos, hogyha ráállsz erre a lépőre, azonnal megáll. Minden megáll.
0: Hát azért, mert nem akarják, hogy beugorjál. Igen.
4: Ha nyomod még egyszer, nyom meg, akkor meg elindul a kanál.
0: Aha, állat. Tehát ez most olyan, csak megint a hallgatóknak mondom, hogy ha belenézel hátul ugye a kukás autóba, a gyomrába tulajdonképpen, akkor elindul egy ilyen nagyon nagy vas szerkezet, ami összepréseli a szemetet, de abban a pillanatban, ha Évi rááll a szörfös deszkájára, vagy mire, akkor ez a dolog leáll, véletlenül azért, hogy Évi bele ne essen, és ne nyomja össze Évit.
2: Ahogy közel van hozzá ember, abban a pillanatban ez munkabiztos. Szuper.
3: Így van. És akkor gyakorlatilag mindegyik gombnak van jelentés, az egyik ugye felemeli a kukát, a másikkal pedig ugye bele lehet önteni. Megpróbálhatok mindent ma.
0: Ez a piros, az a piros, az a vészleállító?
4: Jó, mert nyugodtan.
3: Nézzétek, hogyha ezt megnyomom, ez fogja
0: felemelni. Itt most kiemelkedett egy nagy gépzsíros emelő tengely. Azt a mindenit. És ez azt gondolom, amire ráakasztják azt a ma már más fajta kukát, és ez dobja be a gyomrába, ennek az állatnak a gyomrába a kuka tartalmát.
2: És ahogy láttam, addig kell nyomni, ugye, ameddig fel nem ér, tehát ez nem automatikus. Aha.
0: Évi, milyenek a szagok? Milyenek a szagok?
3: Annyira nem vészesek még egyelőre, hát egyrészt üres még egyébként a tartály, úgyhogy, de itt a telepen is sár, tehát nincsen semmilyen bűz, tehát azt el kell mondom, én is arra készültem, hogy majd itt egy ilyen komoly illatokkal találkozom, és teljesen olyan, mintha a városban lennénk, tehát vagy azért, mert már eltettek mindent, de tényleg nem érzem azt, hogy itt személyszag lenne.
0: Jó, próbálom megjegyezni mindenkinek a nevét, most akkor akivel te mész, és szörfözöl a városban, ő az Imre.
3: Imre.
0: És aki vezeti az autót, ő a?
3: Karcsi.
0: Oké. Jó, akkor én most figyeljetek mindannyian, mert a McLaren-es mindent megtudott, és leírta nekünk SMS-ben a miskolci kukázásról, vagy hogy mondjam, szemétszállításról. Azt mondja, hogy megnéztem egy pár dolgot. Miskolcon 150 évre nyúlik vissza a szabályozott szemétszállítás. Náluk működött elsőként hazánkban szemétégető az 1900-as évek elején. Tavaly ünnepelték a 196 milliómodik kuka ürítést. Külön ünnepnapjuk is van, a makuka, a miskolci kukások napja, november 24. Egy kuka ürítő munkás naponta 15-20 kilométert fut az autó után, és kb. 2000 kukát emel meg. A kuka szó maga egyébként egy német cégnév, eredetileg szeméttároló edényeket gyártó cég neve volt, és a kukás autóról annyit, hogy 12 tonna szemetet bír el, préselő ereje 40 tonna, ezért nehessé bele Évi, és lehet egy negyedére tudja tömöríteni a rakományt. Na mit szóltok?
3: Nagyon komoly. Ez elképesztő.
0: Milyen márkájú egyébként a kukás autó? Csak mutassátok az elejét?
4: Scania.
0: Ja, Scania! Hát ezt mondták tegnap, hogy Évi Scaniát válasszál.
3: Így van. És egyébként ehhez kamionos jogosítvány kell?
0: Ezt most nem értettem. Egyébként hadd üzenjem Évi, és ez most függetlenül mindenkinek, hogy nagyon gyorsan szedje össze magát a hangosztály, mert ezt még egyszer, ezt a hangot nem szeretném így hallani. Ez olyan borzalmas, ez a telefonos hang, hogy az elképesztő. Tehát gyorsan, ami a rádiónak mikrofon vagy valami, ezt cseréljétek ki, mert ez hallgathatatlan, jó? Ezt az álmos kollégáknak üzenem, és akkor meg nektek meg elmondom, mert nyilván Évit tudjátok, ugye az útvonalat, tehát most ti ott vagytok, hol vagytok?
3: Mi most itt vagyunk a telepen, és innen fogunk menni, 6 óra 50 körülre odaérünk az Orgona és a Pajtás utca környékére. Ez nagyon fontos, hogy ott fogunk majd, tehát ott lehet minket megtalálni. Aha. Most beülünk a kamionba, és az a lényeg, hogy a városon keresztül nem mehetünk úgy végig, miért? Hogy én rajta állok, mert 25 km/órával mehet csak így a kamion, és benne van a munkaköri leírásban, hogy közlekedni nem lehet vele, csak hogyha szemetet szállít, vagyis hát tudod...
0: Hát akkor rakjál valami szemetet a zsebedbe.
3: Nagyon örülök, hogy a munkatörvényt meg a munkaköri leírást
0: tehát... De milyen hivatalos lettél, Évi, azért nem így ismerlek, tehát, hogy...
3: De próbáljon, Gábor, hát szívesen ugrálnék én is leföl a városba. De a lényeg az, hogy az Orgona és Pajtás utcában ott fogunk majd állni rajta, és ott fogjuk majd megmutatni, hogy milyen, amikor menet közben mit érez az ember.
0: Orgona és Pajtás utca és környéke, most azoknak mondom, akik ott ma reggel kukát kitesznek, tényleg Évinek egy reggeli, egy csokor virág, minden jól esik, egy bombon.
2: Igen, mert ahogy hallottuk, egy ilyen 15-20 kilométert fog ma reggel futni a kukás autó mellett mögött.
3: Úgyhogy hát annyit
0: úszni szokott, nem futni.
2: Úgyhogy frissítőt is készítsetek neki.
0: Így van. Egyébként ott... Ott van a nyakadban valahol a kukásruha alatt az olimpiai érmed?
3: Persze, azt is hozom, hát ha. Dehogy is, hogy nem lehetem elhozni, mert ha belesek, legalább az maradjon meg anyukámnak. De tényleg.
0: Tegnap fotókat nézegettem róla, Dévi.
3: Hát nagy bajba lehettél. Azért ennyire ne keseredjen, Gábor. Nem kell keresni a helyemre még senkit. Azért nem vagyok senkit, de azért majd megyek haza.
0: Na jó van, na jó van. Hajrá, akkor okay. Találkozunk nem sokára, és akkor majd jelentkeztek. Akkor már gondolom a helyszínről, ugye?
3: A helyszín környékéről.
0: Tehát Komlós tető, ugye Miskolcnak az a kerülete, és akkor ott a Pajtás utca, illetve az Orgona utca környéke.
3: Így van.
0: Oké, rendben. Puszi, Évi, köszi, szia, szia.
3: Sziasztok.
0: Hello, hello. Na jó, szóljatok nekik, hogy ez botrány.
2: Ezt nem is gondoltam egyébként, hogy ekkora fizikai igénybevétel.
0: Én nem gondoltam volna, hogy nekünk a műszaki osztályunk erre képes, hogy egy iPhone-t beledug az Évi fülébe. Én meg ezt nem gondoltam volna. Tehát ez tényleg a hangosztály minden tudománya?
2: Nem tudom, most ez váratlan.
0: Nem csak engem ez sajnos felbosszant. Na mindegy, jó, mondjad még egyszer, bocsánat.
2: Ja, hogy ekkora fizikai igénybevételben vannak a kukások minden reggel. Tehát, hogy az egy dolog, hogy oké, oda húzzák a kukát, vagy oda forgatják fel, de hogy ennyit futnak, meg ennyit emelnek, hát ez brutális.
0: Hát ezt nem tőlük tudtad meg, hanem a McLaren-es.
2: A McLaren-es. Évi elől ezt elhallgatták.
0: Igen, Imre és Karcsi. Na jó, ők viszik most az Évit, de például én azt sem tudtam, hogy nem lehet végig szörfözni a városon, érted, amikor meg hátul ott kapaszkodsz, meg integetsz, meg minden, ha csak 25 km per óra alatt, és akkor, ha szemét felvétel van. Gondoltad volna?
1: Dehogy is, én semmit nem tudtam.
2: Azt hittad, úgy lesz, mint a Michael J. Fox a visszajövőben az elején, mi? Huli Louise-ra.
1: Persze.
2: Huli Louise.
1: Kezd újra. Nem, én azon gondolkodtam, hogy akkor ezek szerint ezért még nem láttam tényleg ilyen pocakos kukást, de azért, mert akkor 15-20 kilométert, ha lefut, tehát akkor neki nem is kell edzőterembe járni.
0: Ez egy bölcs gondolat volt, Anett, köszönjük szépen. Na jó, az a helyzet, hogy most egy picit minden meg lett kavarva, de próbáljunk menni így a menetrend szerint. Igen, a napi hír, sajnálatos hír, Scherer Péter elhunyt, tényleg egy fantasztikus manus volt. Én nem tudtam egyébként, hogy beteg, nyilván ti sem, gondolom, nem. Mindenki számára nem. Meglepetés volt, de a színész kollégák azt nyilatkozzák, hogy ők tudták, hogy baj van, de nem, hogy ekkora, és tényleg Isten nyugosztalja, egy nagyon-nagyon jó srác és egy baromi jó színész.
2: Óriási veszteség egyébként, személy szerint engem is megrázott tényleg.
0: Igen, na. Időjárás jelentés Anettől. Összekapta magát az időjárás, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést, egyet zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett simán 20 fok felett lesznek ma is a maximumok, jók a kilátások a folytatást illetően is. Felicia és Bernát névnap van ma.
1: Voltak névnapot nekik.
0: Ma van a méhek világnapja.
2: Méz meg ilyenek.
0: Igen. Csak én nem hiszem, amikor itt a különböző ilyen méh legelőkről, vagy
2: mélegelők, igen.
0: Ilyenekről beszélgettünk.
2: Igen, itt előszeretettel a fővárosban is pakolják ezt a mélegelő táblát, hogy ne kelljen lenyírni a parlagfüvet, meg ilyenek.
0: Tehát igen, ez amikor már nem tudunk kertészkedni a fővárosban, mert egyszerűen izék vagyunk, nem tudom, akkor meg mélegelőnek nevezzük át a gazt.
2: Ez történik, igen.
0: 80 éves Cher.
1: Ma.
0: Azt a minden.
1: És milyen jól néz ki.
0: Nagyon jól néz ki, de még mindig ezt a tinit játsza? Ezt most komolyan. Igen, de azt játsza?
1: Igen, abszolút. De bejön neki, tehát, hogy fitten tartja magát a 40 éves pasia, vagy valami ilyesmi, nagyon fiatal. Igen.
0: 45 éves lett Iker Casillas. 69 éve született Lucélia Santos, brazil színésznő, aki ugye az Izaura volt.
1: Igen, hát így ismerte meg Magyarország. Ne viccelj, hát annyi
0: így
1: Izaura
0: a köztudatba, és így ment ki.
1: Annyi Izaura lett, Kovács Izaura, meg ilyen Izaurák.
0: Na jó, de azért Magyarországon van egy réteg, mondjuk így, amely szívesen nevez el külföldi sorozatokról gyermekeket.
2: Egy ideje már az iPhone-ról is megjelent.
0: 94 éve Amelia Earhart, amerikai pilótanő, egyedül átrepült az Atlanti-óceánt. Ő volt a második Charles Lindbergh után, és hát aztán ő eltűnt, a mai napig nem lehet tudni, hogy ő hol van. Fantasztikus az életútja egyébként ennek a nőnek, emelem kalapom előtte, de tényleg annyira jó lenne tudni, hogy hol, hát véletlenül zuhant le. Tehát,
1: igen, de voltak ilyen kószahírek is, hogy valahol élt és megöregedett, meg mit tudom én, hogy
0: mindenféle legenda
2: igen.
0: Volt, igen.
2: Elvisszel és Jackóval együtt, igen.
0: Igen. Igen. 1939-ben ezen a napon a Penem elindította az első transatlanti járatát, transatlanti értsd Tengeren túli.
1: Igen.
0: Igen. Jó, na, szóval ezek vannak, időjárás Gyuritól, Tapolca 9 fokos és 20 fok lesz ma már, és napsütés. Sopron 8 fokos, 21 lesz napsütéssel, Calgary 3 fokos, 10 fok lesz felhősen, Szeged 8 fokos, 20 fok lesz napsütéssel, Budapest 9 fokos, és 21 fok lesz itt is napsütéssel.
2: Igen. Visszatér szépen ez a jó májusi idő, és hát hétvégére valami irtózatos, szinte nyári lesz,
1: 27
2: ugye?
1: Fokot ígérnek hétvégére.
0: Igen. Én már 30-at is láttam.
1: Legyen így.
0: Na mindegy, szóval, hogy nagyon-nagyon meleg. Gyerekek, az egyik témánk, ez tök érdekes, és most itt Cherről is juthatott volna eszünkbe, mert a 80 éves Cher, Anett, te mondtad, hogy 40 éves a pasi, a kb, de kb ennyi,
1: de igen. Kb, igen, pontosan nem tudom, de nagyon fiatal.
0: Hogy micsoda a korkülönbség. És az ember először megdöbben, meg régen ugye úgy volt, hogy hát egy férfi és egy nő között a férfi javára legyen 1-2 év, 3 maximum, az az ideális. Az az ideális. És ma egyre többször tapasztaljuk azt, hogy nagy korkülönbséggel élnek párok, és ezeket valahogy a társadalom mindig megítéli, nem pozitívan. Ugye? Tehát Cherről most mit gondolnak?
2: Hát igen, főleg egyébként, hogyha a nő az idősebb, tehát akkor szoktak nagyon furcsálni, de ma már nem ritka egyébként ez a 15-20-25 év is akár férfi és nő között a férfi javára. Amúgy ez is simán van.
0: Mm. Igen, abszolút. Igen, most én is töröm a fejem, de ugye én is korkülönbséggel vagyok a párkapcsolatban, teljesen jól működő. Anett is korkülönbséggel, te a te javadra, ugye?
1: Igen.
0: Gyuri, te is szereted az épp érettségizett lányokat. tehát, hogy mi...
2: Na, most, hát na.
0: Hát de legyen érettségie mindenkinek,
2: azt
0: nem?
2: Mindenki, az fontos. Azért van beugró, igen.
0: És mi, hát hányszor volt az, de te nem is engedted volna át, a küszöbödön nem mutatja meg az érettségét.
2: Kosztolányi tételt mondd csak el nekem, hogy van?
0: Hát vagy az érettségit.
2: Igen, bizony. Igen.
0: Na jó, szóval a lényeg az, hogy képzeljétek el, most bemutatunk nektek egy amerikai párt, hát bemutatunk nem személyesen, de a sztoriukat elmondjuk. A Csajci 26, a Pasi 60. 34 év a korkülönbség. Graysonnek hívják a csajt, a Pasit Kevinnek, egyébként mind a kettő tök jól néz ki. Tehát Grayson egy ilyen tetovált, vagány, szőke csaj, jól néz ki, tényleg, és Kevin egy 60-as, aki nagyon formában van, tehát olyan izmos a csávó, hogy a Gyurinak még le kéne menni plusz heti háromszor.
2: Kb. Tehát megirigyelném, abszolút. Tehát, és rájuk nézel, és azt mondod így első ránézés, hogy okésak.
1: Hát tök annyi, okésak. Olyan harmónia van köztük a képek alapján, meg ahogy beszélgette a videó alapján, hogy az elképesztő.
0: És nyilvánvalóan őket is megítélte a társadalom, és ők azt mondják, hogy őket baromira nem érdekli semmi, ők egyszerűen jól vannak. És nem anyagi okokból vannak így együtt. Azt se tudom, melyik a gazdagabb egyébként. Nem is ez a lényeg. Azt mondják, hogy nekik van 4 alapszabályuk a kapcsolatukat illetően, ami őket összetartja, és amiket betartanak. Ez a 4 alapszabály érdekes, és most akár korkülönbség, akár nem korkülönbség, de ezt, mint párkapcsolati alapszabályt, ezeket érdemes egyenként végignéznünk, jó?
1: Ja.
0: Elmondom ezt a négyet, minden este együtt imádkoznak hangosan.
2: Wow, hát ez itt már meglepő, hogy valószínűleg őket ezek szerint a vallás tartja ennyire össze, és lehet, hogy ez a óriási korkülönbségben is egy áthidaló lehetőség.
0: Hát tartja, vagy hozta, majd megbeszéljük ezt a hit, a közös hit. Másik, na ez nagyon izgi. Nem fogyasztanak alkoholt egymás nélkül.
1: Nagyon
0: cukor. Na ez milyen?
2: Te is bevezetnéd a Csabinál, mi a net?
1: Igen.
0: Én nem hiszem, hogy azt tudnám.
1: Akkor alig inna a Csabi, hogyha bevezetnénk, hogy csak közösen iszunk.
0: Igen. Miért? Igen, inkább az lenne, hogy te innál sokat. Hát csak közösen isztok. Hát a Csabinak van egy tempója, akkor húzzál bele.
1: Hát azt nem, figyelj, azt én nem tudom.
0: Nem lehet bírni?
1: Nem lehet bírni. Tehát újra kell születnem.
0: Aztán konfliktus közben is igyekeznek segíteni a másiknak. Ezt majd elmondom, ez pontosan mit jelent. És hogy nem pontozzák egymást, tehát azt, hogy ki mit tett bele a kapcsolatban, nem pontozzák egymást, hanem mindketten külön-külön 100%-ot adnak be, ez nekik a 100/100-as szabály. Tehát nem azt nézik, hogy én annyit teszek bele a kapcsolatba, amennyit a másik, mert látom, hogy az egy lusta disznó.
2: Pedig pontosan ezen, amit mondasz, hány kapcsolat tönkre tud menni.
0: Tudom!
2: Én is ismerem
0: abszolút,
2: ezt.
0: Én is ismerem ezt. Hogy nekem sincs már kedvem elmosogatni, amikor látom, hogy ő is ott halomra ott hagyja. Tehát, hogy abszolút ismerem ezt, hogy nem a másikhoz mérem azt, hogy én mit teszek bele, hanem én 100-at teszek bele.
2: Jó,
0: ő is 100-at
2: tesz meg,
0: bele.
2: Lehet, hogy tanulhatunk tőlük bőven.
0: Szerintem van mit.
1: Igen, igen.
0: Ez az egyik témánk. A másik témánk pedig, nem tudom, hogy hallottátok, a főváros tényleg az agyamra megy. És most azt hallottuk, olvastuk, hogy július 1-től kivezetik a parkolóórákat. Mert eleve a parkolás az egy tragédia ebben a városban.
2: Teljesen. Tehát átláthatatlan. az, hogy különböző határok hol vannak, hol van, tudsz parkolni, hogy tudsz parkolni, de eddig legalább láttál egy parkolórát, és akkor bedobáltad az apródat, és jó eséllyel akkor nem büntettek meg.
0: Ez ilyen a fizetős parkolás, de valóban, tehát amit mondasz, tehát hogy van egy utca, és az egyik oldalán egyfajta négy számjegyű kód van, a másik oda más, de hát azt nem látod, nem, nincs mindenhol méterenként kirakva, de ebből nagyon-nagyon sok baj van, és ahogy mondod, vagy SMS-sel, vagy applikációval, de ugye van lehetőséget készpénzzel is fizetni, amit most megszüntetnek. Július 1-től megszüntetik.
2: Tehát fogják magukat, és leszerelik a fizikálisan elérhető automatákat, úgy, ahogy van.
0: Nagyon úgy tűnik. Most gondolj bele abba az idősebb autósba, aki, én ismerek olyat, aki nem használ okostelefont. Tehát hogy fog az ember fizetni? És eddig oda ment, és akkor bedobta a kis százasait, meg nem tudom, és így fizette ki a parkolást. És ezt a lehetőséget elveszik. Vagy egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Tehát egyszerűen technikailag ügyetlen, mert idős. Hát ilyen van.
2: És egyébként meg nem is kell nagyon idősnek lenni. Gondolj bele, valaki, aki nem jár Budapesten rendszeresen, feljön vidékről, az most úgy fogja kezdeni, hogy tényleg egy gyors talpalót elkezd, letölt egy applikációt, utána kell járni a külön annak, hogy hol és hogyan fog bankkártya adatokat kell majd beállítani, ilyesmi. Tehát, hogy ez horror.
0: És van még egy agyrém, hogy állítólag lesz majd valami iroda, ahol te befizetheted készpénzben is. De hát hogy? Tehát én akkor önbevallásos alapon mondom, hogy én az Izabella utcában álltam 2:34.
2: Aha.
0: Vagy nem tudom. Tehát ezt egyszer el nem tudom képzelni, és akkor majd neki el kell menni hozzá az irodához, ott is leparkolni.
2: Hát még egyet parkolsz.
0: Még egyet parkolsz. Szóval gyerekek, erről beszélnünk kell, és ezért beszélünk ma. Nagyon sokan tiltakoznak ez ellen. Sok egyesület, többek között a Zöld Utat a Közlekedőknek egyesület is, és ennek az elnöke Legin István, és vele beszélünk erről, hogy ez reagál egyáltalán a főváros erre.
2: Nem tudom. És ezzel együtt egyébként komolyan emelkednek megint a parkolási díjak.
0: Ja, igen, az is. Tehát kiveszik az automatákat, plusz 25% emelnek.
2: Ha már a buli, akkor legyen nagy.
0: Akkor legyen buli. Nem, ez pofátlan. Tehát tényleg ez a város élhetetlen. De nem baj, ezt megbeszéljük. Aztán Agrár Szerda van ma Vokcival, és ez nagyon érdekes. Azt tudtam, hogy az egyik legtartósabb élelmiszer ez a méz. De azt mondja, a német fekete kenyér is, amit én személy szerint nagyon szeretek. Ez nagyon tartós, nem tudom miért, mert van egy nedvesség, hát ez be tud pálni.
2: Képzeld el, hogy olyan eljárással lehet tartósítani, ami egyébként nem is egészségtelen, hogy akár évekig képes működni, és évekig meg tudod enni. Hihetetlen. Úgyhogy ebbe fog beavatni minket a János, hogy mit tanulhatunk a tartósításból, meg hogy egyébként ezeket a klasszikus módszereket, ezeket hogyan tudjuk otthon is felhasználni akár.
0: Na, Évi nincs.
1: Nincs, viszont ugye a tegnapi nap legjobb pillanata.
0: Te el tudod mondani?
1: Hát nem tudtam,
0: hogy megnézted. Jó.
1: Egy kínai pár ugye kitalálta azt, hogy nem volt pénzük az esküvőn arra, hogy táncosokat meg énekeseket fogadjanak, és miután a srác pankrátor volt, ezért úgy döntöttek, hogy akkor megbirkóznak a nagy közönség előtt, és az annyira beindította a fantáziánkat, hogy Évi lett a kócsom, és a végén én is megvertem Csabit.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Anett, vegyél példát egy kínai párról. Tegnap olvastunk róluk, képzeljétek el, ők nagyjából két filléből csináltak egy óriási sót az esküvőjükön, mert az ő költségkeretükben, ellentétben Anettékkal, nem fértek bele táncosok, meg drága zenekar, meg pompa, és ők úgy döntöttek, hogy ők, mint házaspár, egy birkózó meccsel, saját birkózó meccsel fogják szórakoztatni a közönséget, mert egyébként a pasi hivatásos pankrátor, tehát ezt tudni kell, hogy ő ért hozzá, és akkor az ötlet jött, hogy aki nyer, az örökre mentesül a házi munka alól.
2: Wow, még tétje is volt, nem is kicsi egyébként.
1: Óriási.
2: Ez egy nagy felajánlás.
0: Így van. Na hát a vőlegény, képzeljétek el, hát hogy, másképp mondom, az asszony győzött. Egy olyan dobással, láttuk is, elkapta a fotós, tehát repül a csávó, egy olyan dobással, hogy ihaj, tehát, hogy ugye, ez elég
6: abszolút
0: rendes.
6: Egyébként így, hát egy ilyen alulról a vállát megfogta, és hát ilyen másfél, vagy egy méter magasról ledobta.
2: Lábai a levegőbe, ideig hallatszik, ahogy huppan a csávó.
0: Pontosan, a NASZ nép halál boldog, mindenki a telefonjával filmezi az eseményt.
6: És mindenki mosolyog, látjátok?
0: És mindenki mosolyog, tehát ez óriási, így van. Na jó, a vőlegény bevallotta, hogy ő hagyta magát. Mert azt mondja, ő nem tudta volna elviselni, hogy a felesége csináljon mindent otthon.
2: Ó, én pedig már azt hittem, hogy ilyen pankrátor, hogy egyből lenyomta az asszony egy kis oktatás után. De ez így helyes. Nyilván úr akart lenni, és én azt gondolnám, hogyha a feleség nagyon szereti ebből adódóan a feleségét.
0: Így van.
2: Ha a felesége is ennyire szereti őt, akkor valószínűleg azt fogja majd mondani otthon, hogy nem, drágám, azért mindent nem te csinálsz, együtt csináljuk, nem? Nem logikus?
0: Nem, de nem.
6: Nem, nem logikus. Nem logikus. Megnyertük, megnyerted, vigyed.
0: Igen, ez a sportolói szemlélet, amit hozott magával Éva.
2: Éva.
6: Ne!
2: Éva, tökéletes katona, elintézte.
0: Éva a minisztériumból.
6: Melyik minisztérium?
0: Sportminisztérium.
6: Igen, igen, igen.
0: Annak. Sportminisztériumból Éva. Szóval ő, igen. Na jó, a lényeg az, hogy ezt itt most szépen letisztázták, az ő közös életük előtt, de szerintem egy csomó olyan dolog van, amit egyébként tök jó, hogyha a párok letisztáznak, már jó előre, hogy ez hogy lesz, nem? Tehát, hogy például, Gyuri, amikor te együtt vagy egy nővel,
2: aha,
0: akkor te azt nem tudod még, hogy ő a feleséged lesz-e vagy sem. Ugye azt nem lehet tudni az elején.
2: Nem, mindig így futunk neki, aztán ez valahogy általában kisiklik.
0: Így van, te feleségként tekintesz rá, és szépen leépíted őt.
2: Igen, igen, fogynak a pontok a végére, igen.
0: Így van. Tehát maximális pontszámmal indul a hölgy, és aztán gyakorlatilag, mint egy ilyen virágból a szirmokat így tépkedett ki, és akkor a végén már csak az a poros korong marad.
2: Igen, és hát ez elhervadt. Sajnos. Olyan szép volt az elején, de...
0: Tudja egyébként, amikor kitépkedsz egyet szirmot, hogy az ki van tépve?
2: Megint egy szirom mínusz iszok.
0: De nem terrorizálod ezzel, hanem egyszer csak...
2: Nem, adok hozzá hangot, egy ilyen... Ebből tudja, hogy egy megint bukó.
0: Na jó, gyerekek, itt ugye beszéljük végül, hogy milyen pontokon lehetnek vitás dolgok. Kötelességek, jogok, ugye? Milyen arányban osztozunk a költségeken? Ezt érdemes-e letisztázni jó előre?
6: Ez nagyon fontos.
2: Nagyon. Ha komolyan tervezünk valakivel, akkor szerintem ez az egyik legfontosabb. Igen.
0: Uh-huh. Jó. Ki az, aki hajlandó harcba szállni azért, szó szerinti harcba, lehet az birkózás, bármi, hogy ne kelljen a anyagilag beszállni a házasságba.
6: Én. Azonnal. No.
0: Érdemes-e tisztázni a szexuális mennyiséget?
6: Abszolút.
2: Én ilyen megbeszélős típus vagy,
6: úgy látom. Igen, én szeretném tisztázni, ne érjenek meglepetések.
2: Igen, ez fontos. Ez nem nekünk is fontos. Lehet, hogy fontosabb, igen, mint ez az anyagi osztozás.
0: Én azt gondolom, hogy fontos maga a téma, de az, hogy mennyiséget előre megbeszélni, hát hogyan? Hogy mennyi jár?
2: Ez változik.
0: És akkor, hogyha nem adja, akkor elveszed?
2: Nem, mi nem az a kultúra vagyunk.
6: Elveszem.
0: Én jelvesz.
6: Ami jár, azt jár.
0: Azt a rohadt. Oké, na ezért jó, hogy beszélünk erről. Szóval, hogy ezt a mennyiséget, ezt letisztázni, ezt ne felejtsük el, hogy minden kapcsolatban is ugye van egyfajta hervadása ennek a lelkesedésnek, szexuális lelkesedésnek.
2: Akkor mit csinálsz?
0: Az évek során, akkor mit csinálsz, amikor be van írva a nem tudom, heti hét?
6: Akkor mondom, hogy be van írva. És ami jár, az jár. Szedd össze magad.
0: Igen, csak ez szerintem egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet, mert nem lehet számon kérni, nem lehet azt mondani, hogy itt van leírva, kicsikém, akkor gyerünk.
6: Hát én szóval, egy SMS-t küldenék. Kezdünk.
2: Ha itt vagy, ha nem kezdünk.
0: Azért mondom, hogy a minisztériumból jött. Jó, na jó. Gyerekek, akkor itt vannak ezek a sarkalatos témák. Mondjuk az összes ilyen pontban, tehát szexlóvé, takarítás, ugye ez volt a
2: fő pontok.
0: Igen. Évi, ha te győzni akarnál, és egy ilyen sporteseményen mérhetnéd össze az erődet, melyik harcnemet választanád? Tehát itt lehet judo, skander, box, tehát amit gondolsz, melyiket választanád a győzelmed érdekében?
6: Hát, box, judo, ez a kettő.
0: Egyszerre?
6: Hát
2: ahogy
0: tehát hajlandó vagy a szexér, a gyerekér és a lóvér ütni, rugni, dobni a leendő férjedet.
6: Nézd, egy iponnal zárnám. Ugye az a gyakorlatilag kiütéses győzelem. K.O. bármi. Aha. Tehát, hogy ezeket megpróbál. Nézd, azért nagy a tét. Ez azért egy életre szóló történet.
0: Mind a három kategóriában indulnál aznap?
6: Szerintem mehetne. Hát most érted, a szex az abszolút kiütés, a lóvé kiütés. Takarításnál lehet, hogy engedném, hogy nyerjen, és akkor vállaltam valamit a kapcsolatban.
0: Uh-huh.
2: Tehát ebben a férjednek nem is lenne beleszólása, hogy milyen küzdelem zajlik, ott meg lenne csapva és kész.
6: Nézd, szerintem tudja, hogy kivel állsz
0: szemben. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Évi mennyire akar korrekt lenni, érted?
6: De a takarítást bevállalom. Nézd is, akkor marad.
0: De hogy más Gáspár egyébként milyen testalkatú, csak kíváncsi vagyok.
6: Jó.
0: Tehát ugye erős.
6: Én szerintem igen.
0: De meg, tehát ki tudnád ütni?
6: Hát egyébként nem, tehát nem kapnék tőle egy pofon, mert valószínűleg egy hétig egy irányba mennék.
0: Jó, nem tudom elképzelni, hogy jó, hát akkor de egy olyan.
6: De bevállalnám, tehát lehet, hogy van gyenge pontja. Megkeresném. Tehát nem biztos, ott viszont nem lennék a fair play szabályainak a megtestesítője. Tehát ott úgy...
2: Székláb meg minden, ami van.
6: Minden. Ahol érem, ott puffan.
0: Így, gyerekek, ez már kocsmai lesz. Anett, tegyük fel, ugye eljegyzési parti van, jó?
1: Jó.
0: És a tét az ebben a versenyben, hogy egyáltalán el leszel-e véve? Sima sörvirsli verseny a Csabi ellen.
1: Ha, két virslit, amelyik tudok enni.
0: Mit csinálnál, hogyha látod, hogy a Csabi baromira bírja, nyúlnál-e tisztességtelen eszközökhöz, volna-e bármilyen taktikát?
1: Elrejteném a ruhámba.
2: Tehát így lejteni?
0: Ja, egy oldalról, tudod, amikor oldalról lehet nézni csak az Anettet, és akkor a szája mellett letolja a virslit.
1: És akkor ott gyűjteném.
0: És akkor így kijössz egy döntetlenre, jó. Akkor van egy döntetlen sörvirsli verseny, mert akkor Csabi azt mondja, hogy jó van, akkor boxoljunk az igazságért. Megittatok 13 sört, 13 virslit.
2: Ebből bunyó lesz.
0: És igen. Ebből bunyó lesz, és felálltok, és akkor jön az adok-kapok, és azt veszed észre, hogy hirtelen kapsz egy ilyen bordás álcsúcs halánték kombót, tehát hogy Csabi nagyon komolyan gondolja. És megszólal a gong, és szünet van, és bemész a sarokba, ahol Évi áll melletted is, és ő az, aki ő a kócsod.
1: Ó, de jó.
6: Ne hagyd magad, az esküvőd a tét! És akkor Anettnek kezdjétek, így elkezdene a szeme így
0: bevérzteni.
2: Piros babát itt a Terminátornak, ez a lényeg.
6: És nem is látom Anettel, hogy elkezd hinni, majd hidd el! Meg tudod venni.
0: Tegyük fel, meg is nyered.
1: Igen.
0: Tudnál-e így leélni egy életet azzal, aki téged szarrá akart verni?
1: Nem. Biztos, hogy elhagynám. De először,
0: ez nem fel,
1: először megverném.
6: De már megverted.
1: Értem. És utána mondanám az Évinek, hogy na menjünk vissza vásárhelyre, Pestre.
2: Hát jó, hát kaptál egy párat, nem baj, ha összekevered Pestet vásárhelyre.
6: 13 sör után.
0: És a véres szemedre beülsz az Évi mellé, nem te vezetsz, gondolom.
6: Nem, az edző viszi.
2: Évi, mozog a fogam.
6: Várjál, kiütöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Hogy kutyának a közös játék felhőt lemaradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Sok napsütésre és 20 fok feletti maximumokra készülhetünk ma. Többet kereshetnek idén-nyáron a diákok. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Lejár éjfélkor az ESZI a bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfél szolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva, a NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat. Mater Rádiónak Bleyer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
11: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentjük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kasszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
10: Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Munkásságát számos díjjal ismerték el, és megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Tudtuk meg az úti informtól. Közben az M3-os autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát, a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz pontosan 8 perc múlva. Risto Vévi, most zárójelbe tesszük őt szegényt, mert ő ugyan ott van Miskolcon, de nálunk a technikai emberek képtelenek voltak a hangot megfelelni, de közvetíteni Budapestet, tehát egyelőre várunk. Ha nem tudnak rendesen megszólni, akkor nem szólalnak meg, és akkor nagyon sajnáljuk az egészet, de ez jelenleg nem jött össze. Viszont itt van Anett, Évi helyén ül.
2: Igen, ma kivételesen, de várom én is nagyon vissza az Évit. És képzeljétek el, hogy ugye ő hozta be még a hét elején a hírt, hogy Palvin Barbie kisbabát vár.
1: Igen.
2: És akkor én nagyon lelkesen mondtam, hogy kék ruha van rajta,
3: igen,
2: valószínűleg kisfiú lesz.
3: Meg előre.
2: Másnap ugye megjelent rózsaszín ruhában, úgyhogy az elméletem azt
3: lehet, hogy visszahallotta.
2: És a lényeg az, hogy a sztori az tovább folytatódik, tehát óriási lázban tartja nem csak a külföldi világ sajtót, meg a külföldi embereket ez a terhesség, hanem képzeljétek el egy magyar asztalos srácot is, aki nem mellesleg, nagyon helyes, megnéztem a képeket, ilyen tetovált fiatal srác.
1: Szereted az ilyen tetovált asztalosokat.
3: És igen. A fiatal szót ne hagyd ki.
1: Persze, ja, a fiatal, bocsánat, igen.
2: Igen. És ő úgy gondolta, hogy itt az ő nagy lehetősége arra, hogy világszerte ismert legyen. A közösségi média oldalán képzeljétek el, kiposztolta, hogy ő megcsinálná a babaszobát, elkészíteni a babaszobát Palvin Barbie-éknak. És miután...
1: Miért?
2: Szerintem ez nagyon cuki.
1: Mi van?
2: Figyelj,
1: hát én a Beliániba, vagy nem tudom, a Lucba mennék.
2: Nem, de hát ez egy magyar srác, a Barbie magyar, és...
1: De mi magyar?
2: Hát
1: nem is tudunk bútorokat csinálni.
2: Magyarországról, de szerintem
3: nagyon
2: ez a
3: jó asztalosaink
2: szerintem
3: vannak.
2: Nagyon jó asztalosaink
1: hát az van. Lehet, hogy jó asztalosaink vannak, de hát azért a gyerekszobámat azért mégiscsak a nagyiparra bíznám, és nem a Dezsőre.
2: Nem, én biztos, hogy a Dezsőt vállalnám, vagy választanám.
1: Akkor drukkolok.
3: Az, hogy vállalnád a Dezsőt, egy dolog, de most maradjunk a munkánál.
1: Vállalnám, bevállalnám, magamévá tenném, ezek szinonimák.
2: Minden esetre a Bence az infantáziámat is megmozgatta.
1: Tudom.
2: Mert...
1: De képzeld el, hogy nem te fekszel abban a babaágyban is Bence rajtad, hanem hogy egyszer csak megérkezik Palvin Barbie-ékhoz a faágy. Hát haló.
2: De ez egy baba szoba lesz konkrétan.
1: Hát ez még nagyobb baj.
2: Nem mindennek csinál. A srác egyébként szerintem nagyon jó marketing fogás.
3: Te belezugtál, ezt tudod?
2: Nem. Büszke vagyok rá, hogy ilyen leleményes.
1: Szerintem ez hírverés. Ez most tök komolyan mondom. Valószínűleg Palvin Barbie nem fogja azt mondani, hogy jó van, egyszer csináld meg a gyerek, szóval valószínűleg van Dilenkével, van elképzelésük arra, hogy milyen babaszobát akarnak.
2: Hát figyelj, nem tudom, de szerintem...
1: De azért beszélnek róla, és most mindenki megkeresi a tetovált Bencét.
3: És egyébként marketing fogásnak nem utolsó. Igen. És én nem tudom, ti, hogy vagytok vele, én nagyon bírom
1: jó,
3: azt, amikor jó, valaki
1: akkor
3: irányos.
1: Jó, legközelebb valaki Robert ügyes. De Niro gyerekének én csinálok babaszobát. Jó?
3: Ebből témát csinálok. Jó.
2: De álljál most neki.
1: Megcsinálom a babaszobát.
3: Legyártjuk a posztot.
1: De ez mi? Neked. Hát a halló.
3: Referenciát is fogunk küldeni a nevedbe, mindent, és hát, ha összejön.
2: A srácnak a posztja, tehát megkért mindenkit, hogy tegeljék be Palvin Barbie-t, hogy elérjen hozzá, uh-huh. És nem tudom hány tízezren, lehet, hogy már százezren megosztották, és nem kizárt, hogy eljut hozzám. És szerintem tartsuk azért tallomban, mert hogyha ő csinálja a Barbie-nak a...
3: Akkor hívjuk meg ugye vendégnek is ide mellé ülő
2: székbe. Meg, mert akkor lehet, hogy én is leadok egy-két rendelést.
1: Aha. Milyen szobára? Szadomazó szobátokra?
2: Igazadban olyan még nincs. Na minden esetre nekem...
1: A nagy fekete szadomazó szobátokra, Csabival?
2: Jézusom!
1: Lánc és bőr.
3: Különböző hinták. Bence, tudsz ilyen hintát is csinálni?
2: Én asztalos vagyok, tudod, nekem jó a fahinta. Na látod, már kaptam is üzenetet. Lehet, hogy a Csabi, hogy készüljön ez a szoba.
1: Nézd meg, ki üzent és mit?
2: Nem. Azt üzenték, hogy levették a hitelemet.
1: Igen, neked tényleg kéne egy ilyen asztalos. Na jó van, Anett, köszönjük szépen.
2: Egészségetekre.
1: Szívesen. Vagy hogy mondjam. Jó, kérdéses a miskolci bejelentkezés, technikailag nem tudtuk megugrani ezt egyenlőre.
3: Benne,
1: ha megugorjuk, akkor jelentkezünk, ha nem ugorjuk, meg nem jelentkeznek. Ez van most, jelenleg viszont egy érdekes párkapcsolati témáról szeretnénk beszélgetni, a korkülönbség. Sokszor volt már téma, tudom, most egyébként Sernél, ugye, szintén aktuális lett, ma 80 éves Ser. Még 79 évesen azt mondom, hogy jó van, oké, tök sima nyaka. Láttam múltkor egy angol tévéshowban. Mondta is, hogy 35 vagy 40 éves a pasia. Szóval, hogy mindent értek. A 80 az már egy olyan ijesztőbb szám, szerintem. De nem baj. És neki van ugye 40 éves pasia. Az emberek ezek nagyon-nagyon komolyan ítélkeznek, nem? Tehát mindig van egy ilyen bélyeg, hogy na, biztos azért, mert...
2: De hogy nem fordul meg a te fejedben is, hogy 45 év van közt, vagy 40 év van köztük. Mm-hmm. Tehát, hogy mit tudnak ők csinálni, ami egy 40 éves fiúnak jó, és mondjuk jó a sernek.
3: Hát ezt mondjuk jó. Akarod a választ, hogy magad is tudod.
2: Majd mondd el adáson kívül.
1: Mit tudnak csinálni, ami a 40 éves fiúnak jó, és sernek is jó?
2: Igen, tehát, hogy...
3: Jó.
1: Hát nézd, hát azért van. Tehát, hogyha voltak régen, mit tudom én, DVD gyűjteményeid, ott azért van egy skála.
2: De 80 éves a
1: ser. Lux videó. Lux
2: de
1: videó
2: 80
1: volt.
2: Éves a ser.
3: Zene alatt mutatunk videókat, jó?
2: Jó, köszi.
1: Miért neked nincs olyan, hogy ti nem szoktatok a Csabival úgy csinálni, hogy te nem mozogsz?
2: Ja.
1: Anett. Hát a kérdések válaszokat eredményeznek. Jó, de elmondom, miről van itt szó. Itt van egy fiatal, tehát egy amerikai pár. Az egyik fele fiatal, a másik kevésbé fiatal. Ugyanis a lány Grayson 26 éves, a férfi Kevin 60 éves. 34 év a korkülönbség, és egyébként mindenki elfogadja a környezetében ezt a korkülönbséget. Tök jól néznek ki mind a ketten. És van egy 4 pontos alapszabályuk, ami stabilan tartja a kapcsolatukat. És ezt a 4 pontot nézzük meg.
3: Igen, meg hát arról is dumáljunk egy kicsit, hogy ekkora korkülönbséggel a kapcsolatok, mert szerintem egyre inkább lehet azt mondani, hogy nincs ezzel gond. Persze ez egy különleges helyzet, de érdemes belőle szerintem egy kicsit tanulni.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos maltofert a patikán.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Telefontöltő pipa, fogkefe pipa, útlevél pipa.

0: Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mind megetteitteremnapok.hu.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, erdőtüzek pusztítanak Kaliforniában. Nyárias időnk lesz a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz, és ezekben az ügyekben a köztársasági elnök legtöbbször az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem támogatta a kegyelmet. Novák Katalin államfő 2024. februárjában mondott le az ügynyomán, majd benyújtotta lemondását Varga Judit is. A kormányfő most azt kérte Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha a hivatalos megkeresést kap, kész átadni az aktákat a kormánynak. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még francia, spanyol és olasz nyelvből, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten 15-én kezdődnek. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Kaliforniában. A veszélyeztetett területeken csak nem 30 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterek és repülőgépek segítségével próbálják megfékezni a tüzeket. Idén is meghirdették az év Balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon, mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
5: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
4: Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Kaposvárnál a 610-es főúton az 1-es kilométernél még a kora reggeli órákban egy kis teherautó gyalogost gázolt. A főutat továbbra is zárva tartják, a városon keresztül lehet kerülni. Közben egy teherautó autóval ütközött össze, miatt a félútpályát lezárták az 578-as főúton Pécs határában, az Üszögi úton az 1-es kilométernél. Már most erős a teherforgalom, emiatt szakaszos torlódásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen is lelassul a forgalom. A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás, torlódás tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Adta hírül az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 12 perc van, jó reggelt mindenkinek. Szevasztok, itt van Anett, hello Anett.
1: Jó reggelt,
0: és a Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És hol van Évi? Évi Miskolcon van. Miskolcon van, és próbál ugye a szemétszállítókkal, a kukásokkal egy kanyarban összeszedni szemetet ugye Miskolc egyik kerületében. Nekünk vannak technikai gondjaink, bevallom őszintén, nagyon a csalódás a technikai személyzetben, vagy akár egy személyben, mert ezt nem tudták megugrani. Nekünk kora reggel tragédia volt, most egy másik technikával próbálkozunk ott a helyszínen, ami azt jelenti, hogy 7:30 után próbálunk újra kapcsolatba lépni Risztov Éviékkel, akik Miskolcon szemetet szállítanak.
2: Igen. Amit tudunk Éviről, hogy már belevetette magát a mellóba, és hogy gyakorol ezerrel, hogy 7:30 után valami szakszerűt mutasson.
0: Pontosan, így van. Na, szóval erre várunk, akkor Reni Siófokról üzeni, hogy az ő apukája, aki tavaly már 65. születésnapján is nagyon nagy rajongunk, és minden is felköszöntöttük, hogy most 66.
1: Ó, Isten éltessen.
0: Isten éltessen, kivételesen. Kivételesen tettünk ilyet. Na, gyerekek, korkülönbség és párkapcsolat. Ez egy örökzöld téma, és korkülönbség mindig van. Nagyon ritkán van az, hogy egy házaspár egy napon született. Tehát van. Na, de hogy mi számít korkülönbségnek? Régen az volt, hogy a férfi legyen 1-2-3 évvel idősebb, és akkor az úgy passzol, az úgy az ideális, nem?
2: Nem tudom, hogy ez volt, tehát hogy ez
1: igen,
2: ez
1: abszolút ez a szüleink idejében ez volt.
0: Szüleink idejében, nagyszüleim idejében emlékszem erre, igen.
1: És furán is néztünk, amikor valaki a hölgy volt idősebb a kapcsolatban, akkor ugye a faluban mi is Székutason is volt egy-két példa erre, és akkor igen. Nem az, hogy összesúgtunk, hanem de tényleg, tehát hogy mindenkinek volt véleménye róla.
0: Na ez a lényeg, igen, hogy volt, tehát az mindig gyanús volt, valami mást sejtettünk mögötte, hogyha van korkülönbség. Főleg, hogyha a nő az idősebb. Igen. De ugye Emmanuel Macronról nem is hallottatok Székutason.
1: Nem.
0: Persze.
1: Nyilván. Hát,
0: amikor Emmanuel Macron beleszeretett a tanárnőjébe, akkor te hány éves voltál? 11?
1: Így
0: van. Valahogy így. Na jó, mindegy is, de itt most bemutatunk nektek egy amerikai párt, és miután itt ezek a korkülönbségek egyre tehát ez a korkülönbség egyre szebben tolódik kifelé, 10-20, már 30 évek is vannak, ezért most kapaszkodjatok, mert ez a pár, ez 34 év korkülönbséggel él együtt, a lány Grayson 26 éves, és Kevin a pasi 60 éves. Na, el tudjátok-e képzelni azt, hogy ilyen nagy korkülönbséggel ki tud alakulni igazi szerelem? Valószínűleg a romantikus éned azt mondja, hogy nem mondja?
1: Hát nem tudom. Tehát nekem ez a 30 fölötti, ez már nekem egy kicsit sok. Tehát, hogy még azt gondolom, hogy 10-20...
2: Mert pasiban a 30 fölötti?
1: Tehát nem, hanem hogy 30 évvel idősebb.
2: Ja.
0: De most elképzeltél egy nálad 30 évvel idősebb pasit. Te vagy ugye...
1: 47.
0: 47, az 77.
1: Igen.
0: Most és ez milyennek látod azt a pasit magad előtt? Tehát most, mit tudom én, mint Ötzi, vagy mint Demis Russos? Tehát, hogy...
1: Nem, tehát az a baj, hogy ugye...
3: Gandhi.
0: De milyennek látod a 77 éves fiúdat?
1: Nem látom a 77 éves pasimat vonzónak. Most. Hát nyilván
0: az
1: nagy magyar valóságból épít, vagy válogattam itt most.
0: Próbálj kiszakadni Székutasról. Tehát vannak azért még vonzó férfiak.
1: Jó. Hát például Robert De Niro, tehát ő is szerintem, ugye? Tehát, hogy ilyen...
2: Te túl is van ezen
1: igen.
2: A koron.
1: Tehát ő szerintem. Például, ha olyan lenne, akkor nem lenne gond, mert azt mondom, hogy ő egy nagyon vonzó férfi.
0: Tehát tud lenni, igen.
1: Tud lenni.
2: És ez is, hogy megnéztük mindjárt a képeiket ennek a párnak a 34 év korkülönbséggel, és azt mondtuk, hogy jól néz neki együtt, tehát, igen. Hogy jól néz ki önmagában a pasi is, rendben tartja magát, meg hát a lány is nyilván 26 évesen tök okés.
0: Igen, ennél a párnál. De ugye, ahogy az Anett is mondta, hogy ő például féltesti különbségektől. Tehát, hogy most az hogy más az élettapasztalata Robert De Niro-nak, mint Anettnek, az adott, de hogy a testi különbségek is zavaróak tudnak lenni.
2: Nem tudom, lehet, hogy ennél a kornál, meg ekkora korkülönbségnél, igen, de ez a 10-15 év,
1: igen,
2: ez szerintem simán a pasi javára kell is. Tehát ezt mondja...
0: Ez kell? Aha, na miért?
2: Minden. Hát azért, mert nagyjából akkor vannak hasonló gondolkodásban, meg hasonló élethelyzetben. Tehát a pasi már megvan egzisztenciálisan, lenyugodott, van egy önismerete valószínűleg, a családalapításhoz is máshogy áll, és ez mondjuk egy ilyen 25-30-as csajnak, ez pontosan az, amit keres. Tehát szerintem ez a korkülönbség, ez így passzol. Egy ilyen 10-15 év.
0: Jó, neked volt sokkal fiatalabb csajod?
2: Volt. Aha, több is. Igen. Valahogy én kifejezetten szeretem, hogyha így van. Mert
0: az ártatlanságát szereted, nem?
2: Nem is ennyire.
1: Nevelheti.
0: Az ártatlanságát, a naivságát, ahogy a szemedbe néz, ahogy nem ért dolgokat.
2: Én vagyok az okos a kapcsolatban. Nem, de hát amikor két világ találkozik, tudod, az annyira jó, és ilyen játékosság, bohémságon, tehát hogy persze, szerintem egy tízes a simán tud lenni, azzal semmi gond nincs.
0: Oké, sőt, még hajtasz is rá, mert ugye hamvasabb. Nem?
2: Milyen jó, hogy az én nevemre tudod mondani ez a sok furcsaságot, ami a fejedben van.
0: Az én fejemben. Ja, nekem is volt korkülönbséggel kapcsolatom, persze, többször is. De nekem például az volt, hogy én nem tudom, én úgy voltam vele, hogy bizonyos dolgokat nem lehetett vele megbeszélni, bizonyos témákat nem lehetett pedzegetni, mert...
2: Ja, az érettségi meg ilyenek, az kényes téma volt?
0: Hogy leérettségizik-e, vagy semmi? Jó, de nyom meg még töriből, mondtam neki. Azért azt told meg a törítételeket.
2: Bizonyos, mik voltak azok a bizonyos témák, amiket nem lehetett pedzegetni?
0: Hát figyelj, hát, ha más nem, például kortörténelmi dolgokat. Tehát most nem azt mondom, hogy nagyon messze, tehát nyilván nem Horthy Miklósról akarok beszélgetni egy...
2: Jó borozgatás.
0: Egy 21 éves hamvas lányal, aki estén érettségizett. De a teste jó. De Kaddáfiról szívesen. Igen. Tehát neki elmondani például, hogy bizony-bizony nagyon, nagyon szépen kivégezték Kaddáfit, amikor rájöttek, hogy milyen pompás palotában őszte fényűző életét.
2: És közben szürcsölgettem melletted a borcsendben.
0: Bort? Hát ilyen Bacardi Breezer. Szóval, hogy...
2: Tehát inkább a hátulütőket érezted.
0: Az a helyzet, hogy igen, tehát kell az, hogy én tudjak miről beszélni. Tehát azért tényleg, mit tudom, egy csajnak hiába beszélek az oldtimer szeretetemről, mert neki egy oldtimer, az egy Opel Vectra. Tehát, hogy ez nem tudunk harmonizálni.
2: Egyébként így én is jártam, és az melbevágó volt, amikor beszéltem, hogy imádom a jó barátokat, tudjátok, és akkor beszélek a jó barátokra, és azt mondja, hogy ja, hát az az én generációmnak már nincs meg.
0: És kész. Mint egy pofon lenne, és szarul érzed magad, öregnek érzed magad.
2: De akkor lehet azt mondani, hogy na jó, akkor megnézzük, mert tetszeni fog.
0: Aha.
1: Igen, igen, nem biztos, hogy tetszeni fog, de nyilván adsz neki esélyt. De ilyen a zene is, tehát hogyha nagy a korkülönbség, akkor ők más zenére mozognak, vagy járnak szórakozni, mint ahogy esetleg én, vagy akár bárki, aki idősebb. Vagy ilyen a munka. Én például, amikor volt... fiatalabb párkapcsolatom, jóval fiatalabb, akkor például ő nem értette azt, hogy nekem...
2: Miért kell dolgoznom?
1: Miért kell dolgoznom, igen.
2: Tehát te is középiskolából válogattál, vagy?
1: Igen.
0: Nem sem tudom képzelni ezt.
2: Hány éves volt, hogy...
0: És a zene, te mit? Tehát,
1: hát például...
0: Na, mindenki rakjon be egy zenét, egy olyan valakivel, akinek leesett az orra a kokaintól. És akkor te mit raksz be?
1: Én a...
2: Michael Jackson.
1: Köszönöm.
0: Én Mick Jagger, na? És a fiatal? Igen.
1: Hát ő meg gondolom valamelyik rapper közül válogat, tehát amiről lehet így hallani.
2: Fogalmat sincs, mi?
0: Ez az. Fogalmat sincs.
1: Nincs, hát hogy lenne? Tehát nem is látom, hogy ők, nem is tudom, hogy ők...
0: Még a Blikben is volt, mindegy.
1: Tudom, de nem is tudom, hogy ők miket hallgatnak. Tehát ez a probléma, hogy ez is egy ilyen generációs szakadék.
0: Teljesen igazad van. Na, most nézzük meg ezt a párt, jó? Itt van a 26 éves Grayson, és párja a 60 éves Kevin. Egyébként láttunk fotókat, meg videókat is róluk, baromi jól néznek ki. Tehát Grayson a 26 éves csaj, szőkecsaj, tetovált, vagány, laza, látszik a metakommunikáció kettejük között, egymás mellett ülnek, beszélgetnek, hogy nagyon-nagyon rendben vannak. Kevin pedig egy ilyen, hát kigyúrt, egy izmos pasi.
2: Jó, látszik rajta, hogy karban tartja magát. Igen. Egészségesen táplálkozik, gondolom, sportol, tehát ez mind rajta van. Igen.
0: Így van. Pontosan. Szerinted egyébként azért pattintja ki magát, hogy bejöjjön még a 20 éves csajnak?
2: Jó, szerintem, ha nem is vallja be, de biztos, hogy benne van. Tehát azt szerintem a vonzalmat, azt nem lehet megerőszakolni. Ez vagy van, vagy nincs. És neki ezért muszáj tennie, hogy ő 60 évesen vonzó legyen a 25 éves párjának. Szerintem ez tök
1: de
2: oké.
1: Ez valahol jó is, nem? Persze. Tehát, hogy ösztönzi az embert egy fiatalabb párkapcsolatban.
0: Abszolút így van.
1: Tehát, hogy nem hagyod el annyira magad, tehát hogy fontos, hogy ő úgy nézzen rád, hogy izgalmasnak találjon.
0: Én azt gondolom, hogy az fontos, hogy igyekezzél optikailag is mellette megfelelni. Igen. Tehát én például csodálom Ernyei Bélát, ezt most tök komolyan mondom, nem tudom hány éve fiatalabb a párja, teljesen mindegy, de szerintem jól néznek ki együtt. Egyszerűen Béla jól néz ki.
2: Zsármos. Igen.
0: Azt sem tudom, hány éves a Béla, de jól néz ki.
2: Aha.
0: Tehát, hogyha ennyire ad magára a pasi, és ezzel meg is tiszteli a párját, aki fiatalabb, hogy ők optikailag ne üssenek el egymástól, mert azért mégiscsak kézenfogva járkálnak az utcán.
2: Igen. És szerintem így van esélye egyébként egy pasinak egy jóval fiatalabb csajjal ismerkedni. Tehát lássuk be, hogyha elhagyja magát, akkor rá se fog nézni a kutya se. Tehát, hogy ez kell.
0: Igen, de aztán már itt van a lelki harmónia, ami kettejük között megvan. És én nem tudom, tehát hogyha például most te ugye Gyuri vagy, nem tudom, 40 alatt még mindig, ha jól tudom.
2: 38, mondd csak ki bátran.
0: 38, nem tudom, ide leírta, csak ezt tudod, hogy mindig téves.
2: Jobban hangzik neked a 40 körül.
0: 40 körül, hát 30, ez, hogy jobban hangzik.
2: 38.
0: Igen, na, és van-e mondjuk egy 21 éves csajod?
2: Aha.
0: Akkor te próbálnál-e olyan zenéket hallgatni, mint ő? Próbálnál-e az ő világában, nem tudom, úgy tenni, mint hogyha te is ott lennél?
2: Mindenképpen. Mindenképpen. Hát muszáj a közös pontokat valahogy. De nem terrorizálhatom Kaddafival én is, tehát, hogy muszáj...
0: Bocsi, nem Kaddafival terrorizálhatom. Csak azt mondtam, hogy bármiről van egy gondolatom, egy emlékem, egy párhuzamom, egy analógiám, nem tudom a csajnak elmondani, mert fogalma nincs.
2: Igen.
0: Érted? Hát neki hol kezdődik a történelem?
2: Valahol a Teletabinál. De igen, próbálnék azokra feltérképezni azokat az előadókat, amiket szeret, azokba a bulikba elmenni vele, tehát partner lenni, mert különben szerintem gyorsan szétszakad ez a kapcsolat.
0: Ez egy érdekes dolog, igen, hogy megpróbáljuk akkor egymás világába belekóstolni.
2: Igen. Igen. Meg ez, ha van ez a nyitottság benne is, akkor az tök jó, mert akkor ő is belenéz az enyémbe.
0: Most visszatérve erre az amerikai párra, ugye 26 éves a csaj, 60 éves a pasi. Azt mondja, nekik van 4 alapszabályuk, amit mindig betartanak. És ezért ennyire harmonikus szerintük a kapcsolatok. Elmondom ezeket az alapszabályokat, és beszéljük meg. Az első, minden este együtt imádkoznak hangosan.
2: Ez váratlan nekem.
0: Ez nekem is váratlan. Tehát, hogy a hit hozta össze a tetkós vagány csajszit és a kigyúrt 60-as pasit, de egyébként valahol a hit kapcsán találkoztak, nem tudom, templomban, vagy a szektánál, fene tudja hol, és akkor este együtt imádkoznak hangosan. Tehát ez egy rituálé, ez egy spirituális dolog, és ez az, ami őket összeköti, valószínűleg az együttmondott hangos imák is valamiféle spiritualitást adnak a kapcsolatoknak, nem?
2: Biztos, és ha belegondolsz, akkor egy ilyen közös alapot is. Tehát amiről beszéltünk pont, hogy belemennék-e a 20 éves zenei világába, és nekik közös a világuk, a vallás. A kortól függetlenül, és ez már ad nekik szerintem egy tök jó alapot a kapcsolatnak.
0: Na?
1: Én is azt gondolom, hogy valószínűleg ezért működhet az ő kapcsolatuk.
0: De a székutasi templomban annak idején kik voltak, amikor ott ültél és gyóntál térdelve a...
1: Hát azt nem akarod tudni.
2: Székutasi Robert De Niro ott ültek?
1: Sajnos nem. De
0: ott nem lett volna? Tehát egy csillogó szemű kis, mit tudom én, lovászinas, aki ott szintén térdel és imádkozik a Szűz Máriához, és te mellette térdelsz, és egymásba gabajodik a tekintetetek.
1: Kutat a gondolataim között, és meg az emlékeim között.
0: Nem
1: és
0: volt ilyen, nem baj.
1: És képzeljétek el, hogy csak a kendős nénik jutnak eszembe.
0: Kendős nénikkel nem
1: igen,
0: járunk.
1: Meg az idős bácsik.
0: LMBTQ ide vagy oda, nem járunk kendős nénikkel. Erről is beszélhetünk egyszer. Korkülönbség két nő között. Székutason. Egyébként ott voltak leszbik?
1: Hát,
2: tutira tudtátok, a faluban ezt
0: beszéltétek. Ha volt, akkor tudtátok.
1: Voltak pletykák.
0: Na.
1: Tehát, hogy igen.
0: De ilyen Rozi és Manci, képzeljétek? Így?
1: Nem.
0: És együtt éltek, vagy átjártak egymáshoz csak?
1: Képzeljétek el, hogy én azt hallottam, de hát ugye gyerekként, hogy így nem éltek együtt, nem vállalták fel, de így a falu tudta, hogy nagyon sokat vannak, együtt járnak a piacra, együtt járnak ide-oda, de ezeket a sztorikat így gyerekként hallgatni, tehát iszonyatos izgalmas volt.
0: Meghiszem azt. Gondolom, így mondtátok ti is.
2: Együtt ülnek a padon a ház előtt, meg ilyenek, ugye?
1: Igen. Na mindegy, úgyhogy voltak ilyen pletykák.
0: Na jó, akkor nézzük a következő pontot. Tehát ez volt az imádkozás. Az a következő, hogy nem fogyasztanak alkoholt egymás nélkül.
1: Mi itt buktunk el Csabival.
0: Mert hát isztok mind a ketten egymás nélkül, nyilván.
2: Sőt, egymás hátam mögött a legjobban.
0: De ennek mi lehet az oka? Miért találták ezt ki magukra nézve?
1: Én sejtem.
0: Na.
1: Engem például rettenetesen idegesít, amikor a Csabi iszik, és tehát azt érzem, hogy megváltozik.
2: Leveszi a pólóját, és úgy bulizik?
1: És megváltozik a viselkedése. Így van. Tehát amit a Gyuri mond. Uh-huh. És hogyha én nem iszom, akkor nekem ezt így elvisel.
0: Ez olyan, mint amikor Asterix megeszi a varázsitalt is.
2: Én láttam őket többször is olyan. Obelix meg kérleli, hogy hagyd abba Asterix.
0: Hagyd abba Asterix. Szóval én azt gondolom, hogy ez ebben az lehet, hogy szeretik az alkoholt, oké, okay. Uh-huh. Együtt szeretnek inni, az azért lehet szerintem, mert félnek attól, hogy a másik, ha nem a jelenlétében iszik, akkor meggondolatlan dolgokat tesz.
2: És egyébként igazuk van. Tehát ugye azért nézzünk magunkba, történtek már meggondolatlan dolgok.
0: Hát ugye, a megcsalások, azok mind, ahhoz kell ital is.
2: Bizony,
0: ugye?
2: Hány kapcsolatunk maradt volna meg, hogyha ezt betartjuk ezt a szabályt?
0: Mindegyik meg lenne.
1: Egyszerre.
0: De tényleg, Gyuri, ha te megcsaltál, csak százalékban, hány százalékban volt szerepe az alkoholnak?
2: 95.
0: Nekem is. 99.
2: 9.
0: Igen. Tehát, hogy ha Csabi iszik...
1: Ott vagyok.
0: Akkor ott vagyok. Tudnál-e lépést tartani?
1: Dehogy tudnék, hát ismeritek. De vele nem lehet lépést tartani. Hát,
0: de egyébként, amikor ketten vagytok otthon, akkor is egy ilyen 8 pohárral jön be mindig, egy ilyen 10 percenként?
1: Két üveg. Nem. Amikor ketten vagyunk, akkor én egész este iszom egy pohár bort, ő meg nyilván jóval többet. És akkor kérdezi, nem ittad még meg? Mondom, nem. Én...
2: Azt, de megiszom azt is.
1: Igen, volt már rá példa.
0: Szóval, hogy ennek van oka. Igen. Jó, akkor konfliktus közben is igyekeznek segíteni a másiknak. Ez a tiszteletről és az emberi tartásról árulkodik, mondják. Azt mondják, hogy ők is vitáznak, de nem kérdőjelezik meg a kapcsolatokat egy konfliktus közben. Na, ez a lényeges. Tehát hányszor van az, hogy balhézunk a párunkkal, ugye? És közben azt gondoljuk, hogy van-e értelme ennek a kapcsolatnak? Ez lehet, hogy be kéne fejezni ezt a kapcsolatot, nem?
2: Teljesen igaz. És hányszor rontottuk már el ezzel, hogy elültettük ezt a fejünkben, és szépen akkor már efelé dolgoztunk, hogy ez már nekünk nem kell.
0: Hogy ez már nekünk nem. Egyébként erre kihajlamosabb férfiak vagy nők végzetes következtetéseket egy vitából, egy konfliktusból levonni.
1: Ha én magamból indulok ki, akkor a nők. Tehát, hogy én hajlamosabb vagyok nagyobb problémát generálni, az egyébként apró ilyen szóváltásokból.
0: Tehát akár az, hogy a kapcsolatnak semmi értelme.
1: Igen, vagy akár, hogy akkor ő már nem szeret annyira, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, tudok így kombinálni.
0: Igen, a nők erre szerintem hajlamosabbak.
2: Igen,
0: hát nekem is van olyan, hogy én egy konfliktust megvívok, akár tényleg veszekedésig, és nem is gondolok arra, hogy ez a kapcsolatot magát megkérdőjelezheti. Nem, a kapcsolat megy tovább. Csak persze. Ezt most megvívtuk.
2: Csak ez egy ilyen építő jellegű dolog akart benne lenni, nem arról szól, hogy törjön össze az egész. Mind tudunk egyébként szerintetek a legtöbbet vitatkozni? Mik azok az alapdolgok, amin így kívülről fura is, de mégis így van?
0: Hát nem tudom, féltékenység ugye
1: az
0: nyilván.
1: Az nagyon, igen. Nagyon. Szerintem azon nagyon jókat lehet vitázni. Akkor a programokon, hogy kinek mondjuk nem ilyen kötelező jellegű.
0: Ez a te problémád, igen, a biciklitúrán. Ez sajnos.
2: Foci meccs külföldön.
0: Ezt nem tudjuk, foci meccs külföldön, biciklitúrán. Ezeket nem tudjuk átérezni, de sajnálunk mindig.
1: Vagy a házi munka. Miért? A házi munkán is lehet. Nem csináltad meg? Miért?
0: Hát mondd azt, hogy te csak 30 négyzetméterre szoktál.
2: Te csak ezt a kis nappalit fegyhajlandot akarítani.
0: Arra vagy kalibrálva.
1: De ezekből lehetnek viták. Igen. De az tény is valahogy a féltékenység az, amiből a legnagyobb balhé lehet.
0: Na jó, a negyedik pont, nem pontozzák egymást, hanem mindketten 100%-ot adnak bele. Ez a 100/100-as szabály, ez nagyjából azt jelenti, hogy nem azt nézi, hogy a másik mit csinált, és én is csak annyit csinálok. Vagy ő nem is csinált semmit, akkor én most már én sem csinálok semmit, hanem én mindig 100-at csinálok, ő is magához képest 100-at teljesít, és akkor is, ha van különbség, de mindenki ezt igyekszik.
2: Igen, mindenki beleteszi a legjobbját, még akkor is, ha úgy érzem, hogy én többet teszek bele, de elégedett vagyok, mert látom, hogy ő is igyekszik.
0: Igen, de nekem óhatatlanul, nekem is volt, hogy nem mosogatott el, tudod, és akkor már én sem mosogattam el. Akkor gondolom, én főztem, akkor mosogasson ő.
2: És az a baj, hogy ilyenkor ketten indítjátok el a halál felé a kapcsolatotokat.
0: Így van.
2: Én is voltam így, amikor megvettem a folyékony szappant, beraktam a szekrénybe, és akkor érzem, hogy fogyóban van a folyékony szappan, mm-hmm. Tudod már.
0: A nyomóban, igen.
2: És akkor én azt is érzem egy idő után, hogy elfogyott. És tudod, ez azon gondolkodtam, ahelyett, hogy
0: beraktam volna. Hogy rakja már be ez az idióta nő.
2: Hogy mi van, ő nem veszi észre, hogy igen, elfogyott.
0: Abszolút.
2: És ment, nyilván ő ugyanezt nem. Játszotta velem. és aztán lett belőle balhé.
0: Meglett, tudod, mit csináltod? Van ez a WC-re beakasztod ezt a kék, tudod, lehúzod, persze. És tudod, ez ilyen beakasztós. Igen. Beakasztott még egyet. Aha. De nem vette ki az előzőt, az üreset, nem. Tehát most, hát valószínűleg, ha hagyom, akkor már ötlenbe ott.
2: Körbeakasztja az egészet.
0: De azt nem vitte.
2: És utána...
0: Szóval, ugye, ez egy presztízs harc.
2: Igen, ugye figyeled, hogy mikor tűnik fel, ugye? Igen. És nem tűnik fel.
0: Igen. Na jó, szóval gyerekek, elméletben ki mit vállalna be? Ugye én nálam van korkülönbség, abszolút, tehát ez oké. Okay. Nálad is van. De most nézzük meg a rusnya test és a harmónia, illetve a bombatest konfliktust. Jó? Nézzük egy potmétert, és Anett, elmondom, hogy ezt hogy kell érteni.
1: Jó.
0: Tehát a rusnyaság gyönyörűség skálán a Csabi teste hol helyezkedik el? 100-as van fönn, az a gyönyörűség, és alul van a rusnyaság.
1: Hát 90. Oh. Gyönyörű. Igen, igen.
0: 90? 90. Igen. Oké. Okay. Hol van a te tested?
1: Köszi.
0: Hol van a te tested?
1: 75. Anett?
0: 75-ön van a te tested. Jó. Akkor nézzük meg, hogy mennyi rusnyaságot vállalnál be harmóniáért cserébe. Tehát a 90-es Csabi testet, a potin meddig húznád le rusnyaság irányába, hogy harmonikusabb legyen a lelki része? 10, tehát 80?
1: Nem, de én...
0: Tehát te 70-es testtel még mindig egy 80-as testű Csabit akarsz.
1: Uh-huh. Igen.
2: De a harmónia legalább ugorjon föl 10-ről 20-ra, ugye?
1: Vagy legalább 30-ra.
2: 30-ra.
0: Mert ez nem úgy van, 10-10, tehát ez...
2: De most 10%-on van a harmónia ezek szerint.
0: Igen.
1: Jó, de hogy akkor le kell vinnem ugye a Csabi testét, akkor...
0: Mennyivel?
1: Hát akkor leviszem a Csabi testét 60-ra, és akkor 40% a harmónia.
0: És akkor ezzel már tudnál élni. Tehát 60, igen. Tehát gyakorlatilag most ugye 90-es teste van, 30%-kal szarabb teste lenne,
1: igen.
0: De viszont harmonikus és cuki pofa.
1: 30%-kal harmonikus.
0: Igen, akkor ezt vállalnád.
1: Igen. Mm-hmm.
0: Jó, oké, tök jó.
2: Az nem is volt feltűnő, hogy 10%-a van a harmóniátok a kapcsolatban. És onnan indult az alkudozás.
1: Így van. De feltoltam.
0: Gyuri, te egy bombatestet hány százalékkal csökkentenél a harmónia érdekében?
2: Hol áll a harmónia? Én akkor taktikusabb vagyok.
0: Te taktikusabb vagy. Hol áll a harmónia? Hát a harmónia az most nem feltétlenül veszekedés, hanem egyszerűen bárgyúság, értetlenség, stb. Ilyesmi is, a humor nincs meg, stb. És ezt kéne megtolni. Ez mondjuk itt a 30-on áll, a teste viszont 80.
2: 80.
0: Igen.
2: Hát akkor én levinném 50-re.
1: A testét.
0: 50-re a testet,
2: cserébe a humorért, meg a balanszért, meg a többiért, az értelmes jó kommunikációért ilyenek. Tehát akkor 30, akkor 60, 60-on lenne az egyensúly, és akkor 50-en a test.
0: Uh-huh.
2: Mi? Várjál. Följebb tolom a testet. Igen. Legyen azért 60-on a test, és 50-en a balansz.
0: Tehát igen, tehát a 50-50-nél jobb legyen a test, igen. És akkor a balansz mennyi lesz?
2: Hát akkor legyen 50.
0: 50.
2: Aha,
0: tök jó. Jó, köszönöm. Nagyon jó terápia volt ez mindenki számára. Jövünk vissza, és nyilvánvalóan azért ti megírhatnátok, drága hallgatóink, hogy az eddigi párkapcsolataidban hány év volt a legnagyobb korkülönbség, és mik voltak az előnyei ennek? Tényleg az előnyöket keressük most, jó? Ezt írjátok meg, és ha minden igaz, akkor kapcsoljuk nem sokára Miskolcot, és megnézzük, hogy ami drága évink a szemétszállítókkal éppen hol tart, és hogy milyen tapasztalatai vannak.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország, több, mint gondolnád.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
9: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
8: Tényleg ennyire jó?
9: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
8: 1%? Ez egy valóra vált álom.
9: Cserifehérvár.hu.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
14: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Máig kell benyújtani az ESZIA bevallásukat, többet kereshetnek idén-nyáron a diákok. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Lejár éjfélkor az ESZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyjövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfél szolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva, a NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őzgidákat és fészekaljakat. Mondta rádiónak Bleyer Norbert, tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
18: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
17: Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Saródon is kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között több helyen is lelassul torlódik a forgalom. Közben a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már szintén lassulás torlódás tapasztalható. Így például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Még a reggeli órákban egy teherautó autóval ütközött össze az 578-as főúton Pécs határában az Üszögi úton az 1-es kilométernél. A félútpályát ott lezárták. Olvasható az útinform.hu-n.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3:48 lesz, 2 perc múlva is, ha minden igaz, akkor egy új technikával, más mikrofonnal Miskolcról, én látom a képet, az élő képet, Évi ott áll a kukásautó előtt, jelentkezik Risto Vévi. Szia Évi, jó reggelt újra!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, most már sokkal jobban hallunk. Évi, drágám, hát látom, hogy nagyon szakszerűen veszed fel a kesztyűdet. Történt már munka, vagy most csak ránk vártok?
2: Egyébként már egy utcát képzeld megcsináltunk, a Pajtás utcát már megcsináltuk.
1: És mi az a megcsináltuk? Az mit jelent?
2: Hát megcsináltuk, hát gyakorlatilag összeszedtük a szemetet. Képzeld el, megtanultam az egészet, hogy kell csinálni, és az összes lakó kint állt, és az összes lakó felvette, hogy hogy csinálom, és elmondtam, hogy szép kuka, nem szép kuka, sok a szemét, legközelebb jobban tegye össze, úgyhogy...
1: Ja, te végig kommentáltad a lakóknak, hogy ezt azért nem így csináljuk, drágám, igen.
2: Ezt nem így kell csinálni.
1: Ezt nem így kell csinálni. Imre, hogyha hallasz engem, hogyan működött eddig Évi?
3: Nagyon jól csinálja.
1: De hagyod önállóan dolgozni? Tehát nem tudom, hogy néz ki egy kuka, mert azt nem látom, csak az autótokat, hogy az ilyen húzós, gurulós...
2: Mindjárt
1: mutassátok meg, tehát ő tudja egyedül csinálni, van erő a csajban?
3: Persze, van.
1: Jó,
3: olyan lenne.
2: Figyelj, elindulunk. Tehát most na menjünk, gyere Imre, álljunk fel, és akkor mutatni kell Karcsinak, hogy kezünk el, hogy előre. És
1: Karcsi onnan tudja, hogy elindulhatott?
2: Úgy, hogy kezed el nézi a visszapillantóból, hogy mit mutatunk neki. És akkor gyakorlatilag azt mutatod neki, hogy itt előre, akkor ő elindul.
1: Most a hallgatóknak mondom, hogy Éviék most szörföztek egy háztömbbel odébb, és Évi egy sárga kukát elővet a ház elől, felakasztja erre a izére, és most nyomod meg azt a gombot.
2: Amivel nagyon fontos, figyelj!
1: Apa, leesett egy papír, Évi.
2: Itt viszont nem a rakodók, mert mi ugye rakodók vagyunk, ez nem a mi hibánk. Ilyenkor, ha itt lenne a lakó, akkor elmondom neki, mérítette be.
1: Igen, és látom, hogy nagyon-nagyon rutinosan, nem akkor ugrottál a papír után, ami leesett, amikor még fönn volt az a nagy emelővas valami, hanem amikor már visszament a helyére, mert fejbe vágott volna. Igaz?
2: Ez így van. Abszolút így kell csinálni. Tehát gyakorlatilag ennek van egy menete, és oda kell figyelni. Csokolom, jó napot!
1: Na, Évinek integetnek egy kerítés sem belülről.
2: Igen. Itt egy azt mondja a hölgy, hogy vigyázzak magamra, de várjál, nem lehet leállni beszélgetni.
1: Miért?
2: Mert akkor ugye nem haladunk a szemétszállítás.
1: De azért menj már oda a hölgyhöz.
2: Mindjárt megyek, várjál. Egy pillanat, hát várjál, feladatban vagyok, Gábor.
1: Most ezt te csináltad, hogy a kukás autót még egyszer megrángatta? A kukát?
2: Én csináltam, képzeld el, gombbal, tehát egy gomb viszi fel. A gombbal megállítod, amikor akarod, és utána, hogyha érzed, hogy nem megy ki belőle a szemét, akkor még egyszer megnyomod, hogy induljon el egy kicsit. És akkor gyakorlatilag a lendület, a szemét lendülete megrántja.
1: Na, Évi, oda mész a hölgyhöz,
2: mert látom. Csokolom. A Bocskor Gábor szeretne önnel beszélni.
4: Igen,
2: mit szól hozzá? Meg fogja csókolni. Hát,
4: hello Gábor.
1: Hello drága, hogy vagy?
4: Hello. Köszönöm szépen. Mondanák erre valamit, de nem szabad.
2: Nem szabad élőadásban csúnyán beszélni.
1: Ja, hogy voltam már jobban is. De mit szólsz ahhoz, hogy a Évi, egy olimpiai bajnok viszi el ma a szemetet tőletek?
4: Hát ez tünemény.
1: Ugye? De milyen cuki nő, nem ez az Évi? Most itt egymáshoz...
4: Hát itt felállottam neki, hogy nem akar-e könyvelni, mert utána átnyergelhetne ide.
1: Igen. Most olyan cukik vagytok, hogy elválaszt benneteket a kerítés, úgy néztek ki, mint egy ilyen börtönlátogatáson.
4: Igen, Jó, ne haragudj.
2: Semmi gond.
4: Majd kifizetem a felét. Jó van,
1: puszi, szia, de cuki.
2: Köszönjük, csokolom.
1: Köszi.
2: Kézzed el, de már találkoztunk, de várjál, fel kell mennem a kesztyűt, mennem kell tovább, ne tartsatok nagyon fel, mert ezt az utcát meg kell csinálnunk.
1: Meg kell csinálni. Imre, le vagytok maradva egyébként, vagy jó tempóban haladtok most?
3: Nem, jó tempó.
1: Jó van, oké. Okay. Látom, hogy mentek. Mennyivel mentek most? Mert ez úgy néz ki, mint a száguldanátok.
3: Nem sokkal menjünk.
2: 5-10 kilométer.
3: Nem messze vannak az edények.
1: Edénynek hívod a kukát?
3: Igen, igen, igen.
1: Hát így hívjátok. Miért sárga egyébként? Nem is láttam még sárgát.
2: Azért sárga, mert ez itt a...
1: Új, Jézusom, rajta vagy? Mi a lábadat?
2: Elkapta. Ugye meg kell kérdezni, nem? Hanem meg kell kapnia, hogy a kukát, tudod, így beakad egy ilyen kampóba, a kampó emeli fel a kukákat. És ugye van, amikor nem kapja el. És gyakorlatilag ezt kell nézni. Tehát mi szelektívet szállítunk, amiben itt egybe hozzák ugye a papírt és a műanyagot, és majd a telepen így van, és telepen válogatják ki. Itt kétfajta kuka van, vagy sárga, vagy fekete és sárga tetővel.
1: Aha.
2: Jó napot!
1: Kinek köszöntél, Évikém?
2: És akkor állnak az emberek.
1: És látom, hogy van koreográfia, tehát hogy látom, hogy Imre bal oldalra megy, és...
3: Elhúzik az edényt,
1: Igen, így van, elhúzzuk az edényt, és az Évi meg jobb oldalra.
2: Elhúzzuk az edényt.
1: Most kettő
2: az
1: kuka van föl?
2: Kell elhúzni. Kettő, most kettőt akasztottak be. Uh-huh. Így van. És az a lényeg, hogy először lehúzzuk a szemetet, ami benne van, és amikor már elhúzta, akkor jöhet újra a szemet.
1: Jöhet a miért szag?
2: Tesszük fel megint a kis kukát, nagy kukával. Olyási. És akkor Imre azért rendes, mert segít, hogy mikor húzhatom vissza, és mikor tehetem vissza. Csak hogy gyakorlatilag leszeded, belenézel, és visszateszed.
1: Na jó, milyen és a környék, Évi, egyébként? Nagyon szép ilyen családi házas, úgy látom.
2: Kertvárosban vagyunk, ez egy kertvárosi rész. Beszéltem Imrével meg Karcsival, ugye itt egy csapatban dolgoznak. Ők ezt a kertvárosi részt viszik. És hát itt ugye azért sokkal könnyebb, vagy jobb, mert hogy itt azért a lakók kiteszik, nincs akkora forgalom, nincs akkora veszély.
1: Te többet melózol, mint Imre, Évikém.
2: Így van, mert Imrének most nincs kukája.
1: Ja, hogy Imré a bal oldal, igen.
2: Így van, és ugye igen, mert ugye le van ott, látod.
1: De most a hallgatóknak mondom meg, én az Évi tökönállóan csinálja. Tehát mentek megint 8 métert, elment a kukáért, beakasztotta, megnyomta a gombot, megrázta. Ugye amikor mi pisilünk valahol a szabadban, és utána még megrázzuk utána. Tehát
5: olyan az Évi úgy
1: megrázza. És...
2: Hát, így van.
5: De ő irányítja az Imrét is, mert mondja neki.
2: Ezen még Lacika is nevetett, tehát... Magára is.
1: Na most megálltak egy olyan helyen, ahol van egy, ezt el lehet vinni? Hogy rátettek a kukára még extra
2: vinni.
1: Kartonokat?
2: Azt mondta Imre, hogy ebben a szelektívnél el lehet vinni, ha szépen össze van pakolva, aha, és össze van csomagolva, és nézzétek, ezek szépen darabokra van vágva.
1: De jó
2: fejjel. És így van, így el lehet vinni.
1: Ez hol van, ez a Pajtás utca hány szám? Ezeket neked dicsérni.
2: Ez az Orgona utca 10.
1: Hát talán egy házszámot ki kéne tenni itt az Orgona utca 10-nél. Csak úgy mondom.
2: Építkezés van.
1: Ja, értem. Tehát ez shit.
2: Hát, igen. Jó, papír. Igen.
1: Így van.
2: Papír, és akkor képzeljétek el, így összeszedjük, beledobáljuk. Tehát itt ennek a szabály az, hogyha szépen összeteszik a papírt és a műanyagot, akkor a kupa mellől is elviszik.
1: Hát ez gyönyörű. Gyerekek, Miskolc tisztul Risztov Évi keze által. Tehát ez tényleg óriási.
2: Még a következő szemetest nézzétek meg, légy szíves,
1: mert jó.
2: Azt szeretném megmutatni, hogy gyakorlatilag, hát el is így szépen visszateszek.
1: Évi, drágám.
2: Hát nem az van, hogy a kukából kifolyt a szemét, hanem nem látom a kukát.
1: Igen, ilyenkor mit tesz a profi?
2: Annyi.
5: Ilyenkor mit tesz a profi? Visszadobálja a profi?
2: Hát először becsöngetnék, megkérdezem, itthon vannak-e.
1: Na jó, Imre, hadd kérdezzem meg tőled, most itt látjuk ezt a kartonokat kirakva, plusz a túltömött
2: kukát. Nézzétek, össze
1: kukát.
2: Van csomagolva.
1: Így van, hogy ezt is akkor ti viszitek? Tehát itt nincs olyan, hogy csak ami a kukába belefér?
3: Ezt el kell szállítani.
1: Oké, okay, jó, el kell szállítani.
2: El kell szállítani, mert ez itt az van mondva, de van olyan szabály máshol, hogyha a kukából tudod a tetőt, kilóg, nem tudod becsukni, és kilóg, akkor nem köteles a cégnek elvinnie. De mivel itt szelektíven szállítjuk ezt, ebben nincs ilyen.
1: Évi, azt mondd meg nekem, Lici, hogy ugye mi mondtok, hogy akár reggelit, egy rántottát tegyenek ki a kukára neked, vagy egy virágcsokrot. Volt-e ilyen? Volt-e valami kedveskedés, valami extra?
2: Reggelit nem kaptam, úgyhogy nem ment át az üzenet, de viszont nektek küldtek üdítőt, mondjuk így. Én megkaptam egy kis csokit, egyébként rajzokat is kaptam, meg nagyon sok gyerek készült. Képzeljétek el, hajrá, Évi!
1: De cuki!
2: Várjál, most figyelj, elrontottam valamit.
3: Ilyenkor húz majd el.
2: Most húzzam el.
1: Most beakadt valami.
3: Igen, mert akkor kifogjon az egész.
2: Vissza?
3: Nyomd meg az ődet.
2: Ja. Vissza, a be kell húznom.
1: Most izgulok, hogy kiesik az egész trutyi.
2: Így van, itt a lényeg. Ezek a kaotikus helyzetek.
5: Ó, nézd szépen. Aha.
2: Csodálatosan megoldja a gép.
1: Csodálatos ez a gép.
3: Lejjegy meg.
1: Aha.
3: Nem baj.
1: Ne ijedj meg, nem baj. Ezt jó, hogy nem látjátok, drága hallgatók.
5: Tehát a Facebookon látjátok.
2: Ilyenkor én is...
1: Na jó, de ez egy szakma, Évi, hát ezt nem 5 perc alatt megtanulni.
2: Hát azért nem vagyok rossz.
1: Nem vagy rossz, szóval hogy voltak ilyen kedveskedések, látom, hogy Zöldséges Zsolt is megjelent ott a...
2: Igen.
1: Közel, kellemetlen volt?
2: Nem, nagyon kedves volt, mindenki nagyon kedves volt, és képzeld el, hogy nagyon sok képet kértek, a gyerekek iskolába mielőtt elindultak volna, megvártak volna, rajzokat hoztak. Tehát, hogy tényleg nagyon vártak, és azt is el akarom mondani, hogy én vagyok az első női rakodó.
1: Ezt nem mondod, gratulálunk, azt a mindenit.
2: Tehát nem csak olimpiai bajnok, nyílt vízfutásban vagyok első, hanem ebben
3: és is. Akkor ennyi volt az utolsó.
1: Igen, ezt látom, hogy,
2: ebben
1: hogy
2: az utcában vége, ez volt az utolsó.
1: Hogy Imre, vége van az utcának, ez most egy, be kell fordulni a kukás autónak, vagy kitolattok, vagy ott hátul el tudtok menni valamerre, ez hogy néz ki?
3: Nem, átulunk menni a másik utcán, és akkor menjünk tovább.
1: És akkor mentek tovább. Jó, mi az, amit még Imre ma el kell végeznetek? Tehát még hány utcát, vagy hány házat kell?
3: Még sok van.
1: Oké. Okay.
3: Van azért,
1: rendben van. Jó, Évi, hát akkor drukkolok, akkor folytassátok, jó? És...
2: Jó, folytatjuk, és akkor szerintem még, ha tudunk, bejelentkezünk a telepről, hogy... hogyan tesszük le a szemetet.
1: Mindenképpen, tehát az baromira érdekel. Milyen kézjellel szoktál integetni Karcsinak?
2: Karcsinak fel kell állni ide erre a fellépőre, aha, és akkor gyakorlatilag előre nézel, bal kezeddel fogod az autót, jobb kezedet kihozod a autó szélére, és aha, ő látja, hogy intek előre. Tudod?
1: Tehát és mi, hogyha Karcsi telefonozik közben, és nem látja?
2: Karcsi nem telefonozhat, mert most a főnökei itt állnak az autó mögött.
1: Ja, értem. Ja, itt vannak, a főnökség is jött.
2: A teljes vezetőség itt van,
1: teljes
2: Gábor.
1: Képzeld
2: el.
1: Istenem.
2: Tehát szegényeknek olyan munka körülményeket biztosítottunk, hogy lehet, hogy én élmény vagyok, mint nő, de a főnökség itt áll mögöttünk, és nézi, hogy jól csináljuk-e.
1: És jól csináljátok, azt látom én is.
2: Igen, az előbb mondta a főnök, hogy seprű lapát. És akkor mondta Emre, legugolok.
1: Te ott látok egy Dacia Dustert a sarokban, hogyha azt mondjuk meghúzzátok a kukásautóval, akkor az az ő pehje, nem?
2: Igen. Hát én nem szólok neki.
3: Ja, szofér.
1: Igen, mondja Imre.
2: Hát nem az első napomon fogom felvállalni, hogy én voltam.
1: Na jó van, folytassátok Imre, Karcsi és Évi, folytassátok, és hamarosan újra hívunk benneteket, jó?
2: Oké. Okay.
1: Puszi.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok. Szia Imre, szia Karcsi, szia Évi.
3: Szia.
1: Óriásiak, nem?
5: Nagyon. Hát ezért Éviből a fürdőigazgató párszor kijött, rendre igazítaná ott a lakókat, hip-hop, hogy
1: neked kell is ezt tűnt fel?
5: Teljesen.
1: Főnök lett.
5: Igen.
1: Egy perc alatt főnök lett.
5: Na jó, Imre, akkor induljunk, ugorjál föl.
1: És tudod, minden... Na és ilyenkor mi van, Imre? Tudod, és akkor már Imre már szedte.
5: Ne, én hajoljak Imre, hát én vagyok a főnök.
1: Na, szóval Pajtás utcában voltak, Orgona utcát most fejezték be, de még mennek tovább, tehát, hogy lesz itt még egy lerakás, és mikor találkozunk velük újra?
5: Hát nagyjából egy fél óra múlva, picit több, mint fél óra múlva picit újra, és akkor meglátjuk, hogy hol tartanak.
1: Oké, rendben van. Jövünk vissza, és egy picit a fővárosunkkal is törődjünk, mert itt megint óriási felháborodás van a parkolást, illetően a fizető parkolást illetően. Képzeljétek el, hogy állítok július elejétől, vagy elsejétől akár?
5: Július elsejétől pontosan, bizony.
1: Július elsejétől a parkoló készpénzes fizetős parkolóórákat leszerelik a városban, és innentől már csak applikációval, vagy esetleg SMS-el lehet parkolni.
5: Ez azt jelenti, hogy hiába csörög az apró a zsebedben, ott, ahol te meg akartál állni, vagy letöltesz egy applikációt, vagy keresel valami ilyen telefonos megoldást, mert egyébként készpénzzel csak nagyon-nagyon macerásan fogsz tudni fizetni.
1: Ami sokunknak nem megoldás, mert ugye van, hát például nyugdíjasok, nagyon sok nyugdíjas, még bankkártyát sem működtet, mert ugye ez bizonytalan, nem bízik benne, stb. Tehát a készpénzt szereti. Minden applikáció bankkártyához kötött. Ha nincs bankkártyád...
5: Bizony. Vagy nem akarod megadni a bankkártya adataidat valahol, csak úgy egy applikációban.
1: Már nem tudod megcsinálni. SMS, hasonló a helyzet, csak előfizetéssel, tehát feltöltős kártyával nem tudsz SMS-ben fizetni, csak előfizetésesen tudsz fizetni SMS-ben, hogy a te telefonszolgáltatód ugye kiegyenlítse a parkolási díjat.
5: Igen, és ott is kódot kell küldeni. Na most az a parkoló automatán szokott általában lenni, hogy neked pontosan oda az utcában mi a kódod, nem? Amit SMS-ben küldeni
6: pontosan.
5: Kell.
6: Igen. Ott van az automatán rajta, hogy 0501, és akkor azt kell.
1: És amit elég kell még belenyomni, azt egy idős embernek, tehát ez a 0620 vagy 30 vagy 70, igen. És akkor 0763, ha jól tudom, és akkor jön a 4 számú kód, a 0763 után, ha jól emlékszem. Igen. Tehát, hogy nem, ez tényleg egy botrány, és egyáltalán azt sem tudom, hogy joga van-e bármilyen szolgáltatónak azt mondani, hogy nem fogadok el készpénzt.
5: Nem tudom. Tényleg. Nem,
1: én sem tudom, hogy ez így van-e, de ez biztos, hogy rengeteg emberrel kiszúrtak. Nagyon sok szervezet tiltakozik is, és a tiltakozó szervezetek közül az egyik a Zöld Utat a Közlekedőknek Egyesület, és az ő elnökével beszélünk erről, Legin Istvánnal a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért.

0: most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Bérelt Intercity kocsikkal segíti a MÁV a nyári balatoni forgalmat. Sok település csatlakozott a vágatlan májushoz. Nagyrészt napos időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre ma évfélig van lehetőség, ez a személyi jövedelemadó bevallásnak a határideje is. A felajánlással támogathatunk egy számunkra fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. A civileknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell. A másik 1%-ról viszont csak akkor, ha nincs korábbi érvényes nyilatkozatunk, vagy változtatni szeretnénk azon. A rendelkező nyilatkozatot egyszerűbben online, az ESZIA-ban nyújthatjuk be. A kisvebe küldött felajánlás érvénytelen, figyelmeztet a NAV. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom támogatására. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatotta, az elmúlt években a vasúttársaság képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a Dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években. Azonnal lépni kellett, mondta a tárcavezető. Ezzel párhuzamosan a tartós megoldáson is dolgoznak. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még francia, spanyol és olasz nyelvből, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten 15-én kezdődnek. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
5: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
4: Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között több helyen is lelassul torlódik a forgalom. Közben a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már szintén lassulás torlódás tapasztalható. Így például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Még a reggeli órákban egy teherautó autóval ütközött össze az 578-as főúton Pécs határában az Üszögi úton az 1-es kilométernél. A félútpályát ott lezárták. Olvasható az útinform.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra és 12 perc, jó reggelt. Ez a pontos idő, szevasztok. Drága hallgatók, ami évünk, ugye, ott van Miskolcon, járja az utakat a Kukás Otto, a hihetetlen profi. Tényleg baromi jól néz ki abban a cuccban.
1: Figyelj, én meg vagyok hatódva, hogy új munkát adtunk a kezébe. Tehát tényleg annyira profi.
0: Igen, igen. Valaki üzeni Írországból, Balázs, azt mondja, hogy Kukás Otto sofőr Írországban, mindig benneteket hallgatunk, ha bár a srácok nem értenek semmit, mivel nem magyarok. Évinek szép napot kívánok, vigyázzon magára, veszélyes munka. Én láttam azt, amikor az a nagy-nagy vasgépezet megindult, akkor úgy nem akartam, hogy az Évi alatta legyen.
1: Igen. Igen.
0: Ugye? Na jó. Gyerekek, beszéljünk, tegnap ott került elénk ez a téma, és egy napok óta keringő rendelet, fővárosi rendeletről van szó, a parkolást illeti, július 1-től lép életbe, és azt hittük, hogy ez egy rossz vicc. Tényleg azt hittük, de aztán kiderült, hogy nem. Arról van szó, hogy július 1-től megszűnnek a parkoló automaták Budapesten, amikhez ugye eddig oda lehetett menni, és akkor az ember be tudott pénzt dobálni, ha akar parkolni.
1: Igen, és elsőre gondolhatnád azt is, hogy megszűnnek a parkolórák, tök jó valószínűleg, akkor nem kell fizetni a parkolásért, de baromira nem így van.
0: Baromira nem így van, sőt drágább lesz az egész, de hogy az üzemeltetés ennek nagyon-nagyon drága is ez. Na most, még mielőtt a témába belevágunk, felolvasok néhány SMS-t, csak mert felkonferáltuk ezt a témát, és erre már jöttek. Azt mondja, felháborító. Nem a nevemben beszélek. Arra hivatkoznak, hogy az üzemeltetés drága. Amikor magánkézben volt a parkolás, Ferrarikkal jártak a tulajok, volt is botrány. Jó, hogy foglalkoztok ezzel, üzeni a kertész. Akkor éppen tegnap büntettek meg parkolás miatt, mert nem találtam meg a parkolóórát. Telefonszámot sem tudtam. A mesterséges intelligenciát is kérdeztem, nem tudtam megoldani. Nagyon mérges vagyok. Hívjatok, mesélek, Anna.
1: Persze.
0: Lehet, hogy Annát fel is hívjuk majd később.
1: Jó.
0: Budapesti parkolás, nem esett szó a külföldi parkolási problémájáról sem, tehát a külföldi ember. Az SMS nem működik külföldi telefonnal, és nem életszerű, hogy valaki egy magyar nyelvű applikációt töltöget, regisztrál, stb. Szabadkán is csak telefonnal lehet parkolni, és emlékeim szerint Belgrádban is. Nagyon rendes helyek, látva a kínlódást és a magyar rendszámot, meghívtak a parkolásra saját telefonjukkal, üzeni egy vajdaságba gyakran járó autós. Igen, majd erre mondunk valamit, mert Évi pont azt az applikációt próbáltak ki, amit én most már használok egy jó ideje.
2: Igen, igen, tegnap óta pont ezt használom.
0: Az Easy Parkot, ami nem igen. magyar, viszont itt is működik.
2: Igen.
0: Igen, idős emberek minek vezetnek autót? Ha még applikáción keresztül nem tud lenyomni pár gombot, akkor inkább ne vezessen.
1: Aha. Tehát akkor legyen ez egy ilyen fokmérő, hogy aki nem tud letölteni egy applikációt, megadni a bankszámla adatait, meg ilyesmi, az akkor már autóban
0: sem. Ne vezessen autót, igen, valaki.
1: Persze.
0: Kedves Gábor, alaptörvény 15. módosítása, minden állampolgárnak joga van készpénzzel fizetni 2025. április 14.
2: Na hát akkor itt van a kérdésünkre a válasz.
0: Na jó, gyerekek, itt most nagyon sok mindent bedobtam. A parkolással ti hogy vagytok? Tehát,
2: én rendszeresen parkolok, és tegnapig mindig SMS-ben küldtem el az éppen aktuális parkolóórának a számát, és ugye a mobil számom vagy számlámon jelentkezett ez. És ugye tegnap kérdeztem meg tőled, hogy mi az, amit te használsz, és ugye ki is próbáltam a belvárosban, baromi egyszerű volt. Annyira könnyedén és lazán működött minden, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok.
0: Hát a Tillánál voltam pár napja a podcastjában, és akkor is azt mondtam, mivel parkolsz? Mondom, ezzel kimondhatom, az Easy Parkkal. Mert hogy ő valami magyar applikációt használ, és az semmire nem jó.
1: Igen.
0: És nézte az enyémet, hogy az milyen jól működik.
1: Tudom, nekem is szoktak panaszkodni, hogy sokszor a kerületek, parkolási kerületi zónák határait is összekeverik ezek az applikációk, és megjelenik, és azért is megbüntet.
0: Na jó, erről is beszéljünk. Tehát ugye eleve már a parkolás botrány Budapesten. Tehát, hogy van olyan utca, nem kevés, hogy például az egyik oldalon egy négyegyű kód, ugye a kód, de ha átmész a túloldalra, vagy ott másik oldalon parkolsz, vagy már egy sarkon túl vagy, akkor már egy másik kód. És ez semmi nem jelzi, nem tudod, neked kell utána járni és nézegetni, most melyik táblácska a 3016 vagy a 3017 van hozzám
1: mert
0: közel.
1: Ha jól tudom, nincs ott a parkolóórán, hogy ez a mettől meddig parkolóórát. Tehát melyik utcákat fedi le az a parkoló, egy kis térképecske.
0: Csak ott van.
1: Ott van, és akkor te csinálj vele, amit akarsz.
0: Tehát nekem már volt olyan, hogy én átnéztem a túloldalra, és el tudtam olvasni a számot, beírtam, nem az volt. Ott az autómtól átnéztem a túloldalra, és nem az volt.
1: Szürreális. Tehát tényleg, amit én szoktam kapni így barátoktól, ismerősöktől, kollégáktól, én ugye nem parkolok. És iszonyatos szerencsésnek érzem magam, mert nagyjából úgy élik a hónapjaikat, hogy mindig be van kalkulálva, hogy bármennyire is ügyesen akarják csinálni, egy-kettőbe fog csúszni.
0: Igen. És kinek milyen külföldi tapasztalatai vannak?
2: Én viszonylag keveset vezettem, de mondjuk Bécsben tök jól működött. Ott tudtam, úgy emlékszem, hogy készpénzzel is tudtam fizetni. Tehát, hogy meg Prágában parkoltam még. És az is tök jól működött. Ott megvoltak a zónák, jól láthatóan, hogy most abban a zónában én tudok parkolni, nem vagyok ott élő, meg nem tudom.
0: Világos, de hogy fizettél?
2: Készpénzzel.
0: Spanyolországban ugye nagyon jól működik, eleve ott különböző színűek a járda mellett a parkoló zónák, a kék az fizetős, a sárga ott nem lehet, a fehér az tök szabad és ingyenes.
1: Ja, igen, és erre csodálkoztam rá, mikor együtt is voltunk például, hogy hogy sikerül ennyire idézőben hülye biztosra megcsinálni, hogy te véletlenül se roncsd el, hogy igen, hol fogsz állni, és tudd, hogy ott mi lesz a dolgod.
0: És ha ott egy automata, akkor nagyon sok esetben ugye még kártyával is tudsz.
2: Így van, pontosan.
0: Kártyával is tudsz fizetni, van csupán készpénzes is, de kártyával is, és valóban, mint külföldi, nem tudhatod azt, hogy most éppen hova, meg minden. Aztán itt nekem van még egy ilyen szegedi, régi emlékem, hogy ott meg be kellett menni valami trafikba, és ilyen nem tudom, mint egy ilyen kaparós sorsjegy szelvényt, és azt, vagy tépkedni kellett, vagy lyukasztgatni, vagy már nem tudom, mit kellett azzal csinálni.
1: Kitetted oda a szélvédő elé,
0: és akkor kitetted, és akkor több parkolást lehetett azzal egy ilyen szelv. Tehát, de nem, a mai napig nem értem, hogy ez a rendszer hogy működött, de valahogy működött. Na jó, a lényeg az, hogy ott van például egy idős autós, akinek mondjuk van egy régi Nokia 8110-ese, amit én imádtam, mint telefon. Mert ő nem akar. Hát vannak ezek az idős telefonok, tudjátok.
1: Nem kötelező mindenkinek okos telefonnal futkosni. Tehát, hogy ezért nem egy ilyen alaptörvény az életben.
0: Másrészt meg itt bár írja ez a kedves hallgató, de hát az idősek nem feltétlenül tudnak lépést tartani azzal, hogy egy applikációt hogy kell letölteni, kezelni, használni, tehát aki minden nap tolja a telefonját, az tud ezzel könnyen bánni.
1: Meg egyébként szerintem egy csomóan nem is akarnak. Például én is olyan vagyok, hogy nem szeretem csak úgy a bankkártya adataimat megadni mindenfelé. Én az vagyok, aki egyébként a telefonján sem használ bankot, mert minél kényelmesebben, én annál veszélyesebbnek tartom.
0: Szóval, summa summarum, ezt most megszüntetik július 1-től a fővárosban, azt is olvastuk, hogy ennek örömére 25%-kal meg is emelik a parkolási díjakat, tehát szuper, a zöld autók már, vagy a zöld rendszámú autók már nem parkolhatnak ingyen, stb., tehát tök jó úton haladunk. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy több egyesület tiltakozik ez ellen. Itt most keresem, hogy például a Zöld utat a közlekedőknek, a Városjáró blog, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület és az Autósok Szövetsége is összefogott, hogy az új rendszer bevezetése ellen tiltakozzanak. De egyikükkel beszélnénk is nagyon-nagyon szívesen. Itt van velünk a Zöld utat közlekedőknek egyesület elnöke, Legin István. Szia István, jó reggelt!
3: Szervusztok, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: István, hát ez, látod már, itt annyira feldühítettük magunkat, és ez még csak a felvezető volt. Nyilvánvalóan érthető ez a felháborodás. Most tényleg egyébként odáig fogunk jutni, hogy akinek nincs okostelefonja, az Budapesten gyakorlatilag nem tud parkolni, nincs joga parkolni?
3: Hát úgy néz ki, hogy ez a cél, igen. Egyáltalán nem felhasználó barát most a fizető parkolási rendszer, főleg ahogy július 1-től be akarják vezetni, tehát nagyon klasszul lecseteltétek itt, hogy mennyi gond van vele, és ezért fejezzük ki egy nyílt levélben a tiltakozásunkat a fővárosi képviselőknek.
0: Volt-e bármiféle reakció?
3: Egyelőre még nem válaszoltak sehonnan, reméljük, hogy majd kapunk választ, ha nem kapunk választ, akkor jogi útra fogunk lépni, mert ezt nem fogjuk eltűrni. Tehát itt ugye valószínűleg utólag jöttek rá, hogy a készpénzfizetést meg kell oldani, hiszen azt egy törvény garantálja, hogy el kell fogadni a készpénzt mindenkinek.
0: Mint ahogy én is az előbb beolvastam azt a rendeletet, ugye, amit egy vagy törvénymódosítást, amit egy hallgató az előbb írt. Igen?
3: Így van, pontosan így van. És ugye utólag találhatták ki azt, hogy neked be kell menni az ügyfélszolgálatról, hogyha parkoltál és megbüntettek, és ott jóvá írják a kifizet 3 órát. Hát ez megint ugye egy jogtalan haszonszerzés, mert ha 10 percet parkoltál, vagy fél
0: akkor
3: órát,
0: is 3 órát.
3: 3 órát. Arról meg nem is beszélve, hogy amikor megállsz az ügyfélszolgálati irodánál, újabb parkolási esemény kezdődik. És akkor mint egy kisibe, ugye belekerülsz egy paradoxonba, bemész, kifizeted az előzőt, aztán újabb keletkezik, azt is be kell menned kifizetni, majd megint újabb keletkezik, tehát ez elképesztő.
0: És mindig 3 órát?
3: Igen, mindig 3 órát.
0: Hol lesz ez az ügyfélszolgálat? Hogy álmodta meg ezt a főváros? Tehát ez valami szép díszes helyen, esetleg a Karmelitában, vagy hol lesz ez?
3: Minden kerületnek van ügyfélszolgálat.
0: Egy darab?
3: Igen, minden kerületnek van egy, és az is persze természetesen parkolós övezetben van, hát nyilvánvaló.
0: Tehát akkor mondjuk a 13. kerület, ami jó nagy, tehát ugye Újpest határától egészen a Szent István körútig terjed, ott lesz egy darab iroda, ahol ül egy nő, és oda be lehet menni, és azt mondani, hogy én parkoltam a Tátra utcában, és ki szeretnék fizetni. Ezért bekasszíroz 3 órát, plusz még azt a parkolási díjat, amit ott parkolok az ő irodája előtt.
3: Így van, ahogy mondod. Tehát főleg ugye az már kitért a Rákospatakig, ugye a 13-nak a területe. Kegedűs Gyulában van az ügyfélszolgálati iroda, hát az szép kis út, ugye?
0: Hát az egy utazás.
3: Az kellemes.
0: Azt a mindenit. De ez tényleg nagyon durva. Most, ha ezt tényleg bevezetnék, akkor az előbb említettem a 81-10-es Nokiás idős nyugdíjas autóst, aki nem használ okostelefont, és ugye nyilvánvalóan, és nem akar most elmenni a Hegedűs Gyula utcába. Milyen lehetősége van még a parkolási díjat kifizetni?
3: Hát ahogy beszéltetek róla, ugye van az applikáció, és van az SMS, hát igen, akinek nincsen mobiltelefonja, okostelefonja, annak az SMS marad, de hát az SMS meg pluszköltség, mert ha a szolgáltatónál nem ingyenes, akkor azt is ki kell fizetni.
0: És csak akkor tud SMS-ben fizetni, hogyha előfizetése van, vagy hogy hívják ezt a havi számlás előfizetése, de feltöltős kártyás, vagy ilyesmi, tehát az meg nem tud SMS-ben fizetni.
3: Nem, így van.
0: Nektek gondolom, amikor ezt a beadványt megfogalmaztátok, a fejetekben volt esetleg más külföldi város jó példája. Tehát itt nektek van valamiféle külföldi példa, nem tudom, Berlin, Barcelona, Bécs, Párizs, tök mindegy, ahol ezt jól csinálják?
3: Hát, ahogy említettétek, ugye Szegeden is van ez a jegyrendszer, és az működik Bécsben is hasonlóan, hogy bemész egy trafikba, vagy egy közértbe, megveszed a jegyet, beixeled, hogy mennyi időt fogsz parkolni, azt szerint fizetett, tehát mint a lottószervényt, ugye beolvassa, hogy mennyit ixeltél be. Még ezt egy elfogadható rendszernek tartjuk, de ugye itt az is aggályos, hogy a parkolóórákat, hogyha felszedik, akkor csökken az üzemeltetési költség. Tehát egy az, hogy minek az áremelés, tehát miért kell, ugye az ellen is tiltakoztunk, hogy ne legyen áremelés, meg hogyan fogod tudni, hogy most éppen fizető parkolási területen vagy, hiszen nincs jelölve rendesen, csak a széleken van egy-egy tábla. Eddig ugye abból tudtad, hogy körülnéztél, és ott volt egy óra, de most mi lesz most? Körülnézel, valahol a házfalán van egy tábla, ami az SMS kódot jelzi, de azt nem biztos, hogy észreveszed, mert az egy kis tábla. Tehát ez megint egy kérdéses. Mi már még az előző egyesületben is javasoltuk, hogy ahogy ti is említettetek ki külföldi példát Spanyolországban, hogy fessék föl legalább a sarkokon egy-egy parkolóhelyet színessel, hogy lássuk, hogy éppen parkolási területen vagyunk.
0: Hát igen, ez mennyire szép és kívánatos lenne, de hát ugyanakkor Budapest szintén az a város, ahol az utcafelfestések mint olyanok nem léteznek. Tehát, hogy, és akkor még kérnénk kék, meg piros, meg sárga festékeket, az szerintem túl nagy kérés.
3: Igen, ez naivitás nagyon tőlünk.
0: Ez egy naivitás. Hát jó, tehát akkor ez a 25%, ez a díjemelés még ennek fejében még belekerül. Jól mondtam, hogy a zöldrend számosok életét is most akkor elkezdik nehezíteni, és akkor rájuk is kiterjed a parkolási díj?
3: Igen, ezt jól mondtad, már régóta tervezték, hogy az önrendszámosoknak megszüntették. Hát ebben az az érdekes, hogy azt halljuk naponta, hogy mennyire környezetszennyező az autó, meg hasonlókat hallunk, és közben itt vannak a környezetkímélő, semmit nem pörfékelő autók, és megszüntetik a kedvezményt. Tehát ezzel az volt a cél, hogy a zöldrendszámot bevezették, hogy terjedjen az elektromos autó, nyilvánvaló.
0: Nyilvánvaló, azzal csalogattak be sokakat, hogy ugye egy csomó ilyen jellegű, mint például a parkolás kedvezmény van, hát ezt akkor most akkor szépen elveszik tőlük. Ez igen, szerintem ropótlan a város, azért van ez.
1: Hát
0: ez semmi, de ugyanolyan ki lehet rabolni embereket utcán, nem? Tehát én a fővárostól vagyok, és add ide a pénzed. Tehát, hogy ezt is akkor odaadom, mert van nála
1: ez
0: kés.
1: Ez egy picit finomabb megoldás, de
0: kb. Hasonló, igen, mint hogy egy picit elegánsabb lenne egy fokkal, igen. Jó, István, hogy lehet az, én megdöbbentem múltkor, amikor jártam Újpesten, a 4. kerületben, hogy ennek a kerületnek sikerült azt kivívnia, nekem ott valaki mondta, hogy ó, itt nem kell fizetni, hogy ott nem kell parkolásért fizetni. Ez hogy lehet?
3: Ó, hát szerintem kár ezen filóznunk, mert hamarosan ott is be fogják vezetni.
0: Ne!
3: De én már olvastam, hogy az újpesti önkormányzat is tervezi. Tulajdonképpen az egész fizető parkolási rendszer így rosszul működik. Tehát nem teljesíti be a funkcióját, hanem a belvárosnak a parkolási gondjait egyre kijebb tolja. És ez azért van, mert az önkormányzatok elhanyagolták a P+R parkolóknak az építését a kerület határokon, és ugye bevezetik, és az övezet határon mindig fölmerül újra és újra ez a parkolási gond. Hát most így jár Újpest is, ugye 13. kerület már kitolta a fizetőparkolást odáig, és Újpestnek jelentkezett a parkolási gond az egyre több autó.
0: Értem, tehát akkor oda torlódik ki. De egyébként én, hát nyilván a P+R is lett volna valamilyen megoldás, de hát ugye én is rengetegszer példálózom spanyol városokkal, ahol szintén régi városoknál sikerült azt megoldani, hogy a régi épületek alatt vannak még garázsok. Tehát ott nincsen Valenciában egy olyan rész, ahova én nem tudom, mennék egy címre, és ne 100 méteren belül, 100 méteres rádiuszon belül én ne találnék egy olyan garázst, ahova el tudom tenni az autómat. Egyébként nem drágán, hanem egész kíméletes áron, de mindenhol van lehetőség. Magyarán Budapest is azért szennyeződik, mert az autósok keresik és a parkolóhelyeket, és háztömböket kerülgetnek folyamatosan. Állnak az autók, pöfékelnek, belógnak a kereszteződésekbe, pedig csak parkolóhelyet keresnek, holott ezt rég el kellett volna kezdeni, hogy parkolóházakat vagy mélygarázsokat építeni.
3: Igen, ez így igaz, és nem, talán, hogyha nem is a házak alá építünk, mert nem biztos, hogy statikailag bírják, de rengeteg...
0: A spanyolok meg tudták csinálni, van. Azért mondtam, hogy direkt...
3: Igen, hát ha ott is így van, akkor meg lehet nálunk is.
0: Így van, vagy valamilyen más módon, de tényleg az gondoskodni arról, mint város tervező, hogy az autókat valahova el tudja rakni az autós, hiszen az autó ott van nála.
3: Hát vannak tervek, ugye az építészkamarában például arra, hogy a rakpartot is megcsinálni úgy, hogy lefedni, fölül lenne part meg gyalogosok, alul menne a forgalom, és ott is be vannak iktatva, hogy mély garázsok lennének, tehát az út mellett, és ott van bőven hely, ugye fölül csak a villamos van, az épületek beljebb vannak, ami még statikailag biztos nem is annyira veszélyes.
0: Na jó, hát nagyjából elmondtuk itt a problémát, nektek nagyon drukkolunk, hogy valamit sikerüljön elérnetek mindannyiunk érdekében, de főleg azok érdekében, akik egyszerűen tényleg nem tudnak okos telefonnal, applikáción keresztül parkolást, és akkor még a külföldiekről nem is beszéltünk, hogy ők milyen káoszban lesznek majd itt. Jó, reméljük, hogy sikerül nektek, köszönjük szépen, István.
3: Hát igyekszünk, köszönjük szépen, és még annyit, hogy a zöld rendszámot is igyekszünk majd, hogy megtartsák, hiszen
0: megvédeni, aha.
3: Kicsit a mi gyermekünk is, mert 10 évig bombáztuk vele a főpolgármesterület még a Demszkit annak idején, és úgy érezzük, hogy mi találtuk ki egy kicsit.
0: Teljesen egyetértek, így van. Tehát a kedvezmény járjon továbbra is neki, teljesen egyetértek.
3: Igen, így van. Igyekszünk abban is.
0: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük a jó kívánságokat.
0: Köszi, szia.
3: Sziasztok.
0: Legin István, a Zöld Utat a Közlekedőknek Egyesület elnöke. Milyen szép egyébként, zöld utat, igen. Ami ugye kétértelmű.
1: Nem éreztétek úgy egy kicsit így végig, hogy aztán igazán hülyének vagyunk nézve?
0: De teljesen, ugye? Mindig, tehát ez én már régóta így ezzel. Az a baj, hogy semmi nem emberbarát módon, hanem erőszakkal történik. Ebben a városban is, meg ugye ebben az országban is, tehát hogy soha nem úgy, hogy mi az állampolgár érdeke, mi az ő kényelme, hiszen együtt élünk, és azt akarjuk, hogy jól érezd magad a városodban, az országodban. Ez egyelőre nem. Tehát most hál' Istennek tűnik úgy, hogy valamit talán változtatnak, és ez baromi jó lenne, de figyelj, csak megint tudom, hogy mindig a spanyolokkal jövök, de hát láttad. Láttam. Mennyire emberbarát minden.
1: Igen, és pont ebből kiindulva mondom, hogy tényleg jó a példa, hogy csak azt nem mondják ki, hogy add ide a pénzed. Inkább addig csűrik, csavarják a helyzeteket, még majd magadtól kénytelen leszel odaadni, mert belekeveredsz a szabályokba. Igen. Úgyis.
0: Drága fenntartani a fizetős automatákat, ezért leszereljük. Tehát több pénzünk marad. Ezért emelünk 25%-ot is.
1: Igen.
0: Tehát több pénzünk marad, és még emelünk 25%-ot.
1: És hányan elbotlanak majd ebben a történetben, tehát még több pénzünk lesz.
0: Igen.
1: Hát nagyjából ez az elv.
0: És a nyugdíjas meg jól szívja meg, és menjen el a Hegedűs Gyula utcába, és fizessen ki 2x3 órát.
2: A 10 percért.
0: A 10 percért. Az egyszer 10 percért fizessen ki 2x3 órát.
1: Kész a mesterterv. Kész.
0: Elképesztő. Elképesztő. Na jó, gyerekek, hívjuk Évit?
1: Persze, nézzük meg, hogy állnak. Én nem tudom, lehet, hogy már eligazítást tart itt Imrének meg Karcsinak.
0: Jó, közben SMS-ben meg szeretnénk olyat kérni tőletek, mert nyilván itt a budapesti parkolási dolgokat itt nagyjából megbeszéltük. Viszont mely az országban, Magyarországon, hol van a legélhetőbb parkolási rendszer? Mint ahogy István is mondta, hogy a Szegedi az például egy jó ötlet. Hol van élhető parkolási rendszer? Írd meg, hogy a te városodban hogyan működik, elégedett vagy-e vele, vagy sem, mennyiben tér el, és lehet, hogy egyszerűen érdemes volna azt átvenni, nem?
1: Keressük meg az ország legélhetőbb parkolási rendszerét?
0: Így van. Melyik városban van a legélhetőbb parkolási rendszer ebben az országban? 0620-22-22-122, és hívjuk Évit mindjárt.
4: Ez a Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
8: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
16: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Nyilvánosak a kegyelmi ügy egyes aktái, idén is keresik az év balatoni házát. Nyárias időnk lesz a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz, és ezekben az ügyekben a köztársasági elnök legtöbbször az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem támogatta a kegyelmet. Novák Katalin államfő 2024. februárjában mondott le az ügy nyomán, majd benyújtotta lemondását Varga Judit is. A kormányfő most azt kérte Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha a hivatalos megkeresést kap, kész átadni az aktákat a kormánynak. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon, mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
20: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
19: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: 4 autó ütközött össze a 11-es főúton Leányfalu belterületén a 24-es kilométernél. A sérült járművek a félútpályát foglalják el. A reggeli erős forgalom miatt a főváros felé közel 2 kilométeres a torlódás. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között több helyen is lelassult torlódik a forgalom. Erős egyébként a forgalom a fővárosba vezető főbb útvonalakon is, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, valamint a Csepel-sziget útjain is, adta hírül az Útinform.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hát gyerekek, 39 lesz 2 perc múlva, és nem is lehetnék büszkébb a mi évinkre, mert ömlesztett, kevert csomagolási közszolgálat, nem tudom ezt a táblát miért látom, de ott a személytelepen áll ez a tábla, ahol egyébként a munka befejeztével ott áll Évi is, és Imre is. Szia Évi, jó reggelt!
2: Újra. Sziasztok, jó reggelt!
1: Évi, drágám, na!
2: Képzeljétek el, hogy megérkezik, egyébként csoda ez az egész csoda, tehát ezt mindenkinek meg kell élnie. Megérkeztünk a szemét lerakóhoz, ahol gyakorlatilag az fog történni, hogy itt a hátam mögött, mutassuk meg, egy hatalmas szemét van, ide ki fogják borítani.
1: Látom, tehát csak a hallgatóknak, akik nem látják, elmondom, hogy egy udvaron belül vannak most már, és amire Évi rámutatott, ez egy hatalmas szemétdomb. És itt valóban, amennyire én látom, ó, láttam egy aperolos zacskót is, azt majd hozd el nekem, léci.
2: De hogy igen, elhozom, de hogy tanultam, és ez nagyon fontos.
1: Egy papír és műanyag szemét van egy halomban.
2: Mutasd? De ez nem lehetne egy...
1: Ez egy motorgumia.
2: Így van.
1: Egy motorabroccsa. Igen.
2: Itt gyakorlatilag csomagolásnak megfelelő műanyag és papír lehetne. Tehát ezért kell ide kiönteni, és utána emögött van egy épület, amit muszáj megmutatnom nektek, mert ilyet nem láttatok, hogy hogyan válogatják szét a szemeteket.
1: Tehát a szemétdom mögött van az épület. Aha.
2: Akkor így most megkerüljük. Van, és ott válogatják.
1: Aha.
2: Na, okay. Akkor Karcsi behozza a szemetünket.
1: Most te intesz Karcsinak? Karcsi. Te tényleg főnök lettél itt a telepen.
2: Nem volt nehéz. Hát hoztam a formát.
1: Karcsi sípol, vagy mi ez?
2: Karcsi sípol.
1: Ja, értem.
3: Tolatás.
1: Ez a tolatás, értem. És most az, amit ti összegyűjtöttetek a Pajtás meg Organa utcában, az kerül most kiürítésre?
2: Így van. Akkor Imre mutatja, hogy hátra kell jönnöm.
1: Az autó oldalához, ahol Évi megnyom most egy gombot. Aha.
2: Én egyelőre hangomban.
1: És erre hátul elkezd... Ó, igen. Mindent kiokád magából ez a nagy bálna. Évi, ezt majd össze kell söpörni a végén.
2: Igen, láttam is kollégákat, ez nem a mi feladatunk. Nem, ez nem a rakodók feladat.
1: Akkor ott beragadt valami. Imre, ilyenkor mit kell csinálni, hogy fönn beragadt, látom.
3: Jó, engedd el. Kikanalaz. Hagyjad, maradj. Hagy kanalazza ki.
1: Magától fogja kikanalazni ezek szerint.
2: Aha. Így van, kikanalazza a gépet. Ugye ez a kanalazó gép, ami behúzta,
3: így van.
2: Amit mutattunk, azt most belekanalazza. Igen.
1: Most látom.
3: Ez így megáll.
1: Igen.
3: Nyomod a gombot. Megint. Igen. Ezt a gombot nyomod.
2: És ezzel vissza, hogy...
3: Nem, nyomod ki.
1: És ja, aha, tehát most még egy
3: jó,
1: utolsó...
3: Vége.
1: És most Karcsi mehet előre. Karcsi, mehetsz előre. Azt hallja Karcsi?
2: Mutatom Karcsinak.
1: Nincsen ott rádió ebben az autóban egyébként?
2: De egyébként Karcsi téged.
1: Jó. Engem hallgat Karcsi, ennyi. Jó? Igen.
3: És most ezt az... gombot egyszerre nyomod. És akkor menjél.
1: És gyakorlatilag az egész mechanika most
3: de
1: újra...
3: Ezt közben visszamegy az asztal, és
2: újra visszamegy az asztal, ami kinyomta.
1: A hallgatóinak hadd mondjam el, hogy ez olyan, mint egy Transformers autó, és most gyakorlatilag a szörnyből újra autóvá válik.
4: Igen, és egyébként akkora rész emelkedett ki az autóból, mint az egész hátsó plató.
1: Igen, nagyon igen, igen, igen. Nagyon
3: addig kell nyomni, ameddig a hangot hallod, ameddig a szivacsú ki nem kapcsol.
1: Érted, Évi? Amíg a szivacsú ki nem kapcsol, Évi? Most.
3: Még nyomja nyugodtan.
1: Még nyomd.
3: Most a jó.
2: Most kikapcsolt a szivattyú.
3: Így van, lezárva, és akkor így mehet tovább.
2: És akkor ennyi. Na, megmutatom a Gáboréknak a telepet.
1: Bocsánat, amit az előbb kiöntöttetek, az mind ma reggel szedtétek össze?
2: Ez mind ma reggel. Képzeljétek el. Ez mind ma reggel. Ez kettő darab utca volt.
1: Aha. És ez kinek a telke, ahova leszortátok az egészet?
2: Ez szerintem a Miskolci hulladékválogató KFT. Nem tudom.
1: Soha mész?
2: Remélem, jó. Most megmutatok egy olyan dolgot nektek, amit én még nem láttam. Ennyi szemetet egy helyen, ezt nézzétek meg, ezek a PET palackok csak, amiket aha, külön bedobálunk a gépek be, és tudjátok, ahol visszakapjátok az 50 forintokat.
1: Ezek mind, aha.
2: Ezt képzeljétek el, itt van, és nézzétek meg, mekkora gépekkel szedik össze, tehát hatalmas kanalas gépekkel teszik egy géprendszerbe.
1: Évi, egy óriási hangárban van, mondom csak a hallgatóknak, egy óriási hangárban, ahol még bent is mindenféle gépek mozognak, és ezeket kötegelik, meg tolják ide-oda. Igen, Évi, és ezek hova kerülnek? Ezek újrahasznosítva lesznek?
2: Mutat egy részt, itt van már, gyakorlatilag ilyenekké zsomlják össze, ez egy ilyen bála, műanyag bála belőle, és utána ezt újra dolgozzák majd. Tehát ez a kész termék, itt színre van.
1: Na de ez hova megy? Imre, ez hova megy ez a nagy bála? Tehát ezt újrahasznosítják? Megy újra?
3: Talán viszik valahova.
1: Valahova, de...
3: Talán arra felkapolják, és elviszik.
2: Ezt már újrahasznosítják.
1: Aha.
2: Itt van ügyvezető úr, Roland. Ő elmondja nekünk, hogy gyakorlatilag hova viszik.
1: Szia, Roland! Szia! Jó az inged, Roland!
3: Köszönöm szépen!
2: Nem vett fel munkaruhát a főnök.
1: Hát helyes, én is ilyen főnök lennék, ne viccelj. Szóval ezeket hova viszik, Roland, ezeket az összetömörített bálákba tömörített PET palackokat?
3: Hát ez mind koncepciós nyúladékét, ez a munknak a tulajdona, tehát mi előtt viszik újrahasznosításra, és a végpontját, ahol fáziából újra granulátum, tehát újra műanyag alapanyag, azt a MOHU szervező bonyolítja, a mi dolgunk alapvetően az előkészítésre.
1: Világos.
3: Kéreválogatásra, megkörülkészítésre.
1: Óriási, hát ez baromi jól, és az egész olyan tisztának néz ki, szerves szemét nincsen?
3: És ebben nincsen, ez az automatákból származó hulladék, tehát azt válogatjuk, az 50 forintos palackokat.
1: Értem. Jó, hát figyelj, óriási, amit műveltetek, mennyire voltatok megelégedve Évivel? Ja, most már nem hallja.
2: Mennyire voltatok megelégedve?
3: Nem? Nagyon meg voltunk az Év elégedve. Készültünk neki egy külön éremmel, egy egyedi aranyéremmel.
1: Nem mondod.
3: Mert nincsen se ezüst, se bronz.
1: Krisztóf Éva, olimpiai bajnok, kukás, ez a miskolci rehabilitációs hungarikum. Igen,
3: és egy szép oklevélrel, mert ő is azt mondja, amit mi, hogy ennek a szakmának az megítélését emelnünk kell, és amit itt dolgozó kollégáknak a tiszteletét, azt sokkal magasabb polcra kell raknunk.
1: Ez így van, és mi nagyon köszönjük. Tényleg, ez gondolom Évi, neked is egy élmény volt, és a második aranyérmet, csak mondom.
2: Hát igen, köszönöm szépen. Igen, azért nyertem még második, de még két történetet hagyd mondjak el, még mielőtt elköszönök, mert ezt szeretném elmondani, és hogy hallják meg az emberek, hogy azok a kollégák, és azok, akik most már hívhatom így, hogy kollégák, dolgoznak nap, mint nap, hogy összeszedjék a szemetet, és mi pedig, akik nem tudjuk, hogy milyen munkát végeznek, mert nem akarjuk észrevenni, ledudáljuk őket, és nem tiszteljük őket. Ezért én azt mondom, hogy remélem ezzel meg tudtam mutatni azt, hogy fontos észrevenni őket, és nem kell mellettük elmenni, és csak agresszíven rájuk menni, hogy menj már arrébb a kocsival, mert nagyon fontos a munkájuk, mert különben megfulladnánk a szemétbe. Ez az egyik. A másik pedig egy nagyon szép történetet szeretnék hozni, hogy egyszer egy kiskutyát találtak egy ilyen kukában, és Karcsi Szafit örökbe fogadta.
1: De édes!
2: Azt szeretném...
1: Anett sírjál!
5: Meghatódtam, Évi, őszintén.
1: Tényleg sír.
5: De nem, könnyes lett.
2: Igen, és Szafit örökbe fogadta, és boldog kutyus lett. 1,6 kilóval kidobták a kukába. Úgyhogy én mindenkinek arra hívnám fel a figyelmét, hogy tényleg tiszteljük egymást, és mindenki munkája nagyon fontos.
1: Úgyhogy
2: köszönöm az élményt, és nagyon köszönöm, Gábor, hogy ezt megadtad nekem, mert ez egy csoda, úgyhogy Mindenki próbálja ki.
1: Jobban. Én meg nagyon köszönöm nektek, köszönjük a miskolci szemétszállítóknak, és ugye mindennek előtt Imrének és Karcsinak, hogy együtt dolgoztatok Évivel. Tényleg egy élmény volt nekünk is. Köszönjük szépen. Búcsúzzunk.
2: Köszönjük,
1: szia,
2: sziasztok.
1: Évi, sziasztok.
3: Sziasztok.
5: Hát, most már bánom, hogy nem mentem az Évivel.
1: Miért hát ott a rendszer kutyát, vagy mi?
5: Nem, hát milyen izgalmak voltak itt reggel.
4: Volt ilyen opció, hogy te is mész borogatni?
5: Nem, hát gondoltam, hogy elkísérem.
1: Nem, de hát aranyos volt. Én azt bírom az Éviben, hogy ő tényleg megtalálta ebben a pár órában, igen, azt a szépséget, amit meg lehet ebben, igen, találni.
4: És még a végén ilyen tanúságot is mondod, de a szomszédok végén a Lenke néni szokott
1: mondani. Teljesen filozófikus volt, igen, Lenke néni is volt.
5: Nekem nagyon tetszett. Én
1: tudom,
5: meg
1: bedobta ezt a könyvfakasztó kutyasztorit, Szafi 1,6 kilóval.
4: Ezt miattat csinálta.
1: Ezt miattat csinálta, de az is lehet, hogy nem is igaz a sztori.
4: Ja.
5: Biztos, hogy igaz, az Évi nem hazudik.
4: Beszélek egy kutyáról, Anett elégedett lesz, a többi sinem van.
1: Na jó, de tényleg, drága Miskolcia, köszönjük szépen, és hát óriási, és ne felejtsék, hogy ők azok, akik ugye a miskolci óvodákba ezzel a kis mesekönyvvel elmentek azért, hogy a gyerekek figyelmét már óvodáskorban felhívják arra, hogy mennyire fontos a szemétszelekció, meg minden hasonló, és mindezt, most ezt kapaszkodjatok, drága hallgatók, ezért mi nem kaptunk pénzt. Tehát ez nem egy ilyen szponzorált tartalom volt, hanem ezt tényleg spontán csináltuk.
4: Teljesen, ugye Évi behozta ezt a történetet, ezt a mesekönyve sztorit, és akkor valahogy úgy kanyarodott az ügy, hogyha te azt neki szabadságod, akkor ő szívesen elmegy és kipróbálja ezt. És hát a miskolciak pedig kaptak az alkalmon, és másnap jött a levél, hogy ők várják sok szeretettel.
1: Így történt, így van. Na, ez így valósult meg. Most visszatérve a parkolásra, csak azért, mert ez még egy érdekes dolog, és ugye azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy a te városodban, ha jobb a parkolási helyzet, a fizetős parkolás, akkor ezt meséld el. Na most itt nagyjából mindenki azt hitte, hogy az én városomban legyen az Mátészalka, vagy Mohács, vagy bármi, Ózd, azért jó, mert nem kell fizetni a parkolásért. Ez már egy for, igen. Tehát, hogy ez...
4: Ezzel nehéz versenyezni, na.
1: Ezzel nagyon nehéz versenyezni, mégis nézzünk olyanokat, ahol kell. Üzenik, hogy Bécsben sem lehet már KP-val fizetni, viszont a trafikban tudsz venni valami kuponfélét, ami jegyként funkcionál.
5: Na, akkor ezt meséltünk. Ez az, amiről, igen, amiről beszéltünk.
1: Így van, hogy előre kifizeted, és akkor beixered azt, hogy mennyit fogsz parkolni.
4: Oké, és valószínűleg trafikot előbb találsz itt Budapesten is, mint egy ilyen kerületenként egy irodát, ahová majd utazgassál el, és tehát, hogy ez még mindig
1: felháborító. Élhető. Felháborító. Bocsi, ne haragudj, de szerinted miért nem tud fizetni SMS-en a feltöltőkártyás, érdekelne. Én azt hallottam, de más írja, hogy mégis tud. Én azt hallottam, hogy azért nem, mert ugye ez egyfajta hitelezett összeg a telefonszolgáltatótól. Tehát, hogyha most mit tudom, én parkolok 2200 forintért, akkor azt ő kifizeti helyettem, és majd én, amikor megérkezik a számla, akkor utólag, tehát ő meghitelezi
4: igen,
1: nekem.
4: Igen, ezt hozzászokták az előfizetéshez terhelni pluszban, igen.
1: Igen, szóval régen én ezt hallottam, egyébként pont amikor ilyen csomagot váltott, de lehet, hogy azóta lehet. Feltöltőkártyás konstrukcióval is lehet SMS parkolást indítani. A feltöltött egyenleg erejéig írja valaki más. Legyen így. Jó reggelt, Svájcban sok helyen simán a kártyádat tudod érinteni a fizetéshez. Tehát tényleg mennyiből állna?
5: És milyen egyszerű lenne, igen.
1: Igen, készpénz még mindenhol működik, plusz van egy applikáció, ami olyan, mintha készpénzre fizetnél, ingyenes. Az Easy Parkot használom itthon is és otthon is, de az plusz költséges. Imádlak titeket, Ági Svájcból. Hát az Easy Parkot használjuk most. Igen. Nagy a tád, nem kell fizetni sehol, igen, ezeknek a sor. A Tiszaújvárosban sehol nem kell fizetni, rengeteg autó. Oké, Kerepesen még ingyenes a parkolás, gyertek ide. Maximum a drogos szegregátum rántja fel az autóidat két betétes üveg miatt, üzeni Matykóbá.
4: Valamit valamiért.
1: Valamit valamiért, igen. Jó reggelt! A Szombathelyi Kórháznál kapsz plusz egy órát. Belekalkulálták, hogy bármi közben jöhet, csúszik a rendelés, stb.
4: Ez igen.
5: Na, milyen figyelmesek.
1: Tehát, hogy plusz egy óráért még nem büntetnek.
4: Úgy vannak vele, hogy nem próbálom meg emberközpontúnak lenni egy kicsit.
1: Ez nem.
4: És bejön.
1: Le a kalappal. Sziasztok, Hódmezővásárhelyen jó a parkolás, mert beütöd a rendszámot, van egy minimum összeg, és ahogy dobod be a pénzt, úgy írja, hogy meddig parkolhatsz.
5: De jó. Nem szoktam Vásárhelyen parkolni, tehát tök jó ez is. Milyen jó.
4: Akkor utoljára Vásárhelyen jártam, egy kempingbringával mentem.
1: Sziasztok, Kiskunhalason két órát ingyen parkolhatsz a belvárosban. Kicsi piros papír parkoló órád van, be kell állítani, mikor megkezded a parkolást. Kiteszed a szélvédő mögé, közteresek ellenőrzik, ha túllépet büntetnek. Igen, tehát előre meg kell satszolnod, hogy meddig parkolsz, két órát parkolhatsz, és amikor érkezel 11 óra 30-kor, akkor, vagy 10 órakor, akkor beállított 10 óra, és azt kiteszed. És akkor onnantól a parkolós nézi, hogy mit tudom én, délben akkor a tiéd lejár. Igen, ez régi, ez még igen. Régen a németeknél is volt ilyen, van is talán. Ja, na jó, ennyit erről, ennyit a parkolásról, többet nem tudunk hozzáfűzni, jövünk vissza a Vokcival, mert hogy agrárszerdázik, képzeld el, Anett két nagyon-nagyon tartós élelmiszert ismer a Voga, egyet ismertem a kettő közül.
5: Az a méz, ugye, amiről beszéltünk reggel is.
1: A méz, de hogy a német fekete kenyér, én nagyon szeretem. hogy az is állítólag nagyon tartós.
4: Igen, van egy módszer hozzá, és akár évekig is eláll ez a kenyér. Szóval ez a két legrégebbi tartósítási módszer, amiről a János fog beszélni, és ezek nem egészségtelenek. Szóval hogy érdemes lesz ezt majd megfigyelni, hogy mi a trükk.
1: Mi a trükk, hogyan működik, és hogy ezekből mit tanulhatunk ezektől az élelmiszerektől, mint a méz, vagy a német fekete kenyér. Most a tartósítás meg a nem tudom, íz szempontjából, vagy mivel függ
4: össze? Főleg a tartósítás szempontjából, hogy ne csináljuk egészségtelenül. Ugye ma minden tele van tartósítószerekkel, és ezzel kapcsolatosan.
1: Hívjuk a Vokcit.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
3: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
2: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
4: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Lor kávékapszulák, az 1 kg-os 20%-os magyar tejföl és egyes Varta Long Life elemek.
5: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozás.

0: Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Sokan még mindig nem rendelkeztek az 1+1%-ról. Sok település csatlakozott a vágatlan májushoz. 20 fok felett lesz ma is a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre ma évfélig van lehetőség, ez a személyi jövedelemadó bevallásnak a határideje is. A felajánlással támogathatunk egy számunkra fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. A civileknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell. A másik 1%-ról viszont csak akkor, ha nincs korábbi érvényes nyilatkozatunk, vagy változtatni szeretnénk azon. A rendelkező nyilatkozatot egyszerűbben online, az ESZIA-ban nyújthatjuk be. A késve küldött felajánlás érvénytelen, figyelmeztet a NAV. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom támogatására. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatotta, az elmúlt években a vasúttársaság képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a Dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években. Azonnal lépni kellett, mondta a tárca vezető. Ezzel párhuzamosan a tartós megoldáson is dolgoznak. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
6: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
5: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Kaliforniában, a veszélyeztetett területeken csak nem 30 000 embert kellett kitelepíteni. A lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterek és repülőgépek segítségével próbálják megfékezni a tüzeket. Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között több helyen is lelassul torlódik a forgalom. Közben a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már szintén lassulás torlódást tapasztalható. Így például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítése.

0: Ítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 12 perc van most, jó reggelt, megint szevasztok. Minden hallgatónak szép napot, hello, Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Ami Éving, gondolom, most már vetkőzik.
1: Szerintem igen, de te nem láttad azt az előbb a Horika, amikor itt ült bent és ment kifele, megpaskolta a Gyuri fenekét. És mondom neki, te ezt néztem rá így komolyan.
0: Hát most lebuktatál egy párt.
2: Ez ilyen focista szokás, tudod, ez a fel a fejjel tesó. Vagy most ez egy irítség a részedről, meg tudom kérni a Horit, hogy veled is legyen ilyen.
1: Hát jó, kérd meg, akkor megbocsátok.
0: Jézusom, na. Gyerekek, apropó foci, ez egy érdekes SMS, és holnap után, ja, holnap újra boga lesz?
2: Így van, holnap boga lesz.
0: Akkor, de legközelebb a Hortinál, erre térjünk rá szerintem, azt mondja, napokban hirdették ki a labdarúgó világbajnokság csapatainak kereteit. Két szenzáció és egy csoda. A két szenzáció Cristiano Ronaldo és Luka Modric mindkettő 41 évesen kerettag a saját válogatottjában.
2: Wow.
0: Ez óriási, és csoda, hogy Neymart is jelölték.
2: Tehát, azt mondjuk tényleg csoda, lehet, hogy Neymar is meglepődik.
0: Tehát Neymar is kin lesz a VB-n. Na ennyit erről. Aztán az előző témánk, azt jelzok, ha valakinek nincs telefonja, bankkártyája, akkor nem tud létezni? Üdv Tamás. Tamás, lényegében erről szól ma már az élet, igen, sajnos. De sajnos így van. Aztán Pécsen fizetős a parkolás, az automaták KP és kártyás fizetésre is alkalmasak, ezen felül ott van például a Simple App, szerintem király. És jó reggelt, jöjjön a tanár úr, csak egy kérdés, Vokci sötétben zuhanzásáról nem lesz szó?
2: Természetesen, azt is megígérte a János, úgyhogy mindjárt.
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt, szia!
4: Boldog jó reggelt nektek, sziasztok!
1: Jó reggelt!
4: Na, szervusz!
0: Szervusz, Anne!
4: Végig köszön, nem fogok! Sziasztok!
0: Sziasztok, ez egy többes szám, így van, mindenki hozta be magának, igazatlan.
4: Gyerekek, arra gondoltam, hogy ma már nem kell ahhoz remetének el, vagy azért erdőbe menet, hogy remete legyél, elég, ha eldobod a mobilodat, az kész, vége, és már is az lettél.
0: Tényleg így van, igen.
4: Gyerekek, a helyzet a következő. Ugye kihagytam múltkor ezt a sötétben zuhanyzást. Nem hülyeség egyébként, szóval, vagyis de. Na,
0: miért és kinek javasolják?
4: Aki nem tud aludni, ugye? Ja, bocsánat, igen, múltkor arról volt szó, hogy alvás problémái vannak a világnak, ugye felnőttek azok, mit tudom én, 2 órával alszanak kevesebbet, a tínicsek meg 4 órával alszanak kevesebbet, és ez rosszulhat az emberiségre. Na, és ezért az alvást segítő dolgoknak mindenfélét kitalálnak, és itt valami szenzációs biológus, vagy mit tudom én, micsoda, kitalálta a sötétben zuhanyzást. Ennek az a lényege, hogy ugye van ez a melatonin nevezető cucc, vegyület, ami előkészíti az alvásnak a fázisait. Uh-huh. Na most ez, hogyha fény éri a szemedet, akkor ez ugye ez nem termelődik, mert ez gátolja a fény, gátoljának a termelődését. Azonban becsukod a szemed, és sötét van, akkor ez beindul, és ez elkezdi az alvásra előkészíteni a szervezetet. Na ez az egyik ok. A másik pedig, hogy amikor te sötétbe kerülsz, akkor gyakorlatilag az agyi tevékenység a látványról átkerül a testérzetre, vagyis gyakorlatilag egy ilyen érzékszervi átcsoportosulás történik, minek következtében szintén felkészülsz az alvásra, nem beszélve arról, itt jön az zuhanyzás, hogy a meleg vizet, mikor elegeted magadra, utána szépen abba hagyod, és a felmelegedett tested hirtelen fog lehűlni, vagyis egy olyan dolog keletkezik mesterségesen, aminek természetesen meg kell történnie az alvás előtt, mert az alvás előtt, ha tudjátok, lehűl a szervezet, ugye? Meg az alvás alatt is. Na most ezt a felgyorsítod, az azt jelenti, már dörgölöm is a szememet, az azt jelenti, hogy jól előkészítetted az alvást. Egy hátránya van,
0: ha elalszol a zuhanykabinban.
4: Igen, az én tapasztalatom az, hogy tehát, hogyha egyébként kipróbálhatod, hogyha felemeled az egyik lábadat és egy lábon állsz.
0: Sötétben a zuhanyban?
4: Nem, azt
0: egyáltalán.
4: Mondom, hogy egyáltalán ezt csinálod, akkor még valahogy vagy. De ha becsukod a szemed, azonnal elterülsz, mint egy nyújtott béka. Tehát, na most ezt képzeld el sötétben, amikor az ember mit tűnik, a talpát mossa, vagy mit tudom, nézi akármi.
0: Boxi! De ezt elmondhattam volna.
4: Nekem még fél lábra se kell állnom hogy eltanyázzak a sötétben.
0: Jézusom, megcsináltad komolyan.
4: Nem nagy a fürdőszoba, hogy úgy mondjam, tehát még gyakorlatilag azt is megcsinálom, hogy kitámasztom magamot, ugye, mint a liftben, de sajnos ezzel csak azt értem el, hogy tárgy nem maradt érintetlenül, tehát egyrészt, másrészt pedig ugye hát nem nagyon tud a sötétbe beállítani úgy hirtelen a melegvíznek, ahogy is mondjam, a hőmérsékletét. Szóval vannak problémák ezzel a sötétben zuhanyzásnál, akkor javasolják ezt a, mit tudom én, alacsony fény, de hát az meg, annak meg nincs értelme. Szóval
0: na jó, de, lényeg, de, az, de hogy, szóval lényeg az, mint egy kocsmai verekedés úgy nézett ki a fürdőszobád után.
4: Körülbelül igen, és ez emiatt ugye az alvás sincs előkészítve, mert annyi
0: sérül. Totál stresszesen, így van.
4: Amit ugye kezelni kell. Tehát ugye
0: és különböző. Bocsánat, de ez nyilván este csináltad, hogy Ildikó közben mit csináltad? Akkor hallotta, hogy ott randalírozol a fürdőszobában.
4: Az Ildikó közben kint röhögött. Tehát.
0: Ja, te mondtad, hogy előkészítem az alvást, és akkor hallotta a zajokat?
4: Igen. Mindig bejött, hogy segítsek, hogy csukd be az ajtót, bejön a fény, nem fogok aludni.
0: Bejön a fény, Istenem.
4: Igen, szörnyű. Szóval ez, nem tudom ezt, hogy gondolták. Tehát ez a, tipikusan az az eset a tudományban, amikor jó a gondolat. Csak amikor ennek párosulnia kell a gyakorlattal, na ott van a probléma. Érted? Tehát én nem javaslom senkinek ezt a módszert, tehát vagy szigorúan ellenőrzött körülmények között, tehát mit tudom, én eleve az ágyban zuhanyozom, nem tudom, szóval ez, nem hinném, hogy ez gyakorlati szempont. Ez én erősen ilyen Ig Nobel-díjas.
0: Ez nagyon Ig Nobel-díjas. Hát én eleve, hát én nappali fényben nem tudok egyensúlyozni a zuhanykabinban. Tehát,
4: ja, amikor fölemeled a lábat.
0: Amikor fölemelem a lábam, és akkor így beszappanozom rá, és akkor csúszós lábat teszel le az eleve nem rücskös zuhanytálcába. Tehát, hogy ott nagyon...
4: Beindul a moonwalker egyből.
0: Beindul a moonwalk, így van. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon kell. Én ezt nem tudom, hány éves koromig fogom tudni még csinálni.
4: Hát én már nagyon régóta nem csinálom.
0: Nem mosol lábat. Tehát... Ja, én is gondolkoztam, hogy ezt el lehet engedni.
4: De, nem az, hogy nem mozok lábat, hanem akkor leülök, érted, a kádban, vagy mit tudom én.
0: Ja, de te kádban vagy, érted? De igen, nekem igen. Van, persze nekem is van kádam is, meg zuhanyzóm is, de a zuhanyzóban ezt nem tudod megcsinálni, nem tudsz támaszkodni, nem tudsz kapaszkodni. Nagyon, egy hát, iszonyat veszélyes hely.
4: Kertben kint van zuhanyzóm, de ott ki tudom kötni magamat, tehát ott az megvan.
0: Mihez kötöd ki magad?
4: A falon van két ilyen ilyen heveder, amivel kiszoktam kötni magamat.
0: Aha.
4: Elég kínos egyébként, mert amikor bevizesedik, akkor nagyon nehéz kicsomózni.
0: De mi a csuklódat kötöd oda, vagy hogy a...
4: Derekamat tesszű, a derekamat.
0: Ja, derekadat, értem. Aha.
4: Persze.
0: Ja. Jó.
4: Nagyon praktikus egyébként. Tehát, hogyha elájulok, akkor legalább nem ütöm össze magam. Na, mindegy.
0: Na, beszéljünk a tartós élelmiszerekről. Ugye itt a méz az, amit tudtunk, a másikat nem tudtuk.
4: Jó, hát ez a pumpernickel nevezetű, nem tudom, hallottad-e
0: ezt. Hát nem csak hallottam, hanem imádom. Én nagyon szeretem.
4: Na jó, szóval ez egy ilyen, akkor te tudod, hogy ez egy vesztfáliai rostkenyér tulajdonképpen, fekete rostkenyér, ami nem is tudtam, hogy létezik, aztán rájöttem, hogy nekem van egy ilyen kenyeres könyvem, míg az Ildikó adta nekem, azóta sütök kenyeret egyébként, és ebben benne van ez. És hát ez egy csoda, ez a kenyér. És kezded, ezt nagyon régóta csinálják, tehát ezt a 15. századtól kezdve már így csinálják, tehát alig változott valamit a recept.
0: Azt sem tudom, hogy csinálják, a sütik egyáltalán, vagy az csak összezélik?
4: Na hát ennek az a lényeg, ez rozsból van, tehát rozsliszt, rozs szemek is vannak benne beáztatva.
0: Hát az a lényeg, hogy szemek vannak benne, egész szemek. És a
4: igen,
0: puha az
4: rossz
0: egész.
4: Pehe is. Így van, igen, mert vízbe van áztatva. És hát ezt lehet élesztővel, nyilván régen mindenféle kovásszal csinálták, ma is lehet kovásszal csinálni. Nagyon egyszerű a recept. Hát most nem, utána lehet nézni egyébként nyugodtan, ChatGPT-be beírod, azonnal meg elmond neked mindent. De a lényege, az pedig az, hogy a sütés. Nagyon kevés olyan sütnivaló van, amit ilyen alacsony hőfokon sütnek, és ilyen sokáig. Tehát ez 120 fokon sütik 24 órán keresztül. Nem egy gazdaságos dolog, nyilván ezt valamiféle kemencében csinálják, ami nem biztos, hogy elektromos, de ma már biztos az, de hát mindegy, egy kemencében baromi sok kenyér elfér. A lényeg az, hogy 120 fokon és 24 órán keresztül sütik. Ennek következtében olyan, jó, melasz is van benne egyébként, a melasz az, tudjuk, ilyen
0: ragacsos. Víz,
4: igen, vízzel fölöntve, és kicsit meg főzve. Na, ettől lesz egyébként sötét, mert az karamellizálódik benne, egy kicsit édeskés is ez a kenyér. Na most ezt, hogyha fémdobozba teszed, több mint 2 évig eláll.
0: Wow.
4: Annélkül, hogy bármi tartósítószer lenne benne. Gyakorlatilag ezt annak idején a középkorban a túlélésre találták ki, tehát ez gyakorlatilag egy olyan, hogy is mondjam, egy élelmiszer raktár volt, egy aranytartalék az éhezés korszakában. De ilyet tud ez a kenyér annélkül, hogy bármiféle tartósító lenne benne. Na, szóval ez egy csoda, ez a kenyér. Egyébként én neki fogok ugrani, és megpróbálok csinálni ilyet. Nem nagy ügy.
0: Először vegyél egyet, csak hogy tudd, hogy milyen legyen a végeredmény.
4: Nem, először megcsinálom, és utána veszek egyet.
0: Nem csináltam még olyat, hogy néztél egy receptet, és akkor az olvasás alapján de azt megfőzted, de még sose ettél eredetit. Hát én így
4: csináltam.
0: Voltam. Igen?
4: Mondjad.
0: Nem, én voltam a mexikói mole szósszal. Tehát, hogy életemben nem ettem mólét, csak nagyon kíváncsi voltam rá. És mindent beszereztem hozzá, megcsináltam, jó volt. De lehet, hogy a mexikóiak kirögtek volna. Tehát az eredetit azért mindig kell tudni, legalább emlékben.
4: Jó, hát persze, hogy elolvasod, de hát én úgy vagyok ezzel a kenyércsinálással, vagy a sütéssel is, hogy millió kenyérreceptet próbáltam ki, és akkor rájöttem, hogy a legegyszerűbb a legjobb, és attól kezdve jössz te. Tehát elkezdesz benne variálni, úgy, ahogy tudod, amit szoktunk sütni, aztán a magad képére formálod tulajdonképpen.
0: Én ezt imádom, azt a receptet a mai napig alkalmazom. Na, jó.
4: Méz. Gyerekek, ez egy csoda. Egyébként úgy került elő most nálam, hogy olvastam valami értekezésben, hogy megint találtak valami egyiptomi mézet, ilyen 3000 éves cuccot, ugye lezárt amforába, vagy mi a fenében, és ehető, teljesen normális, semmi baja nincsen.
0: Hibátlan.
4: És akkor engem elkezdett érdekelni ez, hogy mi a rosszabbtől áll el a méz 3000 évig. Ugye, és nem beszélve arról, hogy a méz az elejétől fogva létezik, tehát egy spanyol, észak-spanyolországi barlangrajzban már ábrázolják a mézgyűjtést, a méheket, és ahogy szedik össze a cuccot, és az viszont az a barlangrajz az 7500 éves. Tehát nem semmi ennek a története. Ugye tudjuk, hogy kenyeret, sört, meg gyógyászati célra is alkalmazzák, sebkezelő cuccokat csinálnak belőle. De mitől áll el? Ez itt a kérdés. Hogy bírja ki a méz úgy, hogy 3000 évig sem történik vele probléma? Hát az alacsony víztartalma miatt van, illetve hát szinte semmi a víztartalma. Annyi, hogy egy vízhoz hasonló vegyületet is tartalmaz, ez pedig nem más, mint természetes úton a mézben van hidrogénperoxid. Ez ismerős lehet számotokra, ezt egyébként hiperolnak is nevezték régen. Ez a H2O2, ugye a víz az H2O, ez H2O2, az azt jelenti, hogy túl van oxigénezve a cucc. Uh-huh. Ez egyébként elbomlik, tehát ez egy instabil vegyület, és egy oxigén kiszáll belőle, és víz keletkezik, meg oxigén keletkezik, és az oxigén, ez egy egyszemélyes oxigén, ez egy nascens oxigén, egy ilyen kis negatív előjellel, ami azt jelenti, hogy rendkívül reakcióképes, mert az oxigén a természetben nem is fordul elő nascens formájában, csak O2, tehát a levegőben is O2 van, igen, mindig így ábrázolják. Most ez nagyon reakcióképes, és ez állati jó fertőtlenítőszer. Használják egyébként például a sebfertőtlenítőnek is.
0: De ez a hidrogénperoxid, nem ezzel szőkítenek a nők?
4: De bizony, az arra is jó, így van.
0: Tehát gyakorlatilag, ha akácmézet rágyomok a Gyuri sérójára, akkor Holnap szőke lesz?
4: Előbb-utóbb szőke lesz, igen. Tehát tudom, egy pár hónapig mézben áztatod az agyát, akkor előbb-utóbb szőke lesz. Hát azért nyilván annyi nincs benne, de hát azt ki...
0: Na de mi a folyadék? Azt mondod, víz nincs benne. Hidrogénperoxid van benne, de hát az mégiscsak egy folyadék, tehát az egy folyékony anyag.
4: Hát valamennyi vizet azért tartalmaz nyilván, de hát ugye mindenféle cuccok, amit ezek a méhek összegyűjtenek, azok egy ilyen cukros, nem tudom.
0: De miért? Akkor mondjuk már meg, mi az a méz? Tehát ugye a nektár és a köpet, nem? Tehát, hogy ez a...
4: Igen.
0: A köpet, méh köpet.
4: Akármi. Minden, amit hozzátesz az élető, mi, ugye hát...
0: De a nektár az mi? Az a virágnak?
4: A virágnak az édes része, ilyen cukros.
0: Ami egy cukros víz.
4: Így van, gyakorlatilag igen. Csak ő az besűríti.
0: Besűríti az OKDK-val.
4: Így van. Nagyon szépen mondod.
0: Na jó, csak tisztázzuk már el, hogy igen.
4: Jó, reprezentálod, és nagyon, hogy is mondjam, emelék, hogy figyelemfelkeltő.
0: Étvágygerjesztő is.
4: Gusztust is csinál az embernek ahhoz, hogy mézfogyasztó legyen, igen. Mély köpet, és mély ürülék, és különböző elhalt mély gyerekek vannak a mély.
0: Jézusom! Aha. Aha. Na jó, igen, és akkor, tehát ez... van, tehát, de még mindig nem értem, hogy miért nem. Tehát azért a sok oxigén miatt, mert ez fertőtlenít, és ezért...
4: Igen, a természetes hidrogénperoxid miatt. Aha. Így van, pontosan. Jaja. Hát meg hát azért olyan amforákba teszik, meg olyan edényekbe, ami azért le van zárva, tehát föntről sem kezdi ki a levegő, tehát meg a baktériumok. A hidrogénperoxidot a baktériumok kimondottan gyűlölik, meg azt, hogy víz hiányos, így van. Aha. Most én ezen gondolkodtam egyébként még, amit meg akarok kérdezni tőled, hogy biztos hallottál róla, hogy mindenféle befalazott helyeken ilyen izékat találnak, ilyen több száz éves Napóleon kori izékat, konyakokat, ugye, mert a másik, ami még eláll, ugye az alkohol, és hogy azokkal mi lehet? A méz az olyan, amilyen, tehát az általában ugye van akácméz, virágméz, hásvat, stb. Tehát azok olyanok, azok olyan nagyon, nem hiszem, hogy változtak. De például egy több száz évre befalazott konyak, az mitől lesz jobb? Érted? Tehát én úgy gondolom, hogy annak idején, amikor valahol, nem is tudom, hol voltunk, ahol mondták, hogy apámnak vagy a nagyapámnak 50 éves pálinkája van, így kóstoljuk meg, így még olyan szart életemben
0: nem ittam. Persze, az így van.
4: Ami történt, az történt, hogy az abban évben csinált nagyon ócska rossz pálinkáját eltette, és elővette.
0: És vár rá, igen. Nagyon sok ilyen hülye van. Az a helyzet, hogy én voltam ugye Skóciában, és egyébként a Chivas Regal meghívására, és ott az összes, nem az összes, de rengeteg whisky párolóban voltunk, ugye a Chivas Regal az egy keverék whisky, tehát az alapviszkiket, akik párolták ott Aberdeen környékén, azokat meglátogattuk, és ott rengeteget meséltek a whiskykről. Többek között, ugye ez, amit te kérdezel, hogy ha mit tudom én, több évtizedeken keresztül tárolsz egy whiskyt, akkor az mitől lesz jobb, vagy jobb lesz-e egyáltalán. És itt a következő van. Ugye a whiskyt eleve, gondolom a konyakot is, fahordóban tárolod. A fahordó, attól függ persze milyen, az aromát ad hozzá, meg színt. Tehát van égetett hordó, és na most az nyilvánvalóan érleli ezt a dolgot, de miután a fa porózus, ezért alkohol párolog el belőle.
4: Ezt én értem, bocsi, én most arról beszélek, hogy üvegben találják.
0: És akkor, itt jön a izé, és akkor azt mondják, hogy és így 50 éves egy viszki, vagy 12 éves egy viszki.
4: Jó,
0: ha üvegbe öntöd, mondták, hogy ne számold az éveket, onnantól nem történik semmi.
4: Így van, pontosan.
0: Tehát ezért akartam elmondani ezt a sztorit, tehát az üvegben nem érik tovább. Nem történik semmi. Maximum megromlik, hogyha lyukas az üveg, vagy mit tudom én, ha levegővel érintkezik, de hogy nem érik tovább a viszki. Tehát hiába raksz egy 10 éves Johnny Walkert 20 évre, az nem egy 30 éves viszki, hanem szar viszki.
4: Az pontosan egy 3 éves Red Label marad ugyanúgy.
0: Így van.
4: Ám de, ha tölgyfahordóba teszed, amit Amerikából rendeltél meg, és előtte bőrbön volt benne, ugye, mert a skótok például azok azt csinálják, hogy amcsiból
0: rendelnek. Meg tokai hordóban is, a skótok tokai hordóban is érlelik a viszkit. Tehát ott mutatták, hogy ott például Magyarországról jönnek hordók.
4: De nekem mekkora csalódás volt először, amikor láttam egy eredeti csivászt, hogy hogy isszák, meg hogy teljesen vízszínű, meg hogy egy az egybe vízzel isszák boros pohárból például.
0: Hát olyan, mint a boros pohár, csak nincs talpa.
4: Olyan
0: kehelyszerű, és igen, tiszta, tehát nem szódával, hanem sima vízzel higítják egy picit. Nem egy az egybe, de egy picit. Na, ugye én ezt ott végigizéltem, tehát ez nagyon menő volt. Viszont Vokci, elfogyott az időnk, köszönjük szépen a bölcseleteket, és holnap találkozunk újra.
4: Jó, csőkutya, sziasztok!
0: Csőkutya, szia-szia! Ami Vokci. Na? Most te is tanultál valamit. Te a borról oktattál, most én erről.
2: Ez nekem teljesen homályos pálya ez a viszki dolog. Én nem iszom viszkit, úgyhogy
0: érdekes. És így van egyébként, a nyers viszki az teljesen átlátszó, mint a pálinka ugyanolyan, és hát a hordótól lesz barna. Meg még sorolhatnám a dolgokat, amiket ott tanultunk. A Stratella Distillerében.
1: Ó, de jó. Jó volt hallgatni.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. A mai nap legjobb pillanatai, megkérdeztetem tőled, Anett?
1: Persze, párkapcsolat és korkülönbség örök téma. Most egy amerikai párról beszéltünk, akik a csaj 26 éves, a pasia pedig 60, és baromi jól működik, 4 alapszabályt tartanak be, ezt néztük meg, hogy nálunk.
0: Működne.
3: Ez a Bucskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
12: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
11: Tényleg ennyire jó?
12: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
11: 1%? Ez egy valóra vált álom.
12: Cherryfehérvár.hu.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Micsoda aroma?
15: Olyan, mint Olaszországban.
14: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
18: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
19: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Genophyllus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Genophyllus.
20: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai!
4: 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
21: A reklám után társadalmi célú reklám.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:10 lesz 3 perc múlva. Sziasztok, csak halkan jegyzem meg, hogy Évinek jól állt ez a ruha. Szerintem tartsa meg.
2: Nagyon-nagyon jól állt. Én is néztem meg, a cipője tetszett. Tehát az valami...
1: Az ilyen bakancsos volt.
2: Igen, igen. Remélem megkapja.
1: Hát azért csak nem. nem olcsók ezek.
3: Te arra gondolsz, járjon ebben ezen túl, vagy
2: nem? Nem, de hát ez bármikor tudja a kertben is használni. Ez ilyen baleset megelőzésre nagyon jó. Ha ráesik valami, akkor nem törik össze a lába.
1: Anett, mikor megy a különleges küldetésre, kérdezi valaki. Nem tudom, milyen
2: különleges.
1: Én sem tudom.
3: Ja, hát, hogy elküldjük ugye Ecuadorba a Piti úrukhoz, az volt neki a küldetése.
1: Ja, tényleg. Hát azt hogy fog hogy a hangban összehozni a Retro Rádió technikája, mert eddig Miskolcon sem sikerült.
3: Piti úrukkal a nagy egymásra találás, mert pedig szeretnék hallani az atmoszférát is, meg mindent.
2: Akkor itt bukik el a sztorim, ezek szerint. Na de...
1: M1-es meghalt lassan 2 órája, üzenik. Sajnos nem tudunk ebben segíteni, tehát itt ez szerintem a legrosszabban tervezett autópálya felújítás ever. Tényleg, nemzetközi szinten is.
2: És tart még egy pár évig.
1: Igen. Jó, na, a mai nap legjobb pillanatai, ezt keressük. Anett, mi volt?
2: Igen, a korkülönbség és a párkapcsolat, hogy hogyan is működhet egy amerikai házaspár, vagy pontosabban egy pár, 4 alapszabályt hozott, amit mi is megnéztünk.
4: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Na, gyerekek, kor, különbség és párkapcsolat. Ez egy örökzöld téma. Bemutatunk nektek egy amerikai párt. És miután itt ezek a korkülönbségek egyre szép, tehát ez a korkülönbség ez egyre szebben tolódik kifelé. 10-20, már 30 évek is vannak. Ezért most kapaszkodjatok, mert ez a pár, ez 34 év korkülönbséggel él együtt, a lány Grayson 26 éves, és Kevin a pasi 60 éves. Na, el tudjátok-e képzelni azt, hogy ilyen nagy korkülönbséggel ki tud alakulni igazi szerelem? Valószínűleg a romantikus éned azt mondja, hogy nem mondja?
2: Hát nem tudom, tehát nekem ez a 30 fölötti, ez már nekem egy kicsit sok, tehát hogy még azt gondolom, hogy 10-20.
3: Mert pasiban a 30 fölötti?
2: Tehát nem, hanem hogyha 30 évvel idősebb.
3: Ja.
1: Na most elképzeltél egy nálad 30 évvel idősebb pasit. Te vagy ugye...
2: 47.
1: 47, az 77.
2: Igen.
1: Most és milyennek látod azt a pasit magad előtt? Tehát most, mit tudom, mint Ötzi, vagy mint Demis Roussos, tehát hogy...
2: Nem, tehát az a baj, hogy ugye...
3: Gandhi.
1: De milyennek látod a 77 éves fiúdat?
2: Nem látom a 77 éves pasimat vonzónak. Most. Hát nyilván a nagy magyar valóságból épít, vagy válogattam itt most.
1: Próbálj kiszakadni székutasról. Tehát vannak azért még vonzó férfiak.
2: Jó. Hát például a Robert De Niro, tehát ő is szerintem, ugye? Tehát, hogy ilyen...
3: Túl is van ezzel
2: igen.
3: A koron.
2: Tehát ő szerintem. Például, ha olyan lenne, akkor nem lenne gond, mert azt mondom, hogy ő egy nagyon vonzó férfi.
1: Tehát tud lenni, igen. Tud lenni.
3: És ez is, ugye megnéztünk mindjárt a képeiket ennek a párnak a 34 év korkülönbséggel, és azt mondtuk, hogy jól néz neki együtt, tehát, hogy jól néz ki önmagában a pasi is, rendben tartja magát, meg hát a lány is nyilván 26 évesen tök okés.
1: Igen, ennél a párnál. De ugye, ahogy az Anett is mondta, hogy ő például féltesti különbségektől. Tehát, hogy most az hogy más az élettapasztalata Robert De Niro-nak, mint Anettnek, az adott, de hogy a testi különbségek is zavaróak tudnak lenni.
3: Nem tudom, lehet, hogy ennél a kornál, meg ekkora korkülönbségnél, igen, de ez a 10-15 év,
2: igen,
3: ez szerintem simán a pasi javára kell is. Tehát ezt mondja...
1: Ez kell? Aha, na miért?
3: Minden. Hát azért, mert nagyjából akkor vannak hasonló gondolkodásban, meg hasonló élethelyzetben. Tehát a pasi már megvan egzisztenciálisan, lenyugodott, van egy önismerete valószínűleg, a családalapításhoz is máshogy áll, és ez mondjuk egy ilyen 25-30-as csajnak, ez pontosan az, amit keres. Tehát szerintem ez a korkülönbség, ez így passzol. Egy ilyen 10-15 év.
1: Jó, neked volt sokkal fiatalabb csajod?
3: Volt. Aha, több is. Igen. Valahogy én kifejezetten szeretem, hogyha így van. Mert
1: az ártatlanságát szereted, nem?
3: Nem is ennyire.
2: Nevelheti.
1: Az ártatlanságát, a naivságát, ahogy a szemedbe néz, ahogy nem ért dolgokat.
3: Én vagyok az okos a kapcsolatban. Nem, de hát amikor két világ találkozik, tudod, az annyira jó, és ilyen játékosság, bohémságon, tehát hogy persze, szerintem egy 10-es a simán tud lenni, azzal semmi gond nincs.
1: Oké, sőt, még hajtasz is rá, mert ugye hamvasabb. Nem?
3: Milyen jó, hogy az én nevemre tudod mondani ez a sok furcsaságot, ami a fejedben van.
1: Az én fejemben. Ja, nekem is volt korkülönbséggel kapcsolatom, persze, többször is. De nekem például az volt, hogy én nem tudom, én úgy voltam vele, hogy bizonyos dolgokat nem lehetett vele megbeszélni bizonyos témákat, nem lehetett pedzegetni, mert...
3: Ja, az a érettségi meg ilyenek, az a kényes téma volt?
1: Hogy leérettségizik-e, vagy semmi? Jó, de nyom meg még töriből, mondtam neki. Azért azt told meg a töri tételeket. Igen, tehát neki elmondani például, hogy bizony-bizony nagyon, nagyon szépen kivégezték Kaddáfit, amikor rájöttek, hogy milyen pompás palotában összefényűző életét.
3: És közben szürcsölgette melletted a borcsendben.
1: Bort? Hát ilyen Bacardi brízer. Szóval, hogy
3: tehát igen, inkább a hátulütőket érezted.
1: Az a helyzet, hogy igen, tehát kell az, hogy én tudjak miről beszélni. Tehát azért tényleg, mit tudom, egy csajnak hiába beszélek az oldtimer szeretetemről, mert neki egy oldtimer, az egy Opel Vectra. Tehát, hogy ez nem tudunk harmonizálni.
3: Na, egyébként így én is jártam, és az melbevágó volt, amikor beszéltem, hogy imádom a jó barátokat, tudjátok, és akkor beszélek a jó barátokra, és azt mondja, hogy ja, hát az én generációmnak már nincs meg.
1: És kész. Mint egy pofon lenne, és szarul érzed magad, öregnek érzed magad.
3: De akkor lehet azt mondani, hogy na jó, akkor megnézzük, mert tetszeni fog.
2: Aha. Én például, amikor volt fiatalabb párkapcsolatom, jóval fiatalabb, akkor például ő nem értette azt, hogy nekem...
3: Miért kell dolgoznom,
2: igen.
3: Tehát te is középiskolából válogattál, vagy?
2: Igen.
1: Nem tudom képzelni ezt.
3: Hány éves volt, hogy...
1: És a zene, te mit? Tehát,
2: hát például...
1: Na, mindenki rakjon be egy zenét egy olyan valakivel, akinek leesett az orra a kokaintól. És akkor te mit raksz be?
2: Én a...
3: Michael Jackson.
2: Köszönöm.
1: Én Mick Jagger, na?
3: Na,
1: és a fiatal?
2: Igen. Hát ő meg gondolom valamelyik rapper közül válogat, tehát amiről lehet így hallani.
3: Fogalma sincs, mi?
1: Ez az. Fogalma sincs.
2: Nincs, hát hogy lenne? Tehát nem is látom, hogy ők, nem is tudom, hogy ők...
1: Még a Blikben is voltam, mindegy.
2: Tudom, de nem is tudom, hogy ők miket hallgatnak. Tehát ez a probléma, hogy ez is egy ilyen generációs szakadék.
1: Teljesen igazad van. Na, most nézzük meg ezt a párt, jó? Itt van a 26 éves Grayson, és párja a 60 éves Kevin. Egyébként láttunk fotókat, meg videókat is róluk. Baromi jól néznek ki. Tehát Grayson a 26 éves szőke csaj, tetovált, vagány, laza, látszik a metakommunikáció kettejük között, egymás mellett ülnek, beszélgetnek, hogy nagyon-nagyon rendben vannak. Kevin pedig egy ilyen, hát kigyúrt, egy izmos pasi.
3: Jól látszik rajta, hogy karban tartja magát.
1: Igen.
3: Egészségesen táplálkozik, gondolom, sportol, tehát ez mind rajta van. Igen.
1: Így van. Pontosan. Szerinted egyébként azért pattintja ki magát, hogy bejöjjön még a 20 éves csajnak?
3: Jó, szerintem, ha nem is vallja be, de biztos, hogy benne van.
1: Azt mondja, nekik van négy alapszabályuk, amit mindig betartanak. És ezért ennyire harmonikus szerintük a kapcsolatok. Elmondom ezeket az alapszabályokat, és beszéljük meg. Az első, minden este együtt imádkoznak hangosan.
3: Ez váratlan nekem.
1: Ez nekem is váratlan. Tehát, hogy a hit hozta össze a tetkós vagány csajszit és a kigyúrt 60-as pasit, de egyébként valahol a hit kapcsán találkoztak, nem tudom, templomban, vagy a szektánál, fene tudja hol, és akkor este együtt imádkoznak hangosan. Tehát ez egy rituálé, ez egy spirituális dolog, és ez az, ami őket összeköti, valószínűleg az együttmondott hangos imák is valamiféle spiritualitást adnak a kapcsolatuknak, nem?
3: Biztos, és ha belegondolsz, akkor egy ilyen közös alapot is. Tehát amiről beszéltünk pont, hogy belemennék-e a 20 éves zenei világába, és nekik közös a világuk, a vallás. A kortól függetlenül, és ez már ad nekik szerintem egy tök jó alapot a kapcsolatnak.
1: Na?
2: Én is azt gondolom, hogy valószínűleg ezért működhet az ő kapcsolatuk.
1: De a székutasi templomban annak idején kik voltak, amikor ott ültél és gyóntál térdelve a...
2: Hát azt nem akarod tudni.
3: Székutasi Robert De Niro ott ültek?
2: Sajnos nem.
1: Ott nem lett volna? Tehát egy csillogó szemű kis, mit tudom én, lovász inas, aki ott szintén térdel és imádkozik a Szűz Máriához, és te mellette térdelsz, és egymásba gabajodik a tekintetetek.
2: Kutat a gondolataim között, és meg az emlékeim között.
1: Nem volt ilyen, nem baj.
2: És képzeljétek el, hogy csak a kendős nénik jutnak eszembe.
1: Kendős nénikkel nem
2: igen,
1: járunk.
2: Meg az idős bácsik.
1: LMBTQ ide vagy oda nem járunk kendős nénikkel. Nézzük a következő pontot. Az a következő, hogy nem fogyasztanak alkoholt egymás nélkül.
2: Mi itt buktunk el Csabival.
1: Mert hát isztok mind a ketten egymás nélkül, nyilván.
3: Sőt, egymás hátam mögött a legjobban.
1: De ennek mi lehet az oka? Miért találták ezt ki magukra nézve?
2: Én sejtem.
1: Na.
2: Engem például rettenetesen idegesít, amikor a Csabi iszik, és tehát azt érzem, hogy megváltozik.
3: Leveszi a pólóját, és úgy bulizik?
2: És megváltozik a viselkedése. Így van. Tehát amit a Gyuri mond. Uh-huh. És hogyha én nem iszom, akkor nekem ezt így elviselni.
1: Tehát ez olyan, mint amikor Asterix megeszi a varázsitalt is.
3: Én láttam őket többször is olyan. Obelix meg kérleli, hogy hagyd abba Asterix.
1: Hagyd abba Asterix. Szóval én azt gondolom, hogy ez ebben az lehet, hogy szeretik az alkoholt, oké, okay. Uh-huh. Együtt szeretnek inni, az azért lehet szerintem, mert félnek attól, hogy a másik, ha nem a jelenlétében iszik, akkor meggondolatlan dolgokat tesz.
3: És egyébként igazuk van. Tehát ugye azért nézzünk magunkba, történtek már meggondolatlan dolgok.
1: Hát, a megcsalások azok mind, ahhoz kell ital is.
3: Bizony, ugye? Hány kapcsolatunk maradt volna meg, hogyha ezt betartjuk, ezt a szabályt?
1: Mindegyik meg lenne.
2: Egyszerre.
1: De tényleg, Gyuri, ha te megcsaltál, csak százalékban, hány százalékban volt szerepe az alkoholnak?
3: 95.
1: Nekem is. 90.
3: 9.
1: 9. Igen. Tehát, hogy ha Csabi iszik...
2: Ott vagyok.
1: Akkor ott vagyok. Tudnál-e lépést tartani?
2: Dehogy tudnék, hát ismeritek. De vele nem lehet lépést tartani.
1: Jó, akkor nem pontozzák egymást, hanem mindketten 100%-ot adnak bele. Ez a 100/100-as szabály, ez nagyjából azt jelenti, hogy nem azt nézi, hogy a másik mit csinált, és én is csak annyit csinálok. Vagy ő nem is csinált semmit, akkor én most már én sem csinálok semmit, hanem én mindig 100-at csinálok, ő is magához képest 100-at teljesít, és akkor is, ha van különbség, de mindenki ezt igyekszik.
3: Igen, mindenki beleteszi a legjobbját, még akkor is, ha úgy érzem, hogy én többet teszek bele, de elégedett vagyok, mert látom, hogy ő is igyekszik.
1: Igen, de nekem óvatatlanul, nekem is volt, hogy nem mosogatott el, tudod, és akkor már én sem mosogattam el. Akkor gondolom, hogy én főztem, akkor mosogasson ő.
3: És az a baj, hogy ilyenkor ketten indítjátok el a halál felé a kapcsolatotokat.
1: Így van.
3: Én is voltam így, amikor megvettem a folyékony szappant, beraktam a szekrénybe, és akkor érzem, hogy fogyóban van a folyékony szappan, mm-hmm. Tudod már,
1: a nyomóban. Igen. Igen.
3: És akkor én azt is érzem egy idő után, hogy elfogyott. És tudod, ez azon gondolkodtam, ahelyett, hogy
1: váltál, hogy rakja már be ez az idióta nő.
3: Hogy mi van, ő nem veszi észre, hogy
1: igen,
3: elfogyott.
1: Abszolút.
3: És ment, nyilván ő ugyanezt játszotta velem. És aztán lett belőle balhé.
1: Meglepő. Tudod, mit csináltod? Van ez a WC-re beakasztod ezt a kék, tudod, lehúzod, persze. És tudod, ilyen beakasztós. Igen. Beakasztott még egyet. De nem vette ki az előzőt. Az üreset, nem. Tehát most, hát valószínűleg, ha hagyom, akkor már öt lenne ott.
3: Körbeakasztja az egész karimát.
1: Körbeakasztja az egészet. De azt nem vitte.
3: És utána...
1: Szóval ez egy presztízs harc.
3: Igen, ugye erre figyeled, hogy mikor tűnik fel, ugye? Igen. És nem tűnik fel.
1: Igen. Na jó, szóval gyerekek, elméletben ki mit vállalna be? Ugye én nálam van korkülönbség, abszolút, tehát nálam ez oké. Okay. Nálad is van. De most nézzük meg a rusnya test és a harmónia, illetve a bombatest konfliktust. Jó? Nézzük egy potmétert, és Anett elmondom, hogy ezt hogy kell érteni.
2: Jó.
1: Tehát a rusnyaság gyönyörűség skálán, uh-huh. A Csabi teste hol helyezkedik el? Százas van fönn, az a gyönyörűség, és alul van a rusnyaság.
2: Hát 90. Oh. Gyönyörű. Igen, igen.
1: 90? 90. Igen. Okay. Hol van a te tested?
2: Köszönöm.
1: Hol van a te tested,
2: Anett?
1: 75-ön van a te tested. Jó. Akkor... Nézzük meg, hogy mennyi rusnyaságot vállalnál be harmóniáért cserébe. Tehát a 90-es Csabi testet, a potin meddig húznád le rusnyaság irányába, hogy harmonikusabb legyen a lelki része? 10, tehát 80?
2: Nem, de én...
1: Tehát te 70-es testtel, 70-es testtel még mindig egy 80-as testű Csabit akarsz.
2: Uh-huh. Igen.
3: De a harmónia legalább ugorjon föl 10-ről 20-ra, ugye?
2: Vagy legalább 30-ra.
3: 30-ra.
1: Mert ez nem úgy van, 10-10, tehát ez...
3: De most 10%-on van a harmónia ezek szerint.
1: Igen.
2: Jó, de hogy akkor le kell vinnem ugye a Csabi testét, akkor...
1: Mennyivel?
2: Hát akkor leviszem a Csabi testét 60-ra, és akkor 40% a harmónia.
1: És akkor ezzel már tudnál élni. Tehát 60, igen. Tehát gyakorlatilag most ugye 90-es teste van, 30%-kal szarabb teste lenne,
2: igen.
1: De viszont harmonikus és cukipofa.
2: 30%-kal harmonikus.
1: Igen, akkor ezt vállalnád.
2: Igen. Uh-huh.
1: Jó, oké, tök jó.
3: Az nem is volt feltűnő, hogy 10%-a van a harmóniátok a kapcsolatban. És onnan indult az alkut hozzá.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na gyerekek, 10 óra lesz 3 perc múlva. Nagyon tetszenek ez a kukás dolog, ez most sok embernek nagyon tetszik. Jó, mit üzennek itt? Azt mondja, hogy roppant üdítő végre, így, hogy ma nincsen az Évi, hogy az Anettet is hallani újra. Az a véleményem, hogy mióta az Évi van, Anett nagyon el lett nyomva, vagy inkább ledominálva. Csaba, szeretjük Anettet és sokszor vicces hozzászólásait. Csaba, a helyzet az, hogy Anett nincs ledominálva, Anett egy olykor megszólított hírszerkesztő. És miután Lovász László nem volt valami aktív ebben a műsorban, ezért Anett egy picit több szót kapott. És amikor Lovász László eltávolodott, vagy eltávozott a műsorból, akkor átmenetileg Anett vette át azt a szerepet. De Évit mi társműsorvezetőnek hívtuk. Tehát a felosztás nálunk, elmondom. Én vagyok itt a főnök, a király, az Isten. És
2: így
1: aztán
2: hívni.
1: Mit? Így is szoktatok hívni. Így van, így is kell engem hívni. És akkor jön a társműsorvezető, ő jelenleg az Évi, a Risto Vévi. Van mellettünk a Gyuri, aki szerkesztő, de miután olykor tényleg mások passzivitása miatt ő is több szerepet kapott, és megszólal, ezért ezt sem bánjuk. És Anett meg hírszerkesztő, akit olykor megszólítunk, egyébként egy másik helységben van, ebben a hírbemondó helységben, és akkor néha őt megszólítjuk, ha ráér, akkor hozzászól a témához. Nagyjából ez a felosztás, tehát nincs ledominálva.
2: Nincs.
1: Anett, és mi is szeretjük Anettet, Anett vicces hozzászólásait, de így nagyjából ezen keretek között dolgozunk, ha ez érthető így.
2: Szívesen. Szerintem igen, igen, és nyugi, nem az én Csabim írta.
1: Ja, ne, tényleg, nehogy az legyen.
3: Nem lehet tudni.
1: Na jó, sziasztok, üzenik, én egy évig voltam kukásautón sofőr, nyáron a Balatonpart katasztrófa, soha többé, nem könnyű meló, és a szelektívezés a legtisztább, üzeni Börni. Igen.
3: Írtak egyébként Miskolcról onnan a szemétfeldolgozó büféjéből, hogy most már lassan hívjuk haza az Évit, mert nem tudnak vásárolni tőle a többiek, szóval, hogy most már szeretnék, hogyha...
1: Most bekér minden pogácsát, szalámi szendvicset, minden...
3: Hosszú lesz az út haza, úgyhogy...
1: Drága Évi, Istenek, nagyon tanulságos volt a reggel veletek, imádom, amikor magatokról beszéltek, jobban és jobban megismerlek benneteket, legyen csodás napotok. Emelem kalapom Éva előtt, puszilak Éva Szlovákiából, köszönjük szépen. Jó, átadjuk Évinek. Jó volt, nagyon jó kis tanulságos nap volt ez.
2: Nagyon,
1: sok
2: nagyon
1: szempontból.
2: Vicces volt, és én ugye, ahogy láttam veletek együtt az Évit Miskolcon, tehát hogy komolyan olyan büszkeséggel tölt el, hogy ő megugrotta ezt is, tehát nagyon büszke vagyok rá.
1: Nagyon, de tényleg, na ő dominált ott.
3: Az biztos, Imre meg Karcsi csak nézett, hogy mi van.
1: Csak néztek, így van. Na jó, köszönjük mindenkinek, gondolom Vágópiros, ott ki most valami nagy ünnepség zajlik, valamelyik onnan előkerül.
3: Igen, a tömegből hamarosan,
1: bejön, és akkor Évivel holnap kiegészülve találkozunk. Reggel 6:08.
3: Mit lát?
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
10: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motoron

0: Önthetem a Maltofer szirupot.
1: Én a műzlibe kérem, anya.
2: Itt a narancslevem, drágám.
3: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer.
1: Igen.
3: Akkor a tejemmel iszom meg.
2: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
0: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
5: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Máig kell benyújtani az ESZIA bevallásukat, többet kereshetnek idén-nyáron a diákok. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Lejár éjfélkor az ESZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfél szolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva, a NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom támogatására. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatotta, az elmúlt években a vasúttársaság képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos adónak eszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években. Azonnal lépni kellett, mondta a tárca vezető. Ezzel párhuzamosan a tartós megoldáson is dolgoznak. Péntekig tartanak az írásbeli érettségig, ezen a héten még francia, spanyol és olasz nyelvből, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten 15-én kezdődnek. Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Saródon is kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Egyre nyáriasabbá válik az idő, felhők már csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Egy-egy zápor zivatar azonban bármikor kialakulhat. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Holnap is napos gomoly felhős időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, és a 27 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a pünkösdi hosszú hétvége is nyárias időt tartogat.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Ezen a szerda délelőttön köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig. Töltsük együtt az időnket. A slágerek, amiket majd játszom ebben az órában, a Fancyvel, például a Bolero, az Ergo, Szeretlek is, meg Nem is szól, és mindjárt Phil Collins-szal kezdünk.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap több hallgatónk is mesélte, hogy az eddig nevelgetett palántákat végre kiültették, vagy kiültetik. Bevallom, hogy végül én is ezt csináltam délután, mikor hazaértem. Elcsíptem még valami utolsó, késő délutáni napsugarat a teraszon, és akkor odahúzódtam a kis kertészkedési feladatokhoz. De ilyenkor mindig rájövök, hogy jó, kellett volna földet venni, kellett volna még ilyen cserepet, olyan vájút, ilyen alátétet, szóval ez egy vég nélküli sztori, de szerintem ezzel a hallgatóink együtt egyetértenek. Az biztos, hogy a palánták is, meg mi is élvezzük ezt a májusi napsütést, ez meg aztán igazán nyáriasra fordul majd a következő napokban. Addig viszont itt van még ez a szerdai munkanap. Akárhol hallgatnak bennünket, az úton, irodában, rendelőben, boltban, bárhol, mi itt vagyunk és segítünk. Erik Pritzel a Kolommival, Fancy Bolerójával, most pedig már is indítom az Anna the Night slágert a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Úgy tűnik, hogy ma is sok baleset határozza majd meg a napunkat. Az egyik még reggel ugye az M0-áson történt Halásztelek térségében, ahol korábban 6 személyautó ütközött. Az M1-es felé vezető oldalon már megszűnt a korlátozás, de lassan oszlik csak fel a jelentős torlódás. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé. Ezt is hallottam Gáboréknál, hallgató írta, hogy köszi, teljesen megállt. Akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő, míg a másik irányban 3 kilométeres torlódásra kell készülni a 86-os kilométernél. Terelést építenek az M3-ason is, Vásárosnamény felé Bak térségében. Itt is van plusz néhány kilométeres torlódás. Az M7-esen pedig Letenye felé Martonvásár térségében dolgoznak. Itt is elérte a torlódás a 3 kilométert. Türelemmel, óvatosan, és ha van közlekedési infójuk, köszönjük, ha megosztják velünk. Mi pedig folytatjuk már is Rick Astley-vel, Soul Together Forever.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közben állandó hallgatóink is írnak, Sanyi bejelentkezett. Szia Piros, szép napot, végre feleségemmel együtt tudunk hallgatni titeket. Úton vagyunk haza Zércről, Sanyi Várpalotáról. Jó utat nektek, Iri is írt. Üdvözöllek Pirka, ma is megnézted a kis lila virágot, az idő állót a kövek között. Jó munkát neked és a stábnak is, jó egészséget, sok erőt mindenkinek. Nagyon köszönjük a kedves sorokat. Igen, lecsekkoltam a kis lila virágot, és most már sikerült le is fényképeznem, úgyhogy majd megmutatom a hallgatóknak az oldalamon a lila virág, az időtálló lila virág képét is. Jöjjenek időtálló zenék, mint amilyen Freddie Mercury Living on My Own-ja, ezzel folytatom most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Wow, ilyen dalok is kellenek. Már is ebben a szellemben folytatom a Bon Jovival. Gondolná, hogy lassan ez a dal is 40 éves, na jó, még nem, ugye 88-as felvételről van szó, és akkor ugrunk egyet az időben a 2000-es évek elejére a Safri Duóval. Egy dán ütőhangszeres duónak ezzel a dallal sikerült magát beleírni a pop történelembe, ezzel is folytatom tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a nyolc? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaca Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaca.hu-n.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Feljelentés a szegedi BYD gyár ügyében. Bőrdaganat az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. 200 milliót csalt ki egy nyugdíjastól, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. Közleményük szerint az üzem építésénél letermelt talajrétek felhasználásakor védhettek az előírások ellen, de nem közöltek részleteket. Ugyanerről posztolt közösségi oldalán a környezetért felelős miniszter is, Gajdos László már súlyos szabálysértésről írt. A cég nem kommentálta mindezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
15: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
14: Csak nem 200 millió forintot csalt ki egy nyugdíjastól egy budapesti férfi. Még bírósági, adóhatósági, ügyvédi, sőt végrehajtói iratokat is gyártott, hogy meséjét alátámassza. Azt mondta az idős embernek, hogy megszerezhetne egy ingatlant, ha kifizetné a tartozást. Az idős ember megsajnálta és adott neki pénzt. Az átvett összeget aztán elverte, eljátszotta, illetve felélte. Vádat emeltek ellene. 5-0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a magyar jégkorong válogatott Svájcban az A csoportos világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a bentmaradás felé. A mieink végig magabiztosak voltak, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Pénteken a pont nélküli németekkel találkoznak, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőzniük. Remek időre számíthatunk a folytatásban, mondom a részleteket. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban a négy nem szőke szól majd itt a Retro Rádióban, akik megalakulásuk után 3 évvel kiadtak egyetlen egy stúdióalbumot, a Bigger, Better, Faster, More-t. Nagyon jó cím egyébként, hozzá kell tegyem. A rákövetkező évben minden listát megdöntött a WhatsApp slágerük, majd a rákövetkező évben fel is oszlottak. Mondták, hogy köszönjük szépen, de nem tudunk egyetérteni abban, hogy milyen irányba is menjen tovább ez a zenekar. Egyedül az énekesnőnek, Linda Perrynek sikerült később is sikeres karriert folytatni a dalszerzőként és producerként is. Jöjjön akkor ez az előbb emlegetett slágerlista döntögető dal, a WhatsApp, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így fél 12 után 8 perccel valószínűleg egyre több hallgatónknak korog egyre hangosabban a gyomra, jelezve, hogy közeledik az ebédidő. Van, aki lehet, hogy most még eszik pár falat gyümölcsöt, vagy valaki már mondjuk az ebéd utáni kávéra gyúr, mert már úgy érzi, hogy a reggelinek már nyoma sincs annak a hatásának. Akár a gyümölcsről, akár a kávéról beszélünk, mind a kettőhöz elengedhetetlen a méhek munkája ehhez is. És bizony május 20-án a méhek világnapja van. És ezért is kezdtem így, hogy nem csak a méz, amit a méheknek köszönhetünk, hanem ezen kívül ugye nagyon-nagyon sok mindenhez is igenis elengedhetetlenül szükségesek a méhek, úgyhogy köszönjük szépen nekik. A közeledő ebédhez én jó étvágyat kívánok, és mondjuk, hogy ez még ebéd előtti én étvágygerjesztő zenei összeállítás lesz, amiben szerepel Donna Summer, a Cozumel is egy slágere, most pedig már Nénával folyik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, már is vérforralós slágerrel megyünk tovább Donna Summer Hot Stuff-jával, de jöjjön egy gyors ruha ellenőrzés. Van valami farmer rajtunk? Rajtam több is. Bár nem volt tudatos a választás, de így kiderült, hogy ma bizony ünnepelek. Ünnepel mindenki, aki farmerben van, ugyanis 1873-ban ezen a napon kapott szabadalmat Levi Strauss és Jacob Davis részszegecsekkel megerősített munkásnadrágja, vagyis a farmer nadrág. Amiben lehet, hogy akár valaki éppen kertészkedik, az már nincs annyira messze az eredeti munkás nadrág gondolattól, de simán belefér már egy elegáns megjelenésbe is, hogy mondjuk farmer anyagból készül egy izgalmas szabású zakó, vagy egy jófajta szoknya, hiszen ne csak a farmer nadrágra gondoljunk. Ó, és most pedig a mellényes együttesek viszik a prímet nagyon. Donna Summer-rel tehát jöjjön a Hot Stuff a farmereseknek, és persze a nem farmereseknek egyaránt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát kifejezetten örültem ennek a YouTube slágernek, With or Without You. Ezen a napon bizony nagy felfordulást okozott a YouTube együttes 1997-ben, amikor Kansas City-ben egy forgatás miatt egy csomó sávját leállították az egyik autópályának. Nem örültek valószínűleg az arra járók. Mondjuk, ha nálunk lenne egy ilyen fennakadás az M1-esen, lehet, hogy egy kicsit jobban viselnék az autósok, meg akkor az csak egy napra szólna. Mi most viszont folytatjuk majd a következő órában Charlie-val és a skandináv éjszakákkal. És érkezik Sandra is az In the Heat of the Night-ban. Ezekre a slágerekre is készülhetnek délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és folsav pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Hírek a Retro Rádióban. Megugrottak márciusban a fizetések, komoly ellenőrzésre készülhetnek a fapados légitársaságok. Szentlőrinci tragédia, őrizetben a lány barátja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A készhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Indul a nyári utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálintól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
18: A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás kapott a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
17: Emberölés gyanújával őrizetbe vették annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen, majd a kórházban meghalt. A Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a 22 éves férfi korábban többször is összeveszett párjával, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést, sikoltozást hallottak a lakásból, a rendőrök pedig dulakodás nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi megverte a lányt, aki más menekülő utat nem lát. Leugrott az erkélyről. Szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot. Kémkedés miatt nem játszhat az angol élvonalba jutásért a Southampton futballcsapata. A helyi labdarúgó liga ugyanis bizonyítottnak találta, hogy az együttes emberei beszöktek a riválisok edzéseire, és videófelvételeket készítettek. Legutóbb közvetlen ellenfelük a Middlesbrough tréningjét látogatták meg hivatlanul. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati délnyugati

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Barnabástól kaptunk közlekedési infót az M5-ösről, ahol Budapest felé Lajos Mizsénél történt baleset a Selkútnál, a terelésben ráadásul. Itt egy sávot lezártak, és torlódás van emiatt. Az M1-esen Budapest felé az erős teherforgalom miatt kell szakaszos torlódásra számítani. Néhol meg is áll a forgalom, úgyhogy úgy készüljenek, hogy akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az M7-esen pedig Martonvásárnál, a Balaton felé tartó oldalon gondozzák az útmenti növényzetet. Itt is elérte a torlódás az 5 kilométert. Erre készüljenek tehát az útjainkon, és hogyha bármit észlelnek, köszönjük, ha küldik a 0620-22-22-122-re. A folytatásban jöjjön Sandra, In the Heat of the Night, 80-as évekbeli slágere, most pedig már Gloria Estefánt halljuk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokaknak most van a pihenő ideje, az ebéd ideje. Van, aki ezt nem csak evésre szokta kihasználni, hanem lehet, hogy egyéb módon is szeret kikapcsolni. Én már is mesélek egy kutyás történetet a macskás videók helyett, amivel szórakoztatom a hallgatóinkat. Egy dél-koreai kicsi szigetre, Jukdo szigetére látogatunk, ami egyébként egy apró, igen nyugodt sziget, látványos tengerparti panorámával és nyilván rengeteg turistával is éppen ezért. Itt is készítettek utcafelvételeket, térképes utcafelvételeket, de miután kicsi szigetről beszélünk, ezért az ösvényekről, nem az autóutakról. És nagyon-nagyon sok ezen a szigeten készült ilyen street view képen feltűnik egy golden retriever. Mint kiderült, a Maru névre hallgató jószág nagyon barátságos volt, nem csak a turistákat várta a kikötőben, hanem azt a fotóst elkísérte minden útjára, aki ezeket a street view felvételeket készítette. Volt, hogy előtte szaladt és mutatta neki az utat a kis lobogós zászlós farkával, volt, hogy egész egyszerűen leült mellé, várva, hogy befejezze a fotózást. Így történhetett meg, hogy több mint 1000 ilyen internetes street view képen található meg Maru, aki azóta már elköltözött az örök vadászmezőkre, de a mancs lenyomatát ezek szerint itt hagyta nekünk az internet segítségével. A vidám történet mellé pedig jöjjön a Gypsy Kings és a Volare a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk egy időjárás jelentést is, méghozzá Lacitól, Szlovákiából. Szia Piros, Rajka 19 fok napsütés, Győr 22, szintén napsütés, Kisbér, Mór 24 fok napsütés és Székesfehérvár szintúgy. Csodás napot kívánok! Rá se néztem még ma az időjárásra, mert csak azt érzékeltem, hogy igen, egy-két pamacs az égen, kék az ég, egyébként gyönyörűen süt a nap, és úgy látom, hogy ez szinte az egész országban így is van. És ha minden igaz, a következő napokban is így lesz, bár a holnap egy kicsit záporosabbnak, szelesebbnek ígérkezik majd, de aztán egész végig, a hosszú hétvégén kifejezetten nyárias időre készülhetünk, záporok, zivatarok nélkül, viszont erős UV-sugárzással, úgyhogy a naptej az kötelező lesz már a hétvégén. Nálunk pedig a jó slágerek kötelezőek, úgyhogy ezek közül is folytatom a Ruxettel, most pedig már a Bananarama szól.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is felülünk a citromfára a Fools Gardennel. És meghallgatjuk Bonnie Tyler-től a Total Eclipse of the Heart-ot. Ilyen slágerekre is készülhetnek egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
7: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
6: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
7: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
6: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
8: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Adóbevallás 1%-ok, éjfélkor határidő, nyári táborok, szigorították a feltételeket, letartóztatták az izmozó isaszegi állrendőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA a bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai este 6 óráig tartanak nyitva, az infóvonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el, videós összeállítások is. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek, még ha eddig nem tették. Meg. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást, komoly higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a szervezőknek, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályának vezetője.
14: A szülők biztonságérzetét növelheti a két újítás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársak, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
13: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik az Ánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Szabadnapos rendőrnek adta ki magát, és több embert bántalmazott egy férfi Pest vármegyében Isaszegen. Egy hangoskodó társaság tagjai ellen intézkedett a vasútállomáson, miközben egy a szolgálati jelvényre hasonlító igazolványtokot lobogtatott. Amikor megérkeztek a járőrök, őt is előállították. Már döntöttek a letartóztatásáról is. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra is elmúlt lassan 5 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt a következő 60 percet, amiben már összeállt a zenei listánk. 2 forintos dal is szerepel benne a P-Mobiltól, és egy éles váltás a Communards-szal kezdő.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. What is love? A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: csatát, én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnos újabb balesetekről kaptunk hírt. Egyrészt a 38-ason Tarcalnál, a 2-es kilométernél történt, a 4-esen Nyírtas közelében, a 305-ös kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Aztán az M5-ösön Budapest felé Örkény térségében itt egy sávot lezártak, és emiatt torlódik a forgalom. Jó utat kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. A folytatáshoz jöjjön Pharrell Williams-el a Happy, ezzel is feldobom ezt a szerda délutánt. A jazz meg azzal jöjjön a Lusta szerető, lehet egy kicsit mélázni majd Bonnie Tylerrel, és most jön a L'Amour Toujours.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A május már csak azért is csodálatos, mert hogy rengeteg virág nyílik ilyenkor, többek között a rózsa is. És nagyon büszke vagyok, mert életemben először sikerült egy pici töves rózsát, amit kaptam ajándékba, megtartani, átteleltetni, és akkor most már ontja a virágokat. Persze véget is ér lassan ez az első virágzás. És biztos, hogy nagyon sok hallgatón büszke a rózsa kertjére. Most pedig jöjjön egy tipp, amit nemrég olvastam, hogy mi az, amivel elő tudjuk segíteni. Egy teljesen egyszerű konyhai hulladék, amivel elő tudjuk segíteni a rózsavirágzást, hogyha összegyűjtjük a fekete tea leveleket. Jobban mondva, magát a filtert gyűjtögetjük valamilyen edénybe, és amikor már egy nagyobb mennyiség összejött, akkor ugye szépen feltépkedjük az acskókat, és elszórjuk a tartalmukat a rózsák köré. És több olyan tápanyagot is tartalmaz, amiket a rózsa kifejezetten meghálál. Az egyik a nitrogén, a másik pedig a kálium, mind a ketten elengedhetetlenek az egészséges növekedéshez és bimbó képződéshez. Persze csak ez nem lenne elég, nyilván emellett még kell adni egyéb tápértéket is a rózsáknak, többek között a rózsáknak is. Napfényes dallal folytatjuk már is a Retro Rádióban, érkezik a Laidback a Sunshine Reggivel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jöjjön még egy érdekesség az időjárás világából így a mai nappal kapcsolatban, ugyanis ez a május 20-a Kansas állambeli Codell kisváros lakóinak beleégett a tudatába, a közös tudatába, ugyanis 1916-ban, 1917-ben és 1918-ban is ugyanezen a napon kapta el egy tornádó a városkát. Az első évben még egy kisebb besorolású, aztán egy F3-as besorolású, és az F4-es ráadásul telibe kapta a várost, úgyhogy az iskolától kezdve a templomig egy csomó mindent romba döntöttek, most pedig már van egy műemlékük is, egy tornádó műemlékük is ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ha az ember azt gondolná, hogy rossz napja van, akkor gondoljunk csak arra, amikor Codell lakói készülnek erre a május 20-ára. Nyilván ők már két héttel előtte folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, mi várható, kell-e deszkázni, kell-e a pincébe menekülni, vagy sem. Én viszont további kellemes délután kívánok a Retro Rádió hallgatóinak, most éppen Kylie Minoggal.

0: Egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elérkezünk mindjárt a délután 2 órához. Eljött az ideje annak, hogy átadjam a mikrofont Dénes Tamás kollégámnak, és megköszönjem hallgatóink figyelmét. Vágó Pirost hallották. Holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Új stílus a nyárra. Tér be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Indul a Mind Megett étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz 3 fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shape sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
10: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma. www.drrose.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. BYD beruházás, már nyomoz a rendőrség. Bőrdaganat, az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről is beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A miniszterelnök varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre. Reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák kormányfővel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést, mert a feltételezések szerint a beruházási területről kitermelt földet, ami a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, több külső helyen rakották le. A környezetért felelős miniszter Gajdos László súlyos szabálysértésről posztolt ez ügyben tegnap. A cég nem kommentálta ezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
14: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a kampányok, és ott már észlelhető csökkenés a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
13: Erőszakkal tartotta fel a sérülthöz siető mentősöket egy részeg férfi Ózdon. Barátaival mulatozott, amikor a szirénázó lépésben haladó kocsi elé állt ittasan, aztán rácsapott az autó visszapillantó tükrére. Hogy miért tette ezt, nem tudni. Sokba került neki az erősködés. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt 2 év, 2 hónap szabadságvesztés vár rá. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás, csodaszép időt kaptunk, és ez még melegedni fog. És

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután fél három a mikrofonnál. Dénás Tamás, kezdjük a legfontosabb, a csodálatos idő van. 24 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, általában napos idővel, időnként megélénkülő széllel, de azt kell mondjam, hogy a hölgyek észrevették, hogy jó idő van. Annyi dekoltást régen láttam, mint amennyit most az utcán, de nem is ez a fontos most, hanem az, hogy folytatódik a jó idő, és ez azért fontos, hiszen közeleg a háromnapos hosszú hétvége, ugye a pünkösdi hétvége előtt állunk, és egyre melegebb és melegebb lesz. Holnap még a szél miatt talán nem érezzük olyan igazán melegnek a napot, pedig akár 25-26 fok is lehet, viszont pénteken, szombaton, sőt vasárnap tovább melegszik a levegő, valamelyest egyébként a szél ereje is enyhül, így a hőmérséklet akár 26-27 fokra is emelkedhet, és hangsúlyozom, nagyon erős UV-sugárzás elé nézünk, vigyázzanak magukra, és most olvasom, hogy a jövő hét első felére, bár növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de nem csak napsütés, csapadékmentes idő, de melegedő tendencia valószínű, akár a 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Mindenre hamarosan Tina Turner vagy a Vénusz, előttük Shania Twain itt a Retro.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Robbie Williams-el és Ruzsa Magdival folytatom majd. Itt a Retro Rádióban most közlekedjünk. 4 perc múlva lesz. 3:43. Az erős terforgalom miatt szakaszos torlódásra számítsanak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom. Annak ellenére, hogy nem történt baleset, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. 10-es főút Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, most egészen délután 5-ig, 5:30-ig, illetve a 10-es főút Úttörőház utcai csatlakozását, a zárás idejét kerülni kell a Sirály utca felé.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 23

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3 perccel jár most már 3:43 után. A folytatásban az amerikai Belinda Carlisle érkezik, és 1989-es Runaway Horses című albumának talán legnagyobb sikere. A Holdról szóló dal, ez a La Luna itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, gyorsan kaptam két leoltást. Az egyik, az mindenképpen arról szól, hogy a miniszoknyát miért nem mondom, ha már a hölgyek nyári viseletét mondom, fogom még mondani, erről ez nincs gond. Azt írja a Fodrász Kriszt, a 20. kerület Budapesten Igló utca le van zárva körülbelül egy hónapig. Köszönöm az információt. Cserében nagy zenék és nagy slágerek a következő órában is.

0: egy-egy buliban minden nő, egy-egy táncoló királynő. Meglátjuk mindezt a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
3: A Manla Cum Laude, egészen pontosan a zenekar három tagja, az énekes gitáros Mező Misi, a billentyűs Lesták Marci és a dobos Török Máté lesznek a beszélgető társaim. Hoznak egy új dalt is, tehát lesz dalpremiér is, úgyhogy várunk mindenkit a Manla Cum Laude tagjaival este 8-kor itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
5: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
7: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
8: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
9: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancslevem, drágám.
12: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
9: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
16: Megugrottak márciusban a fizetések, fapados légitársaságok, szállásközvetítők, indul a razzia, nyugdíjba vonul medve az ausztrálok nemzeti hőse. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A készhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Indul a nyári utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálintól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
17: A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több fapados légitársaságok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
16: Emberölés gyanújával őrizetbe vették annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen, majd a kórházban meghalt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a 22 éves férfi korábban többször is összeveszett párjával, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést, sikoltozást hallottak a lakásból, a rendőrök pedig dulakodás nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi megverte a lányt, aki más menekülő utat nem lát. Leugrott az erkélyről. Szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot. Nyugdíjba vonul Ausztrália nemzeti hőse, a medvenévre hallgató keverékkutya 10 év alatt több mint 100 koalát mentett meg, a bozót tüzek sújtott a vidékeken. Már keresik az utódot, elkezdődtek az interjúk. A pályázó gazdák videóanyaggal is jelentkezhetnek. A felhívásban hangsúlyozták, az ideális kutya középtermetű, energikus, kitartó és nem ismer félelmet. Derült lesz az ég, a folytatásban is több-kevesebb felhővel persze, csak nyugaton a határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, éjszaka 5-15 fok valószínű. Utána is remek időnk lesz, sok napsütéssel, a Duna mentén esetleg kisebb záporokkal, élénk széllel 22-27 fokkal. Pénteken is erre készülhetünk. A meteorológusok előrejelzése szerint a hétvégén is velünk marad a koranyárias május, csapadék nélkül akár 28 fokos csúccsal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Itt külön felhívták SMS-ben a figyelmemet, hogy ma nem csak a Bernátok és Felíciák ünneplik a névnapjukat, hanem a Hannák is. Boldog névnapot mindannyiuknak. A mikrofonnál Dénes Tamás, megköszöntjük őket Pinkkel, vagy éppen a Szelávival, kezdésként pedig Billy Idol-nak sikerével.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás Jani az imént telefonon figyelmeztetett. Ne felejtsem el elmondani, hogy még mindig tart Ráckevén, a Ráckevei Árpád hídon. A gázvezeték javítás ezért ott felváltva tudnak csak áthajtani az autók. Én viszont valami egészen másról nagyon röviden, nevezetesen a katasztrófa filmekben olyan sok minden megtörténik, és az ember néha csak nevet rajtuk, legyint rá. Hát most Üzbegisztánban tényleg megtörtént, amitől szerintem sokan tartanak, hogy egy óriás kereket elkapott egy viharos erejű szél, és a kabinokat, tehát nem az óriás kereket lökte föl, de a kabinokat elkezdte forgatni. Azok nem azért forogtak, mert ment az óriás kerék, hanem a szél lökdöste őket, és gyakorlatilag a saját tengelyük körül is forogtak, meg az óriás keréken is forogtak. Nem erre számítottak szerintem, akik befizettek rá, bár a hírügynökségi jelentés nem írja, hogy voltak-e a kabinokban, de a kabinok úgy pörögtek a videó szemtanúsága szerint a szélviharban, mint ahogy az ember a kulcstartóját szokta forgatni. Hát valahogy így tessék elképzelni. Egyébként Üzbegisztánban előfordulnak ilyen szélviharok. Nem tudom, hogy érdemes-e ilyenkor fölülni mondjuk egy óriás kerékre. Menjünk tovább hamarosan az Abba és a Dancing Queen előtte. Dunaps és Hori és a Bailando. Itt a Retro Rádióban egy kis nyári hangulat.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt Eros Ramazzotti vagy éppen a Dead or Alive itt a Retro Rádióban, most némi közlekedés. 15 óra 39 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, az erős terforgalom miatt szakaszos torlódásra készüljenek az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, különösen Komárom és Tata között. Nem csak lelassul, de néhol meg is áll a forgalom annak ellenére, hogy nincs baleset, nagyjából fél órával hosszabb lehet a menetidő. 10-es főút, Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, emiatt lezárták a félútpályát, illetve a 10-es főút úttörőház utcai csatlakozását is a Sirály utca felé tudnak kerülni, elég komoly a torlódás arra felé. És még egy hírem van, 13-as főút Kisbér és Etek között a 28-as kilométernél két személyautó ütközött, félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 perccel járunk most már 3:44 után. A folytatásban érkezik a You Spin Me Round, méghozzá az eredeti 1984-ből a Dead or Alive sikere. Pete Burns nagy szerzeménye. Ez szól itt a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben már jönnek a kívánságok, kérések, de hát ez majd ugye 6 órától, és jelzem, hogy a Visonta és Bükkábrányi bánya dolgozóinak küld a gonosz kis törpe számot. Mi lenne, ha ez majd Csoltész Rezső dala lenne, mert hogy ezt is játszom a következő órában. Minden további üzenet este 6 órától itt a Retro Rádióban. Én azért játszom még Kanos számot is, jön majd Hot and Juicy Mouse-tível. És további nagy-nagy sztárok és slágerek a folytatásban majd így szerdán délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: V4 csúcsot szervez a kormányfő, adóbevallás 1%-ok, éjfélkor határidő, nyári táborok szigorították a feltételeket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről is beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A miniszterelnök varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre. Reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák kormányfővel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai este 6 óráig tartanak nyitva, az infóvonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el, videós összeállítások is. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tett. Meg. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást, komoly higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a szervezőknek, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNJK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
4: Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor programját, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
3: Csak nem 200 millió forintot csalt ki egy nyugdíjastól egy budapesti férfi. Még bírósági, adóhatósági, ügyvédi, sőt végrehajtói iratokat is gyártott, hogy meséjét alátámassza. Azt mondta az idős embernek, hogy megszerezhetne egy ingatlant, ha kifizetné a tartozást. Az idős ember megsajnálta és adott neki pénzt. Az átvett összeget aztán elverte, eljátszotta, illetve felélte. Vádat emeltek ellene. Derült lesz az ég, a folytatásban is több-kevesebb felhővel persze, csak nyugaton a határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, éjszaka 5-15 fok valószínű. Utána is remek időnk lesz, sok napsütéssel, a Duna mentén esetleg kisebb záporokkal, élénk széllel 22-27 fokkal. Pénteken is erre készülhetünk. A meteorológusok előrejelzése szerint a hétvégén is velünk marad a kora nyárias május, csapadék nélkül akár 28 fokos csúccsal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Tényleg csak azt tudom mondani, hogy fantasztikus idő van. 24 fokot mutat a hőmérőnk, többnyire napsütéssel járkáló felhőkkel és időnként megélénkülő széllel. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez jönnek a slágerek Shakirától vagy éppen az emberektől. A nyitány Michael Jackson.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénás Tamás és Kylie Minognak is lesz dokumentumfilmje a Netflixen. Kylie címmel jelenik majd meg, és az egyik legdurvább titkát is elárulja benne, amit én most azért önöknek is elmondom. Nevezetesen talán sokan hallottak róla, hogy 2005-ben egyszer már merrákot találtak nála, és akkor azt sikeresen kezelték. Csak hogy amiről nem beszélt, hogy 2021 elején ismét rákdiagnózisa volt, ez a második volt, és ezt ezúttal nem kürdölte világgá, sőt, nagyon is magába zárta, nagyon is elzárkózott, senki nem tudott róla, csak az orvosai, és azt mondja, hogy sikeresen túljutott rajta, segítettek neki, úgy tűnik, hogy most már tünetmentes, de kellett az is, hogy 2023-ban a Grammy-díjas Padám Padám című dala hatalmas sikert hozott, és ez valahol segítette a gyógyulásba, hogy ő mondta, a popzene segített igazán, ez a szenvedélyem, a legnagyobb szenvedélyem, ami gyógyít is. És hát valóban nem csak ez jött el, hanem volt egy másik dala, a Story című dala, amiben egy titokról beszélt, amit nem akar elárulni, hát most már tudjuk, hogy mi volt ez. Csöndben jegyzem meg, hogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán is fellépett, és csodálatos volt. Úgy látszik, akkor már túl lehetett rajta. Mindenre most nem ő, hanem a Hudden Juicy érkezik Mouse T-vel és a Hornival itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Roxette és a Bon Jovi is érkezik majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:45, a mikrofonnál Dénás Tamás. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, különösen Tata és Tatabánya között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, igaz baleset nem történt, de egy jó fél órával hosszabb lehet a menetidő. Győr irányába jelenleg nincs komolyabb fennakadás, mindössze az M0-ás környékén tapasztalható lassulás. 10-es főút Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, még olyan 5-4-6-ig le van zárva a félútpálya, és a 10-es főút úttörőház utcai csatlakozása is most a Sirály utca felé lehet kerülni, elég komoly a torlódás, több kilométeres most már itt. 13-as főút Kisbér és Ete között a 28-as kilométernél két személyautó ütközött, félpályás a korlátozás, míg a 77-es főúton Veszprém és Nemesvámos között egy személyautó letért az útról és felborult az 1-es kilométernél. Itt is lezárták a félútpályát.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Utinform jelezte, hogy a 4-es főúton Szolnok és Szajol között a 105-ös kilométernél két személyautó balesete miatt irányonként csak egy-egy sáv járható. Köszi az információt. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is piszok nagy slágerek többek között Damien Ferenctől egy régi Bergendi dal.
1: Elment a vándor, útján a fecskék dorba.
0: Mondjuk a Bergendiben is ő énekelte. Britney Spears viszont az Upside Down It Again-nel teljesen a sajátját adja elő. De hozok még további nagy sztárokat, nagy slágereket a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
4: A Manua Cum Laude, egészen pontosan a zenekar három tagja, az énekes gitáros Mező Misi, a billentyűs Lesták Marci és a dobos Török Máté lesznek a beszélgető társaim. Hoznak egy új dalt is, tehát lesz dalpremiér is, úgyhogy várunk mindenkit a Manua Cum Laude tagjaival este 8-kor itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, szeres bükki parasztkenyér, egyes Coca-Cola termékek és egyes Persil termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy Cherryt.
10: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
9: Tényleg ennyire jó?
10: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
9: 1%? Ez egy valóra vált álom.
10: Cherryfehérvár.hu.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
12: Van.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Micsoda aroma?
16: Olyan, mint Olaszországban.
15: Ez az igazi kávé.
16: Ön kóstolta már?
17: Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
18: Shell. Go well.
19: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
20: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
21: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
24: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
25: A reklám után társadalmi célú reklám.
26: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
25: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
27: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. Fontos az UV-védelem. Egy hónap múlva itt a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna, alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
28: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
27: Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén. Csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára. Ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül. 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Szakaszos torlódásra kell számítani ma is az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között. Több helyen lassul, helyenként meg is áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Erős viszont a teherforgalom. Akár fél órával is hosszabb lehet a menetidő. Győr irányában jelenleg nincs komolyabb fennakadás. Mindössze az M0-ás környékén tapasztalható lassulás, írja az Útinform. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, ezért lezárják a félút pályát napközben, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé kerüljenek, a délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: 5 perc elmúlt délután, 5 óra, és szépen lassan ennek a szerdai délutánnak a végére érünk, de azért tartogatok még nagy slágereket erre az órára is. A mikrofonnál Dénes Tamás. Jön majd a Hungária vagy Scatman John, nyitánként pedig már

0: Szeretnék én lenni a csók
1: király. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután 17:30, és ha már száguldás meg Porsche szerelem, akkor maradjunk a száguldásnál is. Németországban 30-al ment egy nyugdíjas, egy televíziós nyugdíjas, egy volt műsorvezető Dortmundban, amikor eléugrott egy macska, és miután ugye elektromos autóval közlekedett, dudált egyet, hogy a cica azért érzékelje, hogy közeledik egy autó, csak hogy néhány napra rá kapott egy 5 eurós bírságot indokolatlan hangjelzés miatt. Ugyanis mögött egy hölgy biciklizett, akit előbb megelőzött, majd ugye megállt, dudált a macskára, és ettől a hölgy állítólag annyira megijedt, hogy bejelentést tett a rendőrségen, viszont a volt televíziós nyugdíjas jófej volt, annyit írt később egy posztban, hogy befizette az 5 eurót, és büszkeséggel tölti el, hogy 5 euróért sikerült gondoskodni arról, hogy tovább élhessen egy cica. Mindenre Cher és a Strong Enough itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Run DMC Aerosmith párossal folytatom, és a Hooligans itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, 5:30 után. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, le van zárva a félútpálya, elvileg a következő percekben ezt feloldják, de a délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Aztán az erős terforgalom miatt szakaszos torlódásra számítsanak az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Tatabánya között, akár fél órával is hosszabb lehet a menetidő. 4-es főút Szolnok és Szajok között a 105-ös kilométernél két személyautó balesete miatt irányonként csak egy-egy sáv járható, míg a 12-es főúton Zebegényen egy személyautó motorossal ütközött, a 22-es kilométernél a félútpálya le van zárva.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este 8 órától Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendégei a Magna Cum Laude tagjai lesznek. Mindez tehát este 8-tól itt a retro rádióban, most viszont a következő 2 órára indul a szokásos 2 órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával, aki Phil Collins és Philip Bailey nagy sikerével kezd majd. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénás Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
3: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
2: Tényleg ennyire jó?
3: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
2: 1%? Ez egy valóra vált álom.
3: Cserifehérvár.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
13: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
15: One. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
16: Micsoda aroma?
17: Olyan, mint Olaszországban.
16: Ez az igazi kávé.
18: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden csebben. önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
19: Shell. Go well.
20: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
21: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Még pár óra is lejár az eszi a bevallási határidő. Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Koranyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az eszi a bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai most már zárnak, de az infovonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. Leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul a nyári utazási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
24: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás óta fapados légitársaságokkal kapcsolatban különböző technikával próbálják maguk hozzonzani a

Rádió, szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Most is 6 és 8 óra között tudnak üzenni azoknak, akiket igazán szeretnek, vagy akikre valami miatt ma többet gondoltak az átlagosnál. Kétféleképpen lehet engem elérni, csörgessenek meg telefonon, vagy SMS-ezzenek. A gonosz kis törpe aláírással jött a legelső üzenet a Kívánság műsorba. Azt írja nekem valaki: Hello Izabella, én szeretnék kérni szuper jó slágert a Visontai és a Bükk Ábrányi bánya dolgozóinak. Azt üzenem nekik, hogy kitartás, küldi a gonosz kis törpe, köszönöm, ha lejátszátok. Peti Rúzsáról keresett meg, ő saját magának szeretne kérni egy slágert. És itt van velem Kriszti is, hello, szeretnék küldeni a páromnak, Sanyinak egy számot. Úton vagyunk ismét hazafelé a munkából, azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, bízom benne, hogy örökre kitartunk egymás mellett jóban, rosszban, és ne haragudjon rám, ha mostanában egy kicsit érzékenyebb vagyok a kelleténél, nagyon-nagyon szeretem. Ahogy mondtam, Krisztitől Sanyinak szól most az Alcazar és a Crying at the Disco.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, ami a Retro Rádió üzenőműsora. Szoktam is viccesen mondani, hogy ez a legérzelmesebb két óra a napban, hiszen itt Önök mondják el a szeretteiknek, hogy mit is éreznek irántuk valójában. A kedves gondolatokat telefonon vagy SMS-ben lehet velem közölni. Jó estét, szia!
1: Szia, Disznós Csaba vagyok Kocsodról.
0: Hello!
1: Szeretnék születésnapra egy dát kérni, Mózsa Mónikát szeretném köszönteni.
0: Milyen üzenettel?
1: Azzal az üzenettel, hogy a család küldi neki ezt a zenét. Sok boldogságot kívánunk neki a születésnapjára. Isten éltesse!
0: Tina Turner slágerével lepjük őt meg a Kívánság műsorban. Örülök, hogy hívtál.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. SMS üzenet érkezett a kívánság műsorba. Hello, a Korányiba a tüdőgondozós csajoknak küldenék egy jó pörgős számot sok szeretettel. Azt üzenem nekik, hogy ők a legjobbak. Hajrá, csajok! Sajnos nincs aláírás. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szia, Izabella! Imre vagyok. A nevelt fiam ma 26 éves. A Tóth Zsigmond hajdúböszörményben. És boldog születésnapot kívánnák neki.
0: Semmi akadályos, sőt, mi több, egy ajándéksláger is jár a köszöntéshez. Ez a Starship és a Nothing's Gonna Stop Us Now a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dominik Márk keresett meg, és Évának szeretne slágert küldeni a kívánság műsorban azzal a klasszikus üzenettel, hogy nagyon-nagyon szereti, úgyhogy a következő sláger is erről szól. Stevie Wonder, csak azért hívtalak, hogy elmondja, mennyire szeretlek, I just call to say I love you. Van velem valaki a vonalban is, jó estét!
1: Jó napot kívánok, Ágoston Sándor vagyok.
0: Üdvözlöm Sándor, kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: Én az unokámat szeretném meglepni, Podoba Zsoltot, holnap lesz a születésnapja.
0: Jó, mi az a kedves gondolat, amit neki üzenne szülinap alkalmából?
1: Minden jót kívánok neki. Ő a legnagyobb unokám, mert három unokám van, és ő a legnagyobb, és ő neki lesz most holnap a születésnapja, és nagyon várom, mert nem tudom, hogy ilyen megemlékezés, vagy mikor lesz, illetve a megtartása a születésnapnak.
0: Tehát az még nem világos, hogy személyesen fognak-e tudni találkozni?
1: De fogunk találkozni, csak még nem tudom pontosan, hogy mikor.
0: Értem. Jó, hát akkor az a lényeg, hogy itt adásban megköszöntjük.
1: Fogunk találkozni.
0: Jó, itt adásban akkor mindenképpen megköszöntjük őt. Még egyszer a keresztnevét elárulja, hogy kinek szól a dal?
1: Mondom a Zsolt.
0: Zsoltnak, oké, és hányadik szülinap lesz majd?
1: Jó, tudom, akkor a 33.
0: Rendben, akkor ő már egy nagy fiú.
1: Igen, ő már nagy. Ő a legnagyobb unokám.
0: Jól van, szeretettel üdvözlöm akkor az unokáját, és boldog születésnapot kívánok neki előre is. Stevie Wonder slágerével.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Indul a mindmegette étterem napok! Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Micsoda aroma!
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
15: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
0: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Lengyel-magyar összefogás jöhet a térség vasúti beruházásaiért. Megugrottak márciusban a fizetések, környezetkárosítás miatt nyomoznak a BYD ellen. Villányi Eszter vagyok. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Szépen nőttek márciusban a bérek. A bruttó átlag keresett több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó keresett medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Ez 13%-kal nőtt. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A fejlesztési területen lévő talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. A feltételezések szerint a kitermelt föld a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, amelyet több külső helyen rakottak le. Az ügyben szigorú vizsgálat indítását jelentette be Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A Pay and Go-t legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé Gyál térségében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A 33-as kilométernél a középső sávot lezárták, írja az Útinform. A 4-es főúton Szolnok és Szajol között a 105-ös kilométernél két személyautó balesete miatt jelenleg irányonként csak egy-egy sáv járható. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél egy új gyalogos átkelő helyet építenek, emiatt torlódásra számíthatnak és növekedett a menetidő, vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Inci mama és Józsi papa keresték fel a kívánság műsort SMS-ben, üzennek Hangaluca unokájuknak, aki betegeskedik. Pénzes Győrbe szólhat a következő sláger. Gyógyulj meg hamar, nagyon szeretünk, ennyi az üzenet. Jön az ajándék a Queen-től.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió, ez a kívánság műsor, ahol Zsófi is megtalált. Szia Izabella, én Bettinek szeretnék küldeni egy számot, aki ebben a pillanatban kórházban van. Azt üzenem neki, hogy minél hamarabb gyógyuljon meg, legyen nagyon erős, és minden rendben lesz. Szeretjük, és egész nap rá gondolunk. Puszíja őt Zsófi és családja. Van velem valaki a vonalban is. Jó napot kívánok!
1: Jó estét kívánok! A legjobb barátomnak szeretnék
0: kérni
1: egy zenét.
0: Jó, mondd el kérlek először, hogy téged hogy hívnak?
1: Zsoboda Zsombor.
0: Zsombi, őt hogy hívják? A barátodat és mutasd be!
1: Vasadi Márk.
0: Oké, mi az, amit Márknak üzennél? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Az, hogy ő a legjobb barátom, és nagyon szeretem.
0: Jól van, mikor tudtok legközelebb találkozni személyesen?
1: Holnap után.
0: Akkor nem egy suliba jártok ezek szerint?
1: Nem, ő Paksa, én Szilassa.
0: És mi szokott lenni akkor a szabad időben a közös program?
1: Együtt focizunk és együtt járunk nyaralni.
0: Kiváló, örülök, hogy mindezt megosztottad velünk. Jót beszélgettünk, jó, hogy itt voltál. Érkezik az ajándék sláger, ez a Vogue de Moon és a Shut Up and Dance.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak 2 órás esti kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Hogyha van kedvük, akkor hívjanak fel, ha pedig nem érnek annyira rá, az is elég, hogyha bepötyögnek egy SMS formájában néhány kedves gondolatot a szeretteiknek, mert hogy ez a Retro üzenő műsora. Hello Ízus, József vagyok Balaton Lelléről, szeretnék kérni egy szuper jó slágert mindenkinek, aki ebben a pillanatban hallgatja a Retro Rádiót. Szia! Geresics Attilának szeretnék kérni egy slágert. Kérlek, biztassátok, hogy boldog lesz újra a mennyasszonyával. Most egy picit maga alatt van. Sándor vagyok, a legjobb barátja. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló!
1: Jó napot kívánok! Én Pisser Károlyné vagyok.

0: van rá lehetőségem, és várom a következő találkozást velük. Addig is kívánok nekik minden jót, és főleg jó egészséget.
1: Nagyon kedves, biztos, hogy jól fog esni neki, hogy gondolt rá. Belinda Kerláj gondoskodik az ajándékslágerről, mert hogy a kívánság műsorban ez is jár a szülinaposoknak, jön a Heaven is a Place on Earth.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Engem Nyerges Izabellának hívnak, a Kívánság műsor háziasszonyaként abban tudok segíteni önöknek, hogy általam üzenhetnek a szeretteiknek. Hello, szia! Téged hogy hívnak?
1: Gabica vagyok, a Csárdiné. Szeretnék férjemmel, a Csárdi Sándor Józseffel kérni egy számot. Az egyik legjobb barátunknak, Gercsis Attilának, Kiskunhalasra, azzal az üzenettel, hogy boldog születésnapot kívánunk neki, erőben, egészségben, és hogy nem hagyjuk, hogy a kapcsolata azzal a kishölgyel, akibe fülig szerelmes ez a drága ember, tönkre menjen, vagy még jobban megromoljon, és garantáljuk, hogy össze fogjuk őket hozni akármilyen áron is, mert nekünk az ő barátsága a legtöbbet ér, és nagyon szeretjük, és nagyon vigyázom magára, és semmi hülyeség, és szomorkodás, és az édesanyját is pusztítja, szíjuk, és szeretnénk majd megismerni a kislányával együtt, a Reginával.
0: Megbeszéltük, örülök, hogy hívtál. Közben bepottyant egy SMS is a Kívánság műsorba. Hello Izabella, én saját magamat szeretném meglepni egy slágerrel. Gizike vagyok Erdélyből, Koltó Katalinból. Cindy Lauper, neked is énekel.

0: slágerei Retro Rádió. Így a kívánság műsor végéhez közeledvén mindig el szoktam mondani, hogyha valaki ma nem ért el, nehogy elszomorodjon, csak annyi a dolga, hogy visszatelefonál a holnapi kívánság műsorban este 6 óra táján. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Barbie vagyok Nagymányokról.
0: Szia, tegeződjünk nyugodtan, kit szeretnél meglepni?
1: Mondjuk édesanyámat, hogy tartson ki a munkában.
0: Oké, és kaphatja-e rajta kívül bárki más is a következő dalt?
1: Hát, senki más, csak édesanyámat szeretném meglepni.
0: Jó, mi lesz a ma esti programot? Tudtok találkozni anyukáddal? Együtt töltitek az estét?
1: Persze, dolgozunk, aztán majd este találkozunk.
0: Kellemes időtöltést, örülök, hogy itt voltál velünk. Jön az Abba slágere mindjárt, ez lesz az én meglepetésem, az én ajándékom, de előtte van még valaki velem a vonalban. Halló, halló!
2: Halló, Földi vagyok.
0: Szia, kit szeretnél meglepni?
2: Mentőszolgálatot szeretném meglepni, hogy egy számol, hogy...
0: Igen, miért pont rájuk gondoltál, és mit üzennél a mentősöknek?
2: Olyan jó munkát nekik, hogy... Az csak úgy, hogy... Pesten van egy unokatestvérem, hogy mentős.
0: Aha, így már világos, hogy honnan jön a kötődés. Oké, hát akkor jön az Abba a slágere mindenkinek, aki a mentőszolgálatnál...

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

Gerei Retro Rádió, ennyien fértek a ma esti kívánság műsorunkba, indul az Abaházi Presszó, ezúttal a csapos pultjához a Magna Cum Laude tagjai Mező Misi és Török Máté csücsülnek oda, úgyhogy én nagyon jó szórakozást kívánok önöknek ehhez a tartalmas és mély beszélgetéshez, amit Abaházi Csaba, a műsor házigazdája garantál, a fantasztikus retro slágerek között pedig hamarosan itt a zenevonat is.

0: tiszta szívemből örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a kívánság műsorban. Most hazamegyek és vacsorázom egy jót. Tegyenek önök is így jó étvágyat, közben a háttérben szóljon az Abaházi Presszó. Holnap találkozunk, puszi Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten, fontos az UV védelem, földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
4: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
3: Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társaim a Magnakum Laudéből Mező, Misi, Lesták, Marci és Török Máté, tehát az énekes, a billentyűs és a dobos. Töltöm az italokat, indítom a zenét és rövidesen kezdem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A ma esti beszélgető társaim hárman a Magna Cum Laude zenekarból. Mező Misi, hello, szeva, énekes, gitáros, gitározol is folyamatosan.
2: Szeretek.
1: Itt van Lesták Marcia billentyűs.
3: Hello, belül, sziasztok.
1: Várj, azért, hogy vissza fogunk térni. És Török Máté a dobos, szevasztok.
4: Sziasztok.
1: Azt mondod, hogy nem tudsz, de szeretsz.
2: Igen.
1: De közben meg én mindig azt hallom, amikor látlak, hogy azért a gitároz, meg vannak olyan estek, amikor te egyedül gitározol is.
2: Hát jó, de én nem tartom magam gitárosnak, elsősorban énekes vagyok, csak annyira szeretem a hangszert, magát a hangszert, hogy gyűjtöm is, és hát a magam módján egy ilyen tábortűzi gitáros szintű zenész vagyok a hangszeren, szerintem nem több, de nem is érdekel igazából, ezért nem tartom magam gitárosnak.
1: De te tanultál gitározni egyébként?
2: Soha.
1: Csak úgy otthon saját magadnak.
2: Lelestem.
1: Autodidakta módon. Aha. Na de mit szólnak hozzá a zenészek? Most akkor nem a Mátét kérdezem.
2: Hát ők ki vannak.
4: Humorod a régi.
1: Nem, ezt szokták mondani, nem? Hogy a dobos az a zenész legjobb barátja.
5: Igen. De erre van mindig egy komoly válaszom, de ezt most lehet, hogy nem bír annyira itt.
1: De, mert annyira komoly?
5: Hát annyira egyébként nem. Hogy úgy kell elképzelni a színpadot, mint a saktáblát, hogy hátul a paraszt, elől a király.
1: Jajután.
5: Vagy fordítva.
4: Bocsánat!
1: Akartam mondani, hogy csak fordítva. Na, de én kérek elnézést a viccelődésére. Egyébként milyen gitáros?
5: Még sosem hallottam.
1: Milyen gitáros?
5: Hát figyelj, mindig kell egy kis tábortűz a színpadra, hogy otthonosan érezze magát.
2: Tábortűz gitáros. Az erősítőtől vannak ki egyébként.
3: Ez a szalonnás sütünk ott még mellették.
5: Na, általában mellettem van az erősítője, és hiába fülmonitorozok, az belemászik a fülembe. És hát mindig hallom a
1: forsamokat. És az neked jó, vagy nem jó?
5: Hát nekem nagyon nem jó.
2: Senkinek nem jó, csak nekem.
3: De legalább hangos. Tehát...
2: De az a baj, hogy...
1: Én azt gondoltam, hogy majd itt a zenész társaid meg fognak erősíteni, illetve meg fognak téged cáfolni abban, hogy
2: te
1: azt mondod,
2: gitáros.
1: Hogy nem vagyok, de jó gitáros, hát nem, a Misi. És ezek szerint ők is ugyanígy gondolkodnak.
2: Hogy rossz gitáros.
1: Hát vagy nem vagy annyira jó gitáros.
2: Nem, az a helyzet, hogy az örök probléma szerintem egy zenekaron belül, főleg aki nem gitáros, hogy mivel hogy mi nem ilyen digitális multi-effekteket használunk, hanem csöves erősítőt, aki meg ismeri ezt az egész őrületet, az tudja, hogy egy bizonyos hangerőig ki kell tekerni, hogy úgy szóljon. Na most...
5: Ezt alá tudom támasztani, hogy azt tényleg ki kell tekerni.
2: Igen. És mi nem az a zenekar vagyunk, ahol a gitárosok, mit tudom én, hátra rakják a színpad hátuljába, és hátrafele szóljon, hanem szóljon előre. Mondjuk ennek sem a technikus nem szokott örülni, a hangtechnikus se nem a többiek, de hát ilyen ez.
1: Jó, de ti, amennyire én ezt látom, hogy nem mentek el olyan kis klubokba, ahol mondjuk ez a közönség számára zavaró lehet. És mindig a közönség a legfontosabb, nem?
2: Volt ilyen, hát ezt azért mondd el a Szabó Tibinek is, jó? Mikor egy nagy marsal fejládával egy kis klubba, egyébként kettővel szokott jönni, de most már nem fejládázik, de csak azért kettő, hogyha az egyikkel van valami probléma, akkor a másik.
1: Az egyik az tartalék.
2: Igen, de szól a mind a kettő amúgy.
1: Igen, mert én azt gondolom, hogy nagy színpadokon kifejezetten előnyös, hogyha hangosan szól a gitár, ha annak hangosan kell szólnia a dal miatt.
2: Igen,
1: is.
2: Csak ezt már mondjuk külföldön megoldották úgy, hogy egy plexit raknak elé, és akkor kifele kvázi a közönséget és a hangtechnikus nem zavarja, kulturáltan tud dolgozni vele a hangerővel. Itt Magyarországon még nem nagyon szeretjük ezt, vagy nem szoktuk.
5: Vagy bocsánat, nincs is a színpadon az erősítő.
2: Vagy nincs. Igen.
3: Hát, meg minden zenész egy külön állatfaja, lehet ezt mondani. Tehát nyilván minden billentyűsöknek is megvan a maga a hülyesége, meg a gitárosoknak is a happyük, tehát...
1: Igen. A billentyűsöknél, ha gond van, ilyen szempontból, akkor csak az lehet, hogy a régi nagy Hammond orgonáknak a hatalmas nagy Leslie-je, és akkor abból kettő, három, nem tudom mennyi fél fel a színpadra az Efe András, ugye használ hármat, tehát ott az... Igen, tehát ott az nyilván leuralja a hangzást. De nálatok milyen? Tehát mi gondja a billentyűsnek?
3: Szeretnék ennyire analóg lenni.

0: árad egy olyan szintetizátor, igen, aha, ami tud Hammond hangot, aha, és akkor azt egy ilyen lénin keresztül kierősítették. Na de hogy akkor ilyen gondja nincs a billentyűsnek, hogy ugyanúgy hallja magát, hiszen egy erősítőből szól a hangja.
1: Hát én ezt az előbb említett indokok miatt hangerő és a többi megoldom fülmonitorra. Tehát nekem az
0: tehát neked csak akkor szól a billentyűt, hogyha már az egész rendszeren keresztül ment, tehát neked a színpadon nincs annak egy saját hangszorója, vagy valami nincs erősítője. Nincs. Hát akkor tényleg ki vagy téve az elemeknek elég rendesen. Mert a dob szól önmagában is, nyilván a basszusgitár is egy alapról szól, ha már
1: hát
0: így
1: vagytok. Hát az énekkel vagyok, tehát az ének is hasonló, mert az sem, egy szó magában is nyilván, de hogy igen, muszáj a hangcucca nélkül nem.
0: Hát főleg, ha ilyen nagy gitár erősítők vannak a háttérben.
2: Szeretjük.
0: Hát jó, hát nem úgy indultunk el, mint ahogy én azt előre elterveztem, én szoktam előre tervezni, hogy legalább az indulás meglegyen, de azt is szeretem, amikor az élet alakítja. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy egyből ilyen szakmai hangosítás ügyben fogunk beszélgetni, de minden mást megbeszélünk a folyamatban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Mező Misi, Lesták Marci és Török Máté a vendégek itt az Abaházi Presszóban a Magnum Laudéban. Egy kicsit megmondom őszintén, hogy furcsa a felállás, bár tudom, hogy Marci és Máté is már nagyon-nagyon régóta tagjai a Magnum Laudének, de valahogy úgy szoktuk meg, hogy amikor nyilatkozni megy a csapat, akkor a régi vagy az eredeti tagok közül ha hárman kell menni. De hát most
2: máshogy alakult.
1: Misa és Tibi is valahol távol van.
2: Hát Gyulán nehezítő tényező, így a sors szétszakította, idézővel rakom, szétszakította a zenekart. Ők mai napig Gyulán élnek. Azt szoktam mondani, hogy mi vagyunk a budapesti delegáció, mert én mondjuk már Szentendrén vagyok, de az közel van Budapesthez, és hát ilyenkor ha van egy ilyen lehetőség, akkor megpróbáljuk összeszervezni, hogy mindenkinek jó legyen.
1: Igen, de ha meg Gyulára kell menni riportot adni a helyi rádiónak,
2: nem kell.
1: Akkor viszont ott vannak ők egyből. Akkor neked nem kell menni.
3: Az ritkább. Egyébként a Misa igazolta van távol, a Tibit, hogy megismerem, valószínűleg stúdióban van.
4: Misa külföldön van.
3: Igen.
1: De hol van, mit csinál? Ott zenél, vagy nyarsol, vagy
2: nem pihen? Prágában?
3: Prágában.
4: Igen.
1: Na jó.
4: Biztos nem iszik sört.
1: Nem szokott?
4: Nem, soha nem iszik sört.
1: Na, azt szerettem volna nektek mondani, ez is egy ilyen teljesen off-topic dolog. Képzeljétek el, hogy amikor én készülök, akkor mindent megpróbálok megnézni, hogy a zenekar kapcsolatban, hát nyilván ismerek titeket 1000 éve, de hát ha van valami olyan újdonság, amire még ki lehetne térni. És én akkor megpróbálok külön-külön a tagokra is rákeresni, hogy éppen mivel foglalkoznak, még azon kívül, hogy a Magnum Laude tagjai. És akkor felmegyek a Wikipédia oldalra, mert egyébként a saját oldalatokon a zenekarral, a koncertekkel kapcsolatos van, ott van minden, de hogy a tagok amúgy mit csinálnak? Semmi. És a Wikipédia oldalon a Misire rá lehet kattintani, utána lehet nézni, a Marcira semmi, tehát a Marciról bármit találni lehetetlen, viszont rákattintasz arra, hogy Török Máté oda van írva, kék, rákattintasz, és kijön a Mistral zenekarnak a vezetője. Akit én szintén jól ismerek, de eddig nem tudtam, hogy ő lett a dobos a Magnum a zenekarban.
3: Ezzel meg is találkoztam, úgyhogy igaz, valóban így van.
1: Ugye?
3: Igen.
1: És ezen ti nem tudtok, vagy nem akartok változtatni?
3: Nem mi kezeljük.
1: Nektek jó ez? Szerint, hát ezt tudom, mert az bárki kezelhet, de pont azért, hogy bárki kezelhet, tízben
2: nem, ez azért jó, mert átjárás van. Két zenekar. Nagyon szeretjük a Mistrált, ismerjük őket.
4: Nekem nagyon sok munkámba került, hogy ne legyek fenn se.
3: Nekem meg, hogy a Mistrálba zenéljek.
1: Kicsit másképp nézek, én magasabb vagy hosszabb a hajad, igen. De az mit jelent, hogy te neked sok munkád van abban, hogy ne legyél fenn?
4: Azt hittem, hogy
1: vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy ők annyira háttérben szeretnek lenni, hogy nem akarnak így semmit.
2: Tudjátok, mit nem értek?
1: Mit?
2: Azt nem értem, hogy ki kezeli ezt a Wikipédia?
1: Bárki.
3: Bárki beleírhat.
1: Regisztrálsz?
2: Csak azért, mert mondjuk kaptam egy díjat, és én nem raktam föl semmit, nem is írtam, én annyira antiszoc vagyok, hogy te raktad föl fenki? Akkor te írtad fel, akkor megvan a bűnös.
1: Hallgatók nem látták. Frenki itt van.
2: Frenki a kedves barátunk, aki már 10-20 éve a zenekar mellett van. 20. Sőt, hát 20, az biztos, hogy van, aki intézi így a fotókat, social media dolgokat. Magyarul én, hogyha akarok, akkor bármit, bármilyen oldalra bárkinek fölírhatok, akár nem is.
1: Ha regisztrált vagy, tehát hogy regisztrált Wikipédia felhasználó vagy.
2: Viszont tudják keresni, hogy én írtam.
1: Valószínűleg igen.
2: Aha,
1: igen.
2: Jó, akkor hülyeséget. Nem az, csak hogy akkor bárki bármilyen hülyeséget odaírhat, hogy mint a Grammy díjas, meg akármi.
1: Próbáld ki.
2: Hát, nem magamnak.
3: Mezőcsi négyszeres Grammy díjas.
1: A Marciról. Ír valamit a Marciról. Róla úgy sincs semmi.
4: Hétszeres. Hogy 1,9 magas vagyok, széles válló.
3: És ő is a Mistrál tagja.
1: Írtad, hogy a Mistrál tagja.
2: És egy fotót szóval.
1: Ez jó. Na, de azt viszont azt a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy nem a Magnum Laude zenekar az egyetlen, ahol te zenélsz. Ezt most a Marcinak mondom, csak a hallgatók nem látják, hogy ránézek.
4: Így van, igen. Én a Honvédségnél dolgozom, katonazenekarban. Hát ide stóva 16 éve. Alapvetően én klarinét szakon végeztem, diplomáztam a zeneművészetén Szegeden annó, még 2009-ben, és mellette nekem a zongora mindig jelen volt, ilyen jótékony skizofrén dolog, mindegy is, tehát ott alapvetően a protokoll rendezvényeken meg mindenen ott én klarinétozom. uh-huh. és akkor ott van egy big band formáció, és abban már billentyűzöm. És így kerültem egyébként a Magnába is be, de igaz egy másik sztori, nem akarom ezt ide erőltetni, csak...
1: De nyugodtan erőltesd ide, mert szerintem, hogy itt voltatok és zenéltetek élőben, akkor ezt nem fejtettük ki, hogy miközben a Honvédséghez, vagy Honvédségnek a Magnak Ullaudébe való kerülésedhez.
4: Hát pont ezzel a Honvédség Big Band-del játszottunk.
2: Gödöllőn.
4: Aha. Magna előtt, és akkor a Miséknek tök megtetszett, meg illetve pont akkor készültük a MIPA-ban, nem? A MIPA-ban egy ilyen akusztikus, vagy nem is tudom milyen...
2: Mi volt.
4: És akkor gyakorlatilag, hogy csináljunk egy közös koncertet, és akkor először mi meg bevallom őszintén azt hittük, hogy jó, nem lesz ebből semmi, hát nyilván mindenki lelkes, aha. és aztán de aztán lett. És a MIPA-ban is volt egy jó kis teltházas, ilyen big bandes akusztikus koncertünk, meg a Margit szigeten is.
1: De oké, hát a Big Bandben azért pont benne van a nevében, elég sokan zenélnek. Miért pont te?
2: Ez az én ötletem volt egyébként, hogy annyira szimpatikus volt a kis Marcika, hogy földobtam a Misának meg a Tibinek, hogy mi lenne, hogyha bevennénk a csapatba.
1: Nyelvikolában nektek nem volt
2: billentyűsünk. Az alapító tag Milek Joci, csak elváltak útjaink, aha. és utána nem volt sokáig. De volt. Hát úgy volt, hogy ilyen beugrós volt a Magda Lali, aki aha. sajnos már nem él. Pulius akkor a Pulius Tomika is beugrott.
1: Tényleg ő is volt.
2: Muzsikált.
1: De nem volt állandó tag.
2: Nem volt állandó tag. Aztán
3: a HD is beugrott.
2: A HD, de én annyira nem szerettem. A többiek
1: erről majd egy kicsit beszéljünk erről a HD dologról.
2: Okay. Én nem az én világom. Én valahogy ilyen megfojtva érzem magam, hogy egy bizonyos
3: keretbe kell játszani.
1: Nem lehet gyorsítani, lassítani.
2: Nincsen több refrén, akármi. Egy énekesnek az szerintem a leggázabb, mikor ilyen keretek közé van, hogy most két refrén, most izé, most itt vége. Ha olyan kedvem van, akkor leállítom a zenekart, hogy játszunk még.
3: Közönség énekeltetés.
1: Csak ezt azért én értem, hogy miről beszél. Élünk, a hallgatókat is kicsit avassuk be. A HD az egy olyan rendszer, ami keresztül tud szólni olyan dolog, amit a zenekar élőben már képtelen eljátszani, nincs igen. annyi keze, nincsenek igen. olyan hangszerek, stb. És ezt egy úgynevezett hard disk rekorderrel, vagy lejátszóval hozzá tudják tenni. És nagyon sokan csinálják, de nyilván akkor úgy kell játszani, hogy ahhoz kell igazodni. Tehát azon nem lehet menet közben változtatni, azok előre felvett és rögzített sávok, előre rögzített hangnemben, tempóban, stb. És képzeljétek el, ezt már másoknak is meséltem ugyanebben a műsorban, hogy van egy amerikai DJ, sajnos a nevét nem tudom, úgy DJ, hogy ilyen rádiós DJ, rádiós műsorvezető valami metal rádióban, aki azt mondja, hogy a HD az ugyanúgy playbacknek számít, tehát hogy ő számára csak azok az igazi trózenekarok, akik nem használnak HD-t sem ennyire.
2: Szerintem is.
4: Egyébként, igen. Igen.
1: Mert hogy...
4: Meg nagyon nehéz megtalálni szerintem azt a határt egy zenekarnak, hogy mondjuk tegyük fel olyan, csak effekteket raknak rá. Uh-huh. Akkor még oké, de akkor meg már miért ne rakjunk rá 4-5 szólam vokált? Ha ugye? Meg már vokál van, akkor ezt azt is, akkor gyakorlatilag lesz egy olyan vastag HD, hogy a félzenekar az gyakorlatilag, és az már viszont tényleg...
1: És tényleg nagyon sokan vannak, akik úgy koncerteznek, hogy szinte az egész felvétel ott van, és csak rázenélnek, tehát hozzázenélnek.
2: Nekem az nem szimpatikus. Inkább akkor, hogyha ilyen típusú zenét szeretne valaki csinálni, akkor igen, komoly áldozatokat kell hozni, akkor legyen 10 vagy 12 tagú, és legyen 3 billentyűs.
1: Hát,
2: én értem, költségkimélő Sony hard disk recorder, de én nem vallom. Volt idő, mikor így próbálkoztunk, még klubba is játszottunk, és egész egyszerűen imádkoztam a srácoknak, hogy figyelj, hagyjuk már ezt el, muzsikáljunk, mindegyikünk kapott egy talentumot a jó Istentől, akkor mutassuk meg, és legyen elég, úgy hangszereljük, hogy azok a dalok, amik a lemezen vannak, azok is jól tudjanak megszólalni.
1: És nem is használtok, mert nyilván akkor is szoktak használni ilyet, amikor mondjuk a kivetítők miatt össze kell hangolni a zenekart, tehát a zenét a képpel.
3: Nagy koncerten volt ilyen, arénás koncerten volt az, ilyen.
2: De más, te arra gondolsz, hogy zene, mi meg arra, vagy a
1: de nem,
3: vizuál,
1: nem,
3: vizuál,
1: vizuál volt. Vizuál, tehát hogy azt is HD-n keresztül.
2: Vizuál, az egy takra, egy
1: igen, csak hogy az is megköt, ugyanúgy megköt.
2: Bennünket nem.
1: Nem?
3: Hát a látvány.
4: Hát tempóilag megköt, de szerkezetileg meg.
2: Nem. az nem. Máshogy nem. Csak a tempó igazából be van lőve az, hogy mit tudom, a refrénnél vál, de hogyha mondjuk, képhez, mondjuk, igen, mondjuk igen. Én azt mondom, hogy ne két refrén legyen, hanem négy, akkor még belupol valaki.
1: Igen, akkor a látványt is tudják tovább vinni. Jó, de hát a tempó az meg mindig ugyanaz egy jó dobossal.
3: A tempó az mindig feszes.
1: Azt is elmesélem, de ez is egy ilyen régi anekdóta, hogy amikor a Guns N' Roses eredeti dobosa lábtörés miatt éppen nem tudott menni a zenekarra, és beültették a Matt Sorumot egy másik zenekarból, hogy akkor üljön be, mert megy a turné. És nem tudták eljátszani a dalt, mert a Matt Sorum az pontosan dobol, a Steven Adler az eredeti dobos meg nem, és ők ahhoz voltak hozzászokva, gyorsulnak, lassulnak, és nem tudták eljátszani. Úgyhogy vigyázni kell, hogy az ember pontosan dobol, vagy úgy, ahogy a zenekar megkívánja.
3: Azok az idők szerintem egyébként megkívánták, szóval semmivel nem volt probléma az, hogy picit lassult, vagy picit gyorsult.
2: Pont erről jut eszembe egy kis sztori. Na. Mindannyian tudjuk, hogy a Stones dobosa már nincs köztünk, és a Steve Jordant vették be, aki egy
3: hát színes tempó.
2: Színes bőrű dobos. És képzeljétek, most a napokban láttam valami felvételt, és egy az egybe ugyanúgy dobol, mint Charlie Watts. De ugyanaz az a
1: lábcipp,
2: minden ugyanaz. Egyszerűen olyan szinten pedig belerakhatna a saját, de szerintem tiszteletből, az ikonok iránti tiszteletből hozza ugyanazokat a... Hát,
1: volt egy pár évig, hogy megszokják, és nyilván nehéz lenne hozzászokni máshoz.
2: Ja. Fantasztikus.
1: Jó, megint egy kis szünet, és folytatjuk a Magna Cum Laude-vel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mező Misi, Lesták Marci és Török Máté a vendég. Te kicsit félbe szakítottuk a Marci sztorit, hogy hogy került be a zenekarba, illetve az, hogy a te ötleted volt, igen, bevettétek, de az, hogy állandó tag legyen? Tehát, hogy erre gondoltál, hogy legyen egy olyan állandó billentyűs, aki megy veletek mindenhova?
2: Igen, mikor én földobtam a srácoknak, akkor bennem az munkálkodott, hogy mindig jót tesz, legalábbis a mi zenekarunkban, hogyha jön egy új tag. Uh-huh. Hoz egyfajta ilyen vérfrissítést. Nekünk is sokkal jobb, valahogy így, nem tudom, még inkább életre kelünk, mint zenekar. Ugyanez volt a Marcinál, ugyanez volt a Máténál is.
3: És mikor jön el mindig, csak hogy készüljek?
2: Nem. Hát, hogyha lenne, akkor egy másik zenészt vennénk. És egyébként én föl is dobtam egy-egy nagy koncert előtt, mikor arénáztunk, hogy beszéltük, hogy nem szeretnénk HD-t, de mondjuk milyen jó lenne, hogyha más szólam is lenne billentyűvel. Én simán szerettem volna, hogyha mondjuk jön egy vendég billentyűs akár.
1: Tehát egy pluszban.
2: Egy pluszban, hogy azok helyett, szólaljanak, igen, meg, és igen, akkor miért ne lehetne, hogy egy koncert erre ég, igen, aztán majd ha úgy van, akkor én semmi jónak nem vagyok az elrontója. A produkció, a végeredmény legyen.
1: Mindig az a fontos, igen, persze. Na de és ez hány éve volt, hogy te bekerültél állandó tagként a Magna Hullod a zenekarba?
4: 2012 év vége valahogy, nem?
2: Igen. Hogy...
1: Tehát akkor most már lassan másfél évtizede.
4: Hú, igen.
1: Itt vagy a csapatban. Változott-e a hangzás, az élő hangzás azáltal, hogy van egy állandó billentyűs? Még egyáltalán te hozhattad-e a saját, nem tudom, hangszíneidet, stílusodat, bármit? Vagy neked igazodnod kellett ugyanúgy, hogy az előbb itt a Charlie Watts esetén, Rolling Stones esetén meséltem.
4: Én hozhattam, és ezért nagyon hálás is vagyok nekik, hogy és ebben Tibi is benne van, meg Misa is, tehát mindenki, hogy nem voltak ilyenek, hogy na ezt ne jázd, vagy na ezt a hangszínt feled. Tehát, hogy nyilván az embernek vannak ötletei, ami oda illik stílusba, de most is azért, ha bármilyen ötletem, és ez nem csak rám vonatkozik, tehát annyira demokratikus a zenekar, sőt, hogy bárkinek van egy olyan ötlet, akkor az nincs lehúrogva, meg még hogyha nem is értünk egyet, akkor leszavazzuk, hogy ilyesmi van, de gyakorlatilag még olyan akkordokat is bemerek néha fogogatni, ami már lehet, hogy abban a stílusban kicsit too much, és tök jó lesik, amikor igen, pont azt akarom, amikor mi se átmenész, hogy egy kicsit színesebb, egy kicsit más, tényleg azért egy év alatt, sőt, hát ennyi év alatt azért be lehet, tehát megvannak az embernek azok a figurái, amik már beváltak, amiket és olyan nehéz kilépni egy idő után abból, hogy ne játsz be mindig ugyanazt, mert
1: értem.
4: Az valaha egyszer új volt, csak már annyi koncert volt, hogy
1: az ember elfelejtő, hogy eredetileg
4: igen,
1: benne volt.
4: Szóval a lényeg az, hogy nagyon hálás vagyok, hogy szabad kezet kapok ilyen értelemben.
1: Egyeztetéssel sosem volt gond a Honvéd zenekar miatt?
4: Dehogy nem, folyamatosan.
1: De hát folyamatosan. Ilyenkor mindig felmerül, hogy oké, de akkor mi a legfontosabb, mi az első?
2: Én el szoktam menni, és akkor egy ilyen áruld el, ilyen karácsonyi
4: igen,
2: koncertre
4: igen.
2: Elmegyek, és akkor volt. Eléneklek pál dalt.
1: Cserébe, hogy engedjék el.
3: Igen, cserébe, hogy amikor Marci
4: engedi. Igen. De hát voltak olyan szituációk, tehát az a nagy árvíz volt, nem is tudom hány éve, akkor egyszer nem, tehát akkor készelétben voltunk, és mentünk is egyébként hajnali, tehát egész éjszaka pakoltuk a mocsákot.
1: Ez de érdekes, tehát hogy még a honvédségnél, mert a zenészeknek is persze, kell menni. Igen, tehát azt gondoltam, hogy az külön polcon vagytok, nem?
4: Hát tehát a kötelező, tehát a fizikai felmérő lövészetek, menetgyakorlatok, ez mind kiképzés, az mind ugyanaz.
1: Aha. Csak nyilván az, annyit... csak ti tudtok zenélni, még lehet, igen, mások meg nem.
4: Meg nyilván azért évközben annyit nem csinálom, mint egy kiképző. Tehát aha, nyilván ott azért komolyabb kondi van meg minden, de az én alapdolgok az minden ugyanaz. És a mokzsákozni is menni kellett egész éjszaka. És akkor pont volt egy koncert, és arra nem tudtam elmenni, ők is ez a...
1: De és mi van, beugrik valaki, vagy lenyomját a billentyű nélkül?
4: Mert olyan is volt.
2: Is.
4: Igen.
1: De hát az ráadásul, hogy hirtelen akkor derül ki, nyilván az ember.
4: Hát én próbáltam fusizni azért persze, de az a baj, hogy ott izé volt, tehát ott laktanya, tehát nem mehetél ki.
1: Aha.
4: Tehát ez nem... sajnos.
3: Beteget jelentés, és akkor a képek meg felkerülnek.
4: Hát az meg a... Igen, az meg a...
1: Hát ez magyarázkodt, ez ráadásul még
4: az a gonosz, beteget, az nem én voltam, az az gonosz ikertestvérem. Igen, az
1: gonosz ikertestvérem. Jó, de... Ezt hány évig úgy tudom, hogy az ilyen szervezeteknél, mint például a honvédség, vagy a rendőrség, stb. Ott korkedvezménnyel lehet nyugdíjba menni. Hogy te, nem tudom, most hány éves vagy, nem mondom róla most semmit, nem lehet megtalálni a neten, de hogy hát, ezt meddig lehet...
4: Ez már azért nem úgy van, mint régen. Tehát ja, régen azért... Szerintem az a ló túloldalra volt, hogy valaki 42 meg 4 évesen elmenjen nyugdíjba, szerintem az túlzásos, biztos sokan megutálnak a hallgatók közül, de nyugdíjasok közül, de tehát valahol nyilván az egészséges, valamennyi kedvezményem van egyébként, meg ez függ attól, hogy például voltál-e külszolgálaton, az kétszerre szorzó, tehát hogyha egy évig kim vagy, akkor az 2 év munkaviszont, tehát vannak ilyen dolgok, de nem is tudom pontosan, hogy nekünk, hogy mikor. Nem gondolkodtam még ezen, de...
2: Te is voltál külszolgálat a Los Angeles alsó.
3: Tavaly 2 évig.
1: Tavaly 2 évig, ez jó. De sosem merült fel, hogy mondjuk a zenekar miatt ott hagyd a polgári foglalkozásodat, tehát annyira nem volt sosem nehéz az egyeztetés, vagy annyira nagyon-nagyon extrán sok koncert.
4: Hát, azért sok necces szitu volt, de úgy voltam vele, hogy vagyok annyira konzervatív beállítottságú, hogy nem baj az, hogy több lábon vagy.
1: Hát és volt, azért a COVID, volt egy pár év, ugye a COVID alatt
4: nekünk az nagyon nagy, tehát határon voltunk gyakorlatilag végig, ilyen kéthetes etapokba, 2 hétig lenne, stb. És azért, tehát nem volt kellemes, messze nem, de legalább nem kellett azért aggódnom, hogy lesz-e fizetés, miből veszük a kenyeret, stb. Tehát azért...
1: És neked van családod? Csak egy kicsit jobban megismerünk.
4: Feleségem van. Aha. Egy feleségem.
1: Gyermek nincs? Még nincs, vagy nem is lesz?
4: Nincs, de van 4 kutyánk.
2: Meg 100 macskánk.
1: Jó. Ugyanezt meg fogjuk most csinálni Mátéval is, jó? Tehát kikérdezzük a Mistral zenekarról, stb. A folytatásban. Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
6: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mező Misivel, Lesták Marcival és Török Mátéval beszélgetünk a Magna Cum Laude zenekarból. Lesz ma egy dalpremiér, nem sokára majd bemutatunk egy új dalt. Végül is ezért jöttetek, csak közben hadd használjuk már ki ezt a lehetőséget. Mert hogy... Nyilván a rajongók tudnak rólatok majdnem mindent, de hát ha még közelebb kerülhet a zenekarhoz a kedves hallgató. Te hány éve vagy a zenekarban, Máté? Mikor kerültél be?
2: Az a 12. év.
1: Aha. És amikor te bekerültél, akkor az ilyen teljesen egyértelmű volt, hogy te vagy az állandó tag, tehát nem csak ilyen hirtelen kisegítőként voltál ott, hanem váltottad.
2: Amikor szóval az első koncert megtörtént, szóval onnantól kezdve, akkor már arról volt szó, hogy én leszek az állandó tag. Aha. De azért én átmentem egy meghallgatáson, ahol voltak több dobosok is, vagy több dobos is volt. Aha. Két fordulós volt, azt hiszem, mindenkinek ugyanazokat a számokat kellett megtanulnia. Hát volt zapszem, rendesen.
1: Miért előtte te hol doboltál meg a zenekarban?
2: Volt egy Bermuda nevezetű zenekar, egy popzenekar, ott doboltam. Egyébként még valahogy séjjel, amikor a Magnába bekerültem, még az ment is egy ideig, csak valahogy mindig ütközés volt. És 2014 márciusban velem kezdték a srácok a szezon, méghozzá úgy, hogy egy dobszólóval kezdődött az első koncert. Szóval azt gondolod, hogy mekkora bizalom kellett az, hogy fölmegyek, nem nagyon voltam még ilyen ekkora közönség előtt, és fölmegyek, el a függöny, és dobszóló. És mi van, ha lefagyok? És csak állok, vagy ülök. Hogy akkor most mi van?
1: Jó, de hát megugrottad. Hát
2: megugrottam. Megugrottam. Rutinos srácok ezek. Ott bizonyosodott bennem az igazából, hogy az első ütés megvan, onnantól kezdve én vagyok és a srácok a színpadon. A közönség az egy ilyen kellemes plusz még, ami van.
1: Manapság már az, nem mondom, hogy divattá vált, de hogy teljesen megengedett. Régebben ugye úgy volt, hogy a zenekari létezés az egy monogám dolog, hogy valakinek egy zenekara van, azt kész. Vagy nem lehetett menni jobbra-balra. Ma mi a helyzet, hogy neked például van-e más zenekarod, vagy van-e más elfoglaltságod dobosként?
2: Próbálkoztam, és volt is egyébként egy ideig.
3: És jó is.
2: Igen, de mindegy különböző okok miatt az sajnos abból nem lett semmi. Nagyon nyitott vagyok rá, hogy legyen valami. Szerintem tök jó, hogyha van egy más stílusú. Köszönöm szépen, közben Misi segít nekem a technikai dolgokban. Hogy,
1: én direkt megfeszítettem a mikrofon kábellel a mikrofont, hogy nehogy véletlenül így azért elmenjen.
3: Szakmai ártalom.
1: De igaz is, meg persze. Csak majd, ha így lenyaklik, akkor viszont tartanod kell. Jó, köszönöm. Ez vicc volt, köszönöm segítséget. De feszült a mikrofon zsírra, és zavartam Misit. Na igen, szóval
2: nincsen, próbálkozok. Lehet, hogy azért még nem találtam meg a megfelelő embereket rá, vagy a megfelelő emberek nem találtak meg még meg engem.
1: De időd lenne rá egyébként a Magna mellett?
2: Mivel nagyon jó dolognak tartom, hogyha az ember másféle muzsikát is játszik, és ha igénye van rá, akkor mindenképp kell, hogy időt szakítson rá.
1: És milyen másfajta muzsikát játszanál?
2: Elképesztő funky party vagyok, szóval hogyha live-ban, nem túlnyomó részt hallgatok funky zenét, de játszás a feelingre az nagyon közel áll hozzám. Az egy nagyon jó dolog. Mert egyébként meg rengeteg metált hallgatok, amik lehet, hogy nem gondolná az ember, de nagyon-nagyon sok metált hallgatok, amikor mondjuk BKV-n megyek, és az egy picit megnyugtat a nagy tömegbe, hogy berakok egy ilyen kőkemény metál zenét, de nem úgy elképzelem, hogy mindenkin átmegyek, mint egy Word Clipper, tudod, egy Jad Ashcroft, és akkor mindenkit lök jobbra-balra.
1: De és úgy hallgatod, hogy azért jó feltekered a hangerőt, hogy hadd hallják mások is.
2: Egyértelműen, igen. Ez a sázhoz most nem szabad szólni.
1: Ez jó. Mert én azt gondolom egyébként, hogy a Magna Cum Laude zenéje az nagyon színes. És nyilván nincsenek benne metal elemek, meg talán funky sem, de hogy azért jóval színesebb, mint mondjuk egy hagyományos értelme vett rock zenekarnál.
2: Ilyen szempontból kielégítő egyébként. Hmm. És azért van egy-két számunkra, nem is metálnak mondanám, de azért nagyon durva.
3: Funky is van.
2: Ott, aki mondjuk először hal minket mondjuk akárhol, ott azért meglepődik.
1: Ja, élőben nyilván keményebbek
2: és
1: vagytok.
2: És akkor mi nem voltam a zenekarban, csak a Miség mesélték, hogy volt egy hegyalja fesztivál, ahogy nem is nagyon értettétek, hogy mit kerestek ott, és a közönség se, de a végén megértette, mert hogy ez egy nagyon kellemes csalódás volt.
1: Hát igen, az egy ilyen kőkemény metal fesztivál volt.
2: Igen.
4: Slayerre.
2: Szóval itt azért vegyülnek a funky, country, rock elemek. Szóval ilyen szempontból azért a zenekar nagyon kielégítő. És mindig vannak rögtönzések, szóval vannak a színpadon egymásra nézések, ugye azért már ennyi idő alatt nagyon tudjuk egymásnak a rezzenését mindenből. Hát a Misi jobb kezével lent alul picit integet, akkor tudom, hogy most megállás van, kiállás van, közönség énekeltetés van. Ezek olyan apró dolgok, amit nyilván a közönség nem vesz észre, de
1: neked figyelned
2: kell. Igen, mert nagyon mérges lesz, hogyha ezt nem veszem észre.
1: És milyen a Misi, amikor mérges?
5: Teljesen jogos.
2: Misi, amikor mérges, akkor is kenyére lehet kenni.
1: Akkor viszont tényleg figyelni
2: kell. Igen, hát azért vigyázzunk kell, mit mondok itt a góré mellett.
1: Nem. Jó, megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Avázi Presszóban.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
7: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Még pár óra és lejár a bevallási határidő. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társaim a Magna Cum Laude énekese Mező Misi, a csapat billentyűse Lesták Marci és a zenekar dobosa Török Máté. Mutatunk nem sokára egy új dal tőlük, rövidesen

0: Amerika!
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: A Magna Cum Laude három tagja, Mező, Misi, Lesták, Marci és Török Máté a három vendég. Kicsit jobban belelátunk a Magna Cum Laude állandó mindennapjaiba és működésébe, és hoztatok egy új dalt, amit majd nem sokára meg fogunk mutatni. De ha már itt tartunk, és Marci mondott is erről valamit, hogy mindenkinek lehet ötlete, meg mindenkinek van véleménye. Hogy működik a dalszerzés? Hát főleg, hogy ilyen messze vagytok egymástól. És amennyire tudom, Tibi fő, a fő dalszerző, amennyire tudom, Misa írja mindig a szövegeket, hogy mennyi beleszólásotok van nektek ebbe az egészbe, akik most itt ültök, hogy milyenek legyenek ezek a dalok, milyen legyen a tempó, milyen hangszínek legyenek benne, billentyűn, miről szóljon a szöveg, hogy működik ez nálatok?
3: Ez már 27 éve kialakult, hogy Tibi megcsinálja a zenét, Misa ír rá egy szöveget, ami épp foglalkoztatja, ezek már így egy ilyen jól működő munkafolyamat.
2: De ők mindig teljesen készre írnak mindent? Abszolút. Tehát, hogy a Tibi, amikor dalt ír, akkor megírja a billentyűszólamokat, és meg a feldobolja otthon valami géppel, hát
3: nem,
2: hogy
3: mit feldobolni? Ott tartunk, hogy mivel, hogy így mondottam volt, szétszakította a sors a zenekart, Budapest és Gyula, sokkal hatékonyabban tud úgy Tibi dolgozni, hogy nem kell alkalmazkodni másokhoz. Mármint értsd jól az alkalmazkodás, azt, hogy most akkor lebeszélni azt, hogy figyelj már, Máté, most le tudsz jönni Gyulára, mert akkor bepakolnánk a dobcuccot, és akkor dobold már föl. Igazából már olyan hangminták vannak, hogy senki nem veszi észre, hogy most ez élő dobolás, vagy nem. Nekünk mindig is a legfontosabb az volt, hogy a végtermék, a dal, az milyen lesz.
2: Értem.
3: Egy jó dal, vagy nem. Föl lehet dobolni, el lehet költeni százezreket jobbnál jobb stúdiókba.
2: Igen, de ez már a stúdiózás, én meg a dal kialakulására gondolok. Tehát, hogy abban a dalban...
3: Kétfajta zenekar, igen, van. Az egyik zenekar az, akik próbálkon jammelésből írnak, igen, nótákat, mondjuk ilyen volt, vagy a Red Hot Chili Peppers, igen, például jammelésből, és ezeket lehet is hallani, hogy, igen, olyan dalok, amik jammelésből születnek. Meg van a másik zenekar, akik leülnek, mondjuk a zeneszerzés, meg komponálja, megírja a dalt, és arra ír a zeneszerzés.
2: De attól nem is lehet eltérni? Maradjunk a dobnál, tehát hogy kitalál a Tibi valamelyik dalhoz egy dob témát, akkor te attól eltérhetsz, ha neked persze, van jobb ötleted?
4: Persze, de hát azért élőben nyilván törekszünk arra, hogy a felvett szám, vagy amit a rádiók játszanak, azok úgy szólaljanak meg a élőben is a koncerteken. Hát attól függetlenül ez nincsen kőbevésve. Sőt, nem is játsszuk úgy a dalokat egyébként. Aha. Csak felismerhető legyen. Amit a hallgató hall a rádióba, az felismerhető legyen nyilvánvalóan a színpadon.
2: És amikor a Tibi megalkotja például a terészedet, a dobrészt, akkor azt figyelembe vesz, hogy neked milyen stílusod van, te hogy szoktál ütni? Vagy azt mondja, hogy te ügyes gyerek vagy, majd megoldod.
3: Tibi egy dolgot vesz figyelembe ilyenkor, ha már a zenéről van szó, az én hangterjedelmemet. Hogy milyen hangnembe íródjon, de az, hogy most milyen filleket...
4: Én meg majd megoldom.
5: Igen. Egyébként neki azért elég határozott elképzelése van az adott számról, amit megcsinál, de egyébként volt már olyan, hogy nem is egyszer, hogy valakinek mondjuk egy, mit tudom én, most mondok, egy szinti lead téma az nem jött be, vagy egy hegedűbe kicsit más, tehát és akkor ő azt újra... Persze, tehát hogy azért ez nem egy ilyen egyoldalú dolog.
2: Tehát nem kőbevésett, amit ő kitalál, nem ragaszkodik hozzá, nem lesz mérges, hogy mi hogy fog
4: aztán? Nem, meg ugye élőbe belerakjuk a saját dolgainkat, szóval persze van úgy, hogy akkor most ez mit tudom én legyen, inkább 16-os lábcín, ilyenek vannak, és ezeket tök jó fogalom, és aztán mindig kiderül egyébként, hogy valahol ez teljesen jó, amiket mond, sőt, hát hogy ne lenne.
5: Hát valamikor, ráadásul amikor már megírta a stúdió verziót, már tudja, hogy élőben nem úgy fogjuk játszani, mert élőben jobb lesz amúgy.
3: Tehát mondjuk ezzel nekem mindig van egy kis problémám, hogy hát az, hogyha megcsináltunk egy dalt, amit majd játszani fog a rádió, akkor azt miért nem úgy játszuk, és már az első koncertnél miért máshogy játszuk.
2: Ja, nekem az első koncertnél az más.
3: Nekem ez mindig fura.
4: Elvisz a hív. Mindenkit elvisz a hív.
2: Igen, de erre szoktam mondani.
3: Vagy a metró.
2: Presser Gábor például azt mondja, hogy nála például az nem működhet, hogy valamit reprodukálni. Tehát, hogy az nem számára nem az jelenti a zenélést, hogy valamit megpróbálni reprodukálni.
3: A cél nem az, hogy pontosan ugyanazok a hangszínek meg minden, de hogy törekedjünk arra, főleg az elején, az egy más dolog, hogy idővel ez formálódik.
2: Persze.
3: Más más hatások érnek bennünket, mást érzünk bele abba a dalba, máshogy akarjuk játszani. Számtalan ilyen dalunk van, amit olyan szinten kicsavarunk a koncerten, finomabban játszunk, szólókat rakunk be, saját magunknak örömködünk, nem úgy, ahogy az a lemezen van. Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy szerintem az nem biztos, hogy jó ötlet, hogy megjelenik egy nóta, és már az első koncerten máshogy játsszuk, mert annak nincz értelme.
4: Ebben így, ott azért ilyen ritkán volt, hogy azért úgy
3: persze. Úgyhogy visszatérve, ilyen szinten nincs megkötve senkinek a keze, főleg nem koncerten.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Magna Cum Laude három tagja, Lesták Marci, Mező Misi és Török Máté a vendégek. Még egy picit mielőtt ezt az új dalt megmutatnánk, a Mindig Lesz címűt, a magáról a szövegekről. Tudom, hogy erről már sokat beszélgettünk, de számomra az mindig egy ilyen tök érdekes dolog, hogy valaki úgy tud szöveget írni a zenekarból, az énekes számára, tehát hogy nem az énekes írja, hogy én közben hallgatóként azt gondolom, hogy azok a történetek, amiket hallok, hogy előadsz, azok a te történeteid, azok veled történtek meg. És nem is biztos, hogy kell tudnom, hogy veled történte meg, vagy éppen a Misával történtek meg, de ez egy tök jó dolog, hogy ő képes arra, hogy mintha a te gondolataidat írná versbe.
2: Igen.
1: De szoktál neki adni instrukciókat, hogy miről énekelnél szívesen?
2: Nem szoktam. Egész egyszerűen talán egyszer-kétszer fordult elő 27 év alatt, hogy visszautasítottam egy dalt. Mert mondjuk azzal nem tudtam azonosulni, amit...
1: A szövegével.
2: Igen. De egyébként meg 99% mindig tudok azonosulni. És tök érdekes... Ha már az új dalról beszélünk, teljesen függetlenül attól, hogy én milyen lelki állapotba kerültem, a Misa nagyon ráérzett erre.
1: Jó, úgy, nem is úgy, tudta?
2: Nem, ez nagyon félelmetes. Úgyhogy egy mondatot nem beszéltünk, amikor lementem Gyulára fölénekelni ezt a dalt, én akkor szembesültem ezzel a dallal, és ezzel a szöveggel, és ezzel az egésszel. És nem értettem, hogy ennyire valahogy hasonló képpen voltunk akkor ott.
1: De ő is ugyanazt érezte egyébként? Aha. Tehát, hogy ezt utólag ti megbeszéltétek? Igen. Hogy bakker, ez betrafált?
2: 27 év alatt egyetlen egy nóta sem trafált ennyire bele, mint ez.
1: Miről szól ez a szöveg? Ha lehet ezt kérdezni, hát, hogy nektek miről szól. Az nem publikus. Aha. Egyébként nem olyan nagy baj az, mert sokszor van az, hogy azt mondják a szövegírók vagy az előadók, hogy mindenkinek a hallgató dönts el, hogy neki miről szól. Tehát, hogy nem biztos, hogy jó befolyásolni azzal, hogy neked
2: előadóként
1: miről
2: szól. Hát az embernek az életében szól. Azért vannak nehézségek. Van olyan, amit könnyebben meg tud oldani, és van olyan, amit egyáltalán nem tud megoldani, és akkor egy változás következik be az ember életébe. Ez egy mély dolog. És ez a jó egyébként a Misa szövegeibe, hogy ki mit hall, vagy ki mit gondol és érez bele. Én nagyon hálás vagyok, hogy véleményem szerint az ország top 5 legjobb szövegírójában van a Karamisa.
1: Az biztos. És ilyen, nagyon egyedi
2: ilyen szavakat
1: használ, igen.
2: Ilyen képeket vett papírra, és ezt én adhatom át. Ez nagyon komoly. De ugyanúgy az érdem a Misa mellett a Szabó Tibié is, mert szerintem ilyen dallamvilággal nem is tudom. És mindig én vagyok legrégebb óta a zenekarban alapító tag, így a Tibi meg a Misa mellett, és még nekem is tud meglepetést okozni a Misa is, és a Tibi is.
1: Ez jó.
2: Zeneileg.
1: És azt tudod, hogy készülnek? Hogy először megvan a szöveg, és arra ír egy dallamat, zenét, vagy a zene készül először?
2: Általában mindig a zene van először.
1: És akkor a dallamra írja a szöveget a Misa. Aha.
2: Igen. Vagy már van.
3: Igen.
2: De sokszor van úgy, hogy megírta a zenét a Tibi, Misa írt egy szöveget, és arra a szövegre találja ki az énekdalamat.
1: A zenéhez.
3: Misa rengeteget írt, tehát neki rengeteg, tele van a fiók, ilyen-olyan, és nem csak dalszövegeket ír, hanem mindenféle más dolgot.
1: Tehát akkor nem az van, hogy csak azokat publikálja, ami megszületik, hanem hogy nagyon sokat ír, és akkor nyilván a legjobbakat adja oda a zenekarának. Ír másnak is? Mit tudtok róla?
2: Írnak, a Tibi is ír, meg a Misa is ír. Hát figyelj, olyan termékenyek, meg szerintem az kell is, ahogy a Máté is mondta, hogy az a jó, hogyha minél többféle zenét próbálsz, minél több zenekarba próbálod ki magad, vagy nem is tudom, ezek fontosabb. Még a régi rendszerben tudjuk, hogy mi volt, áruló volt, hogyha mondjuk egy másik zenekarba mentél.
1: Hát volt, akinek azért kellett elhagyni a zenekart, mert írt másnak is zenét.
2: Így van, ez már megváltozott, most már nem erről szól.
1: Na, meghallgatjuk Magna Cum Laude oldalát, az a Mindig Lesz című, és aztán folytatjuk a beszélgetést itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mező Misivel, Lesták Marcival és Török Mátéval beszélgetünk a Magna Cum Laude zenekarból. Nagyon-nagyon megváltozott a zenehallgatási szokás, meg a zenefogyasztási szokás az embereknek, és én mindig örülök, amikor jön egy új dal, csak benne mindig felmerül, hogy ez most egy új dal, amihez aztán, nem tudom, megjelenés társul a különböző internetes platformokon, meg klip, stb. Vagy mondjuk egy készülő új lemeznek az erőfutára. Hogy gondoltak, ha mindig lesz dalra, meg egyáltalán a lemez készítésre? Van még ilyen, vagy nincs?
2: Szerintünk már nincs ilyen, hogy egy lemezt jelentetünk meg. Azt az utat választottuk, hogy kijövünk egy-egy dallal, és hogyha ez egy csokorba kerül, akkor ezt kiadjuk. Fizikai valójában már nem fogjuk szerintem
1: kiadni. Tehát nincsenek már CD-ken. De közben még jön vissza a vinil.
2: A vinil, maximum azt fogjuk, hogy vinilbe, és nagyon hálásak vagyunk, hogy egy olyan brigáddal tudtuk megvalósítani a vizuális tartalmat is, amit nagyon fontosnak tartunk mindig is, főleg az utolsó két videoklipünknél, a Dobla a cipőt meg az Ódánál, a Palko Árónék csinálták, és nagyon szeretem, vagy szeretjük azt a fajta látásmódot, ahogy ők filmesként hozzányúlnak, hogy nem ez az elcsépelt, hanem ez az elgondolkodtató, és itt is egy irányvonalat álmodott meg, amit meg is valósított maximálisan, és én nagyon, nagyon szeretjük, és szerintem komoly kontraszt van a zene és a vizuális élmény között, de mégis kiegészítik egymást.
1: Ők önállóan dolgoznak?
2: Igen.
1: Tehát, hogy nem az van, hogy te vagy valaki a zenekarról azt mondod, hogy ez ilyennek kéne lenni, és akkor megvalósítják.
2: Megkapja a dalt, és akkor azt mondja, hogy
3: jöttek is Noteszával, és akkor minden.
4: Igen, ő volt a főnök. De jó is volt így. Szerintem.
1: Szóval akkor nem, ez nem készül, ez most egy ilyen szólódal, vagy önálló dal, fogalmazunk inkább így, és aztán, ha ezekből összegyűlik X számú, akkor elképzelhető.
2: Akkor esetleg lesz egy lemez, ami mondjuk bakelit lesz.
1: Ti még hallgattok lemezeket? Tehát, hogyha mondjuk meg akartok hallgatni valamelyik zenekartól bármit, akkor csak egy dalt tesztek be, vagy komplett gyűjteményeket hallgattok? Kezdjük Marcival.
4: Mindkettő. Uh-huh. Mindkettő. Valamikor kicsit ez nekem olyan, mint amikor valaki eszik melletted valamit, ez egyik olyan kajádat, amit szeretsz, de már régen ettél, és akkor így megkívánod, hogy úristen, egy bolonyait nekem most hazamentem akkor, és nekem zenével is van ugyanígy, hogy eszembe jutnak olyanok, amiket már évek óta nem hallgat, akár Dream Theater, most mondhatnék egy csomó mindent, teljesen különböző stílusban, ez komoly zenébe is, tehát minden, és de van, amikor viszont végighallgatok egy lemezt, igen. Sőt, bocsánat, még egy mondat, az új mostani előadóktól is volt magyar előadót, most nem nevezem meg, hogy direkt végighallgattam, mert kíváncsi voltam az egész.
2: Megnevezheted.
1: Tehát is megnevezheted, de most már kíváncsi váltottál.
3: Most már mondjad.
4: Nem nevezem meg.
1: Nem egy ciki vagy, vagy nem jó neki reklámot csinálni, vagy nem divatos vagy.
4: Nem, hát a Bori és a Templieriknek a lemezéről van szó, ami azért is jó egyben, mert régen azért, amikor megcsináltak egy albumot, akkor nem véletlenül volt az a sorrend például a számoknál.
1: Kiviziát.
4: Ami a sorrend volt. Tehát ennek volt egy íve, mint hogy egy koncertnek is van, és nagyon sok lemeznél ez elengedhetetlen, tehát úgy hallgatod meg.
1: Úgyad komplex élményt, hogyha az egész lemezt meghallgatod elétől a végéig. Máté, tudjuk, hogy metált hallgatsz a buszon, de lemezeket, dalokat...
3: Bakeliteket egyébként, az erős túlzáson, hogy azt mondom, hogy elkezdtem gyűjteni, de viszonylag sok ilyen ócska kis kipakolásos piacra járok, és ott azért elég durván azok fognak meg legelőször. Imádom, amikor csak kilapozgatom őket, és hogyha véletlenül egy nagyon jót elcsípek, most legutóbb Csajkovszki démo zongora hangverseny, azt olyat találtam, meg vettem egy jó Led Zeppelint is egyébként.
1: Ezeket eléggé széles kárhozok ezek szerint.
3: Igen, de hogy nem feltétlenül hallgatom őket végig, otthon van egy kis bakelit lejátszom, berakom a háttérbe, szeretem a kis recsegését a régi kis lemezeknek, és
1: Hát igen, mondjuk vinil esetében viszonylag nehéz egy-egy dalt hallgatni, és állandóan cserélgetni. Hát, tehát ott az
3: igen, DJ
1: legyen a talpán, aki ezt megcsinálja.
3: És én nem vagyok.
1: Misi, te hogy hallgatsz zenét? Hallgatsz egyáltalán?
2: Én egyre tudatosabban hallgatok már, mint a tudatosság az azt jelenti nálam, hogyha én rákapok valamire, akkor én hetekig, nem napokig, hanem hetekig csak azt hallgatom.
1: Ja, hogy ugyanazt. De mi nem az ugyanazt, egy lemez, vagy ugyanazt az előadót?
2: Egy előadó, és kivesézve az összes, összes anyagot tőle, az összes live koncertet megnézem.
3: És ezt mi is hallgatjuk a buszba folyamatosan.
2: Én nem tudom, én valahogy így, főleg, hogyha felfedezek újat, számomra új előadót, akkor azt én minden meg akarok.
1: Ki volt a legutóbb? Mondj egy nevet, vagy mondj példákat.
2: Én most nagyon blues őrült vagyok. Most voltam egy koncerten, Judith Hillnek hívják a hölgyet, hát végem van. De egyszerűen az a lány, amit művelt az édesanyjával, aki egy japán kis, vékony organista hölgy. Édesapja egy színesbőrű basszusgitáros férfi, és volt talán kongói származású dobos, és amit műveltek bank.
1: És ez a Judith az énekes?
2: Ő az énekes, és gitározott, és billentyűzött. Hát figyelj, nem tudom, volt két Bakelit lemeze, megvásároltam. Most például, amit rongyán hallgatok, Albert Collins, most így nagyon a blues érdekel, és azt hallgatom éjjel-nappal, Freddie King, Albert King, ezeket.
1: De akkor ezek szerint hajlandó vagy felfedezni újakat is magadnak, nem csak a már jó ismerteket.
2: Engem nagyon érdekel, hogyha meghallgatok valamit valahol a rádióba, akkor azt gyorsan...
3: Meg sokat is küldözgetünk egymásnak egyébként.
1: Az jó.
2: Igen,
1: tartunk megint egy kis szünetet, és aztán folytatjuk a beszélgetést itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mező Misi, Lesták Marci és Török Máté a vendég a Magna Hullaudéből. Tök jó, hogy így kicsit belelátunk a Magna Hullaudé hátterébe, vagy hogy a tagok mivel foglalkoznak, meg egyáltalán hogy éritek a mindennapokat. De hát ugye most indul be a szezon, amikor majd megint útnak indultok. Ti hárman mindig együtt utaztok, hiszen nagyjából egy helyről jöttök, és aztán az ország másik feléből érkezik a koncertre a Tibi meg a Misa. Ilyenkor ki a domináns, ki hozza a zenét? Tehát, hogy...
2: Hát a Misi hozott tamburáját általában. Még. De most szerencsére egyébként jó rékhoz, úgyhogy kár, hogy felhoztam.
3: De még most kezdődik a szezon, úgyhogy végetek lesz tambura mérgezés kaptok.
2: A gitárját mindig elő kell, hogy be legyen rakva, azt mindig előveszi, de szerencsére csak akusztikus. Szóval nem hoz magával ilyen kis...
3: De most tervezem.
2: Nem tervezem. Nem tervezem.
1: Tehát ilyen elemmel működő erősítőre gondolsz?
2: Hát igen. Igen. Szóval igen, olyas
3: meg is
2: ne vegyél. Légy szíves.
1: Vannak tök jók.
2: Tudom, hogy vannak. Nincsenek. Nem, ez a piac megszűnt.
1: Hát de és akkor te meg oda teszed a pergőt az öletbe.
2: Hát simán. Az lesz. Csak akkor lehet, hogy nem lesz sofőrünk.
3: Jó. Nem, hát zömébe azért jó, persze én hozok így dalokat, meg hangszereket, meg csörömpölök, de azért például tavalyi szezon 80%-ában végig aludtam az utat, úgyhogy örülhettek.
1: De egyébként pont ezt akartam mondani, hogy egy pár turnébuszt láttam belülről, meg meséltek is, és hát volt, aki hatalmas nagy, nem tudom, ilyen kijelzőt tett be, hogy DVD filmeket lehessen végignézni.
2: Ez egy nagyon szolid busz. Ez vagy alvás, vagy egy gitározás. Ez a kettő maximum.
1: Vagy zene, vagy alvás.
2: Így van.
1: Nincs semmi más, ami befolyásolná az utat.
2: A zene és a nyugalom busza.
1: Ez jó. Jó. Nyilván sokan panaszkodnak, hogy már megváltozott nem csak a zenefogyasztási szokása a hallgatóknak, hanem a Covid óta, meg egyáltalán átalakult nagyon a piac. Mi a helyzet veletek? Hogy áll most a koncertnaptár? Mondjuk főleg ahhoz képest, ahogy a legszebb időkben voltak.
3: Ahhoz képest jól áll, azért azt tudni kell, hogy az idei év koncert szervezésére azért nagy mértékben rá nyomta a bélyegét a választás. Uh-huh. Mindenki kivárt, uh-huh, mertek szervezni, az emberek is behúzták a féket, uh-huh, nem úgy költenek, mit vonnak meg először maguktól, a kultúrát, a szórakozást, fontosabb a gyereknek a kaja, a cipő, a nem tudom, ez érthető valahol, uh-huh, és hogy ha megnézzük, hogy millió egy program van az országban, uh-huh, akkor igazából az ember értelemszerűen ebben is próbál szelektálni, hogy mi az, ami számomra fontosabb, igen, mi az, amit ritkábban tudok megnézni, át mm-hmm tudok jutni, akkor arra fogok költeni, hogyha itt játszik, meg ott játszik ingyenes koncerten, mm-hmm, ez meg az a zenekar, akkor oda elmegyek, de hogyha már fizetni kell, akkor megválogatom, hogy hova megyek. Fura ez a világ, de nem panaszkodunk, mert hála Istennek koncertezünk, hívnak, keresnek, annak ellenére, hogy nem mi folyunk a csapból és a tévéből, meg mindenféle mondva csinált hülye sztorikat kell kreálnunk azért, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet.
1: Kell menni mindenféle rádióinterjúkra.
3: Nem, ez más. Ez például egy jó dolog, meg szívesen csinálja az ember, csak pont erről beszéltünk a zenekarra, hogy tudjuk, hogy gyakorlatilag az emberek nagy többsége a telefonon éli az életét, és hogyha nem szolgáltasz tartalmakat a közösségi médiában, legyen az Facebook, Insta, akármi, TikTok, meg ilyesmi, akkor nem létezel, nem figyelnek rád, akkor elvonja más előadó a figyelmét a közönségnek. Mi meg nem vagyunk ezek, tudod?
1: Ráadásul te most le is iratkoztál valamikről, olvastam.
3: Szeretnék, csak nem tudom, hogy kell, mert balfék vagyok.
1: De akkor már nem is gyártasz tartalmakat?
3: Én sose gyártottam. Hát, hogyha valaki fölmegy a Misi Mező Facebook oldalra, az láthatja, hogy nem osztottam meg.
2: Max, ha ilyen gitárt vagy olyan gitárt keres, akkor...
3: Vagy egyébként érdekes mód, nem saját magamat, egyszer-kétszer osztottam meg a saját, például Jézus és sorozat harmadik évad, az én írtam a zenét, azt osztottam meg, de egyébként még inkább másokat osztok meg, akik számomra feltörekvő tehetségek.
1: De igen, azt látom. Mutatni. Én azért követlek téged, vagy de nem tudom, hogy ezt te csinálod, vagy más
3: nem,
1: csinálja.
3: Én csinálom.
1: Ezt a mesélőt például látom a folyamatosan.
3: De hát, hogy hogyha fölmész a mezőmisi mesélő Facebook igen. oldalra, gyakorlatilag csak a mesélő előadások igen, helyszíne igen. és a dátumra.
1: Hát az is tartalom.
3: Az is tartalom, de, de hogy semmit, mert engem nem érdekel ez a, ez a része. Elfogadom, hogy valakit ezt foglalkoztat, meg fontosnak tartja, csak az a helyzet, hogy a Magna esetében, hogyha megnézzük, hogy milyen tagokból áll ez a zenekar, igazából senkinek nem fontos annyira, és tudod, nagyon meg kellene erőltetnünk magunkat, hogy ilyen tartalmakat gyártsunk, mert kicsit saját magunkat kellene szembe köpni, mert hát nem ilyen emberek.
1: Lenne, és az igen, nyilván azért érezhető.
3: Mi az, hogy én bujkálok egy erdőbe, és akkor nem tudom én...
1: Nem, de egyébként most nem azért, hogy neked tippet adjak, de most annyit meséltél például ezekről a blues előadókról, hogy azt simán el tudom képzelni, hogy hallgatsz alatt, és... De nem, hát, hogy arról gyártasz tartalmat.
3: De nem, gyerekek, hát pont. Most nem saját magamat, hanem például ott van a Szepesi Matyi. Igen. Most csinál egy ilyen podcastet, hogy ilyen mindenféle
1: nagyon jó,
3: lexikális zenébe, lexikális dolgokat. És zseniális.
1: Mondjuk nagy meló, tehát hogy utána kell járni, ki kell találni, ne legyen hosszú, ne legyen túl rövid.
3: Ahhoz így felkészültnek kell.
1: Igen, de én azt is szerettem, amikor például késeket gyártottál, nem tudom, az van, mégis akkor arról meséltél. Igen, de ezek tök jó dolgok. Tehát azt gondolom, hogy ezekre kíváncsiak az emberek.
3: Hát lehet, sok rossz tulajdonságom van az egyik.
1: Távol tűnhet, érted?
3: Tartozik az, hogy nem vagyok kitartó.
1: Ja, értem.
3: Egyetlen egy valamiben voltam eddig életemben, kitartó az a zene. Minden más sikerélményem volt, kipróbáltam, utána már nem foglalkoztat, nem érdekel, és ez nem, valahol nem jó tulajdonság, de ez
2: tudod, van. Ezek leginkább hobbik voltak, szóval hobbik, értettem, persze. Hogy most nem feltétlen.
3: Persze.
2: Mindig új hobbi után nézel.
3: Igen.
2: Hát idén mi lesz? Remélem nem az elemes erősítő.
1: Elemes erősítő gyártása és kipróbálása a turnéban. Alvó dobosok és billentyűsök mellett.
4: Ezért egy 10 órás Erdély út Csíkszeredára.
1: Végig tudok játszani 10 órán.
2: Hoztam el
1: az elem.
2: Azt igen, hogy hoztam elég elemet.
1: Tehát figyelj. Na és akkor senki, tehát ti sem? Most nézek Marcira és Mátéra, hogy ti sem foglalkoztak a... De nem, hanem a közösségi oldallal. Tehát, hogy valaki mondjuk a zenekarból nem érzi-e kötelességének, hogy a zenekart feltegye a világhálóra.
4: Ez az egyik indok, ami miatt én még fenn vagyok a Facebookon egyébként, a Magna, hogy tényleg olyan akár koncertekről fénykép, akár új szem, tehát ilyeneket, de ezeket szívesen is rakom ki, tehát ez nem kötelesség, vagy ez nem egy kényszer.
1: Tehát nincs egy menedzser a hátatok mögött, aki üti a hátatokat, hogy nincs, gyerekek, nincs. Rakjatok már föl.
4: Nincs, viszont én ezen kívül nem is rakok föl ilyen mélyen szántó érzelmi kinyilatkoztatások. Tehát azt, hogy elmegyek motorozni vagy bár, tehát ilyen csúnyán szóval felületes dolgokat rakok, én nem szeretem ott kiadni az ilyen dolgokat.
1: Tehát nem azért csinálsz dolgokat, hogy aztán megmutasd a Facebookon a nagyvilágnak, hanem azért, hogy élményként megéld.
4: Igen, és akkor néha eszembe jut persze, hogy vagy, tehát nyilván annával is, hogyha elmegyünk valahova, akkor azt arról van egy poszt, hogy ilyesmi, de ezek, én azt gondolom, hogy ezek mindig, tehát nem akarok olyan színben sem feltűnni, hogy ez a tökéletes, itt minden rendben, tudod, rengeteg ilyen dolog van fönt, és szerintem
1: igen, az már
4: egy-két felületes dolgot néha fölrakok, mindenki úgy értelmezi, hogy akarja, de, és ennyi. Tehát én ezt nem akarom átlépni, ezt a...
3: Máté az mesé.
2: Máté, nagyon keményen élek. Én nagyon keményen élek az online médiában. Nem, hasonlóképpen, mint a Marci egyébként.
1: Aha.
2: Nyilván szívesen osztok meg egy koncertről képet, az új dobomról egy képet, lehet, hogy egy nyaralásról egy képet.
1: Az új dob a nyaraláson.
2: Igen, magammal hoztam a dobot. Igen. Az új dobom Pozitánóba, az új dobom Rómába.
4: Csinálj meg, és az ott, amit ott
2: igen. Igen. Na, a vizer jól járna, mert minden magammal mindig a lábdobot valahol.
1: Hát figyelj, olyan turnébusz kell, ami már eleve fel van állítva benne a dob, és csak ki kell tolni a színpadra, és akkor tudsz még útközben is dobolni.
2: Igen, jó ötlet.
1: Adom én itt az ötletet.
2: Hát nagyon jó.
3: Nem a mi világunk ez.
1: Egyébként én pont azt gondoltam, hogy nem baj, hogy beszéltünk róla, de szerintem most senki nem csalódott ebben, tehát hogy nagyjából ezt képzeltük el a Magna Kundalóta zenekarról, ahogy megismertünk titeket, meg ahogy ti az elmúlt években, évtizedekben léteztetek, hogy most hirtelen nem fogtok az online
3: térben aktívkodni. Nem biztos egyébként, hogy ez a jó, mert hogyha lenne egy olyan olyan ember mellettünk, aki, bocsánat, hogy nem lehessen hallani a hangom, mellettünk egy olyan ember, aki ezt valóban meg tudná valahogy úgy csinálni, hogy értékes, értelmes posztokat, tartalmakat tudnánk gyártani, az lehet, hogy előrébb vinné a zenekart, meg ilyen.
1: Igen, csak szerintem a rajongók nem arra kíváncsiak, hogy van-e mellettetek valaki, aki ezt meg tudja csinálni, hanem arra, hogy ti.
3: Hát igen, csak hogyha megnézzük, hogy, én nem gondolom, hogy a Horváth Csáli oldalát Horváth Csáli csinálja, hanem
1: mondjuk
3: van,
1: ezt
3: egy, van egy ember, aki ezt csinálja, vagy most mondhattam volna a Zoránt, vagy bárkit. Én azt gondolom, hogy, és most szándékosan ilyen fantasztikus előadókat, ikonokat soroltam föl, nem hiszem, hogy ők foglalkoznak ezzel.
4: Nem, és nincs sok... személyes tartalom, bocsánat, beszólok, tehát csak koncertek, nézd
1: de
4: meg.
1: De mondjuk,
4: tehát,
1: hogy... ha már őket hoztad fel példaként, akkor lehet, hogy nincs is rá szükség. Mm-hmm. Tehát, hogy az ő esetükben is lehet, hogy ez esetetekben sem.
3: Lehet.
1: Nem szerintem tudjuk. Nincs rá szükség. Hogy
2: de van egy saját zenekari oldalunk, ott koncertekről vannak megosztások, vannak újdonságokra megosztások, koncerthelyszínek, most igazából...
3: Hát meg mi a cél? Ha az a cél, hogy mondjuk a fiatal generációt valahogy bevonzuk, hogy megszerettessük velük a muzsikánkat, akkor lehet, hogy hasznos lenne, hogy igen, mindenféle ilyen oldalon TikTok meg Insta aktívabbak lennénk, de mi ebben sem vagyunk az a nagyon erőszakos zenekar, már pedig itt van a mi zenénk, és ez jó, és ez minőségi, és ahhoz képest, és de ezt hallgassátok meg, mert ez még zene, meg ez üzenet, meg de mindenki eldöntő, hogy mit hallgat.
2: Covid alatt voltunk aktívabbak, és elég fura is volt.
1: Jó, de akkor mindenki aktív.
2: Hát jó, de hogy valaki lehet, hogy benne is maradt ebbe, de mi utána ugyanúgy visszatértünk erre a minimál
4: sztorira. Inkább egyébként abban hiszünk, ami már egyszer fel is jött, ez a Hegyalja Fesztivál. Ott nekem volt egy ilyen személyes tapasztalásom, hogy adott hozzám egy ilyen kétméteres rocker srác a koncert után. Hát tényleg, tehát gondoltam, hogy egybesével megyek haza, mindegy is. A lényeg, hogy...
1: Mit gondolsz a rockerekről?
4: Igen, hogy ő azt mondta egyébként, és az annyira belém égett, hogy ő azt gondolta erre a zenekarral a rádió alapján, hogy ez egy ilyen langyos kis...
1: Aha.
4: Ez az, és hogy mekkora dög volt a koncert, és hogy ő tök pozitívan csalódott, és én szerintem inkább így vonzunk be embereket, mint egy 20 másodperces vigyázzunk, ne legyen 22 videó, mert nem nézzük meg a 17 évesek, mert na.
1: Hát igen, csak valahogy el kell jutni az emberekhez, tehát oké, hogy azon a fesztiválon éppen akkor ők ott voltak,
4: és akkor megismertek. De valahogy ez is működött, és én hiszek ebben, hogy ennek működnie kell valahogy még.
1: Jó, én ebben bízom, hogy mindaz, amit most elmondtatok, ez ilyen pozitívunként jön le, tehát hogy nehogy véletlenül valaki paraszként fogja fel, jaj, mi nem vagyunk aktívak az online térben.
3: Egy valamit még nem szabad elfejteni. Oké, hogy mi ilyenek vagyunk, meg hogy szeretünk zenélni, de hogyha nem látszol, akkor nem játszol, van egy ilyen mondás.
1: Igen.
3: Például a szervezők, ha nem látnak téged, akkor nem evidens, hogy létezik a Magna Cum Laude zenekar, és hívhatnánk ide, meg oda, meg amoda. Úgyhogy ez egyfajta csapda is valahol.
4: Igen.
3: És ezt kellene valahogy egészségesen megtalálni, ezt az arany középutat.
2: Nagyon jó, vannak ilyen jó rádiók, hogy lejátszák az új nótánkat.
1: Hölgyeim és uraim, a Magna Cum Laude
3: zenekar. Nem szűn meg 27 éve. Igen, úgy
1: létezik, alkot, vannak új dalok is, és még mindig el tudják játszani a régieket.
3: És a következő számon lehet hívni őket koncertre 06 40 50 60 70.
1: Na most ezt fogják hívni. Miért nem mondtad,
3: hogy ezt hívják?
1: De miért nem mondtad, hogy koncertszervező, és akkor már ott vannak.
3: Nem mondom. Valakit érdeke utána tud.
1: Mezőműsi, Lesták Marci, Török Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és további sok sikert kívánok a Magna Cum Laude zenekarnak, és Misát is, és Tibit is. Szeretettel csókoltatom ölelem. Szevasztok, ciao.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, még pár óra és lejár a bevallási határidő, egy hónap és itt a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Meghosszabbították az öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-ig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Charlie egyik klasszikusát például, szól majd pár perc múlva, nézz az ég felé, de itt lesz a Zanzibár, a Padödő, a Unique, most pedig jön Baby Gabi.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

slágerei Retro Rádióban, a Hip Hop Boys. Ez volt a Hegyekbe fönn, a 90-es évek egyik legnagyobb sikere. Jön mindjárt Roy és Ádám, a Csapból is én folyok előtt, a Groove House zenél. Ha újra látom, a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Beatrice. Ez volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. A folytatásban az ismerős arcok zenél, nélküled a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Bagosi Brothers Company. Ez volt az olyan ő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Demién Ferenc, és ahogyan tudnék élni nélküle, előtte pedig az AD stúdiótól szól a nyári

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Karamell énekelt a lélekdonor után, jön mindjárt Berecki Zoltán, a Száj velem előtt pedig itt az Ergo és a Rég várok valakire a Retro Rádióban.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Anna and the Barbies Kis Tibivel közösen a Márti dala után. Jön mindjárt Radics Gigitől az Úgy fáj szó, majd pár perc múlva a Bikini slágere után. Széles, tágas a tér a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Edda művek, és a kör után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. A Follow the Flow zenekar lesz majd a vendégem. Bízom benne, hogy akkor is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Ákos Dalával búcsúzom. Nem kell más, igaz, a retro rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.